0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Magyarnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Tárcsázza a következő telefonszámot.
8: 031 504 0404.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 504 0404-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
9: a Mária Rádiót.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az alfától az omegáig a jelenések könyvéről szóló előadás sorozat következő előadását hallják. A jelenések könyve, ahogyan újra meg újra találkozunk vele, egy igen nehezen értelmezhető, mégis tele olyan ígéretekkel, olyan kifejezésekkel, útmutatásokkal, ami valóban mutatja, hogy egy értékes, különleges könyv, amelyet mindenképpen meg kell ismernie a keresztény embernek. A jelenések könyve, ami ugyanakkor arra szorul, hogy türelmesen, odafigyeléssel dekódoljuk mindazt a nyelvezetet, amivel Szent János apostol látnok elénk tárja az ő mondani valóját. Mindeddig a jelenések könyvének a bevezető részével foglalkoztunk. Foglalkoztunk a felvezetéssel, amelyben azt próbáltuk megközelíteni, hogy mi a jelenések könyvének az alapgondolata. Nem egyszerűen egy végidő leírását nyújtani, hanem azt mutatni meg, hogy milyen módon emel már most bennünket az Úristen a beteljesedés felé. Azután beszéltünk Jézus, a föltámadt Krisztus megjelenéséről a látoknak, ami igazából a küldetés elnyerése, hogy megírja ezt a művet. De azt is láttuk, hogy olyan részletességgel írja le a föltámadt Krisztust, hogy igazából azt szeretné elmondani, hogy ez a Krisztus, akivel ő találkozik, ez az, aki meghatározza az egész emberi történelmet, és aki válasz, aki a kulcs minden egyes kérdésre. Az előző előadásban azután a hét levélről beszéltünk, amelyet a föltámadt Krisztus elsőként a hét egyháznak, tehát annak a hét közösségnek, akihez eredetileg íródik ez a mű, amit küld, ír nekik, ami igazából arra szolgált, hogy ezt a hét közösséget, de az a mindenkori olvasót is, megtisztítsa és képessé tegye arra, hogy valóban belépjen a kinyilatkoztatás helyére. Hogy valóban képes legyen befogadni a kinyilatkoztatást. Egy hasonlatként arra utaltunk, hogy ugyanaz a szerepe ennek a hét levélnek, mint a Szentmisében a kezdő lelkiismeret vizsgálatnak. Isten szín elé állít, aki megítél bennünket, de azért ítél meg, hogy képesek legyünk a vele való találkozásra. És most jutottunk el, ezután az előkészület után, a bevezetés és a megtisztító felkészítés után, amikor a jelenések könyvének írója elénk tárja az apokaliptikus esemény sorozat kezdő epizódját. Ez a kezdő epizód, ahonnan minden kiindul, ez nem más, mint Isten trónterme. Így szoktuk elnevezni a jelenések könyvének a negyedik és ötödik fejezetét, hogy trónterem vízió. Azért, mert Isten tróntermébe vezet el bennünket a szerző, nem csak, hogy leírja azt a valóságot, ami ott történik, hanem ugyanakkor leírja azt is, hogy hogyan kezdődik el, mi a meghatározó lökés az apokaliptikus esemény sorozatról. Ez a leírás alapvetően ószövetségi szentírási helyek kombinációjából áll össze. Legelsősorban Ezekiel látomása, az Ezekiel 1-es fejezetből, részben Izajás könyve, Izajás 6, illetve utalás Zakariás könyvére, de nem egyszerűen csak idézi ezeket a helyeket, hanem úgy összekombinálja egy olyan egészen sajátságos, dicsvítő légkörré, amivel valahol azt is meg akarja mutatni, hogy mi az, ami mozgatja a világtörténelmet, és valahol mi lesz a végső pontja ennek az Istenből kiinduló tervnek, amit a Jóisten az ő tróntermében határoz meg. 4-es fejezet tehát, amivel most kezdünk foglalkozni, így kezdődik. Miután megvolt a föltámadt Krisztussal való találkozása a látnoknak, miután megfogalmazta a hét levelet, azt mondja, ezek után látomásom volt, és íme egy nyitott kapu volt az égben. És az előző hang, amelyet mint harsonát hallottam velem beszélni, így szólt, jöjj fel ide, megmutatom neked mindazt, aminek ezek után kell történnie. Egy nyitott ajtót lát az égben. Vagyis az a lehetőség, hogy ég és föld között, ami önmagában elérhetetlen távolság, van egy ajtó, hogy be lehet lépni az égi valóságba. Egy meghívás a látnoknak, és ez a meghívás, amit a nyitott ajtó jelképez, nem csak lehetőség, hanem rögtön a hang, amelyet előzőleg hallott, mint harsonát, ez a föltámadt Krisztusnak a hangja, előzőleg a jelenéskor hallott ezt a hangot, ez a hang meg is szólítja, sőt ráparancsol, hogy jöjj fel ide. A látomás a küldetés folytatásához az égben kell állnia, hogy onnan lássa azt a valóságot, amit az Isten elkezdett, megtervezett és megvalósít. Azt mutatja meg, aminek ezek után kell történnie. Vagyis az apokaliptikus esemény sorozatot akarja eléje tárni, az Úristen a látnoknak bemutatni. Azonnal elragadtatásba estem. Az eredeti szövegben úgy áll, hogy azonnal szent lélekbe estem. Tehát az elragadtatásról van itt szó, de nem egyszerűen csak egy révületről, hanem a szent lélektől való megrakadottságról. Ez az állapot volt az, amiben már szemlélte az első fejezetben a látnok a föltámadt Krisztust. Szent lélektől megragadtatva. És íme egy királyi szék volt elhelyezve az égben, és a királyi széken ült valaki. Az ott ülőnek tekintete hasonló volt a jáspishoz és a kárneolhoz. Szivárvány volt a királyi szék körül, hasonló a smaragd színéhez. Az első, amit meglát a látnok az égben, az egy trón. Igazából mind a két ószövetségi hely, ahonnan merít, mondtam, hogy több helyen föl fogjuk majd ismerni Ezekiel könyvének az első fejezetét, illetve Izaiás könyvének a 6. fejezetét, mind a két helyen történik utalás az Úristen trónjára. De igazából a trón az uralkodásnak, Isten király voltának, Isten uralmának a jelképe. Nem egyszerűen egy eszköz, nem egyszerűen egy tárgy, hanem jelzi Isten aktív uralkodását. Hogy Isten trónon ül, vagyis uralkodik a világ és a világ történelem felett. Istent magát csak úgy jellemzi, hogy a trónon ülő. Ebben benne van az a négy tapasztalata a zsidó népnek, hogy Istent egyetlen egy név se képes kifejezni, Isten megragadhatatlan. De a trónon ülő az jelzi Istennek ezt a király voltát, azt az úr voltát. Újra meg újra a zsidók egyszerűen Adonai, az úr névvel jelzik az Úristent. Az, hogy a trónon ül, az jelzi ezt az ő uralkodását, ami nem csak arra utal, hogy Isten király, hogy Isten mindenképpen övé a végső hatalom, az övé az utolsó szó, hanem inkább arra utal, hogy Isten vezeti, irányítja az ő minden hatóságával, meghatározza az egész világ folyását. Övé az utolsó szó, és ezt aktívan gyakorolja. Ennek a trónon ülőnek, vagyis Istennek, a kinézete olyan

állt az őt szemléléből próbálja megfogalmazni. Milyen hatást váltott ki belőle, mint egy gyönyörű, egészen különleges módon értékes, drága kő az őt szemlélőből kivált. Különben is a Jelenések könyvének szerzője úgy tűnik, hogy igen érzékeny a szépségre, és több helyen alkalmazza a drága kőnek a jelképét, ezen a helyen is. Ezekiel könyve, ahogyan mondtam, mikor Istenről beszél, Isten látványáról, akkor az érchez hasonlítja, ugyanakkor a továbbiakban arról beszél, hogy olyan, mint egy ígő fáklyához hasonló valami, amelyből villámok törnek elő, illetve hozzáteszi, olyan, mint a szivárvány. Mindezt Ezekiel könyve Istenről mondja, érthetően mindegyik Istennek a félelmetes és gyönyörű szép valóságát próbálja megfogalmazni. Ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, ezek visszaköszönnek a Jelenések könyvénél is, és látni fogjuk, hogy Istennek ez a lenyűgöző szépsége, magával ragadó szépsége az, amelyik ténylegesen betölti az egész mennyet, az égi tróntermet is. A trón előtt, mondja a Jelenések könyve, továbbiakban egy üvegtengert lát, amely olyan, mint a kristály. Ezt is Ezekiel könyvéből veszi, ott azonban a trónszékről mondja azt, hogy olyan, mint a zafír. Illetve a trón előtt 7 fáklya ég, amiről a Jelenések könyve kijelenti, hogy Isten 7 lelke. Ez a meghatározás, hogy Isten 7 lelke több helyen is előfordul az a Jelenések könyvében. Igen, igen, zavarba ejtően, hiszen tudjuk, hogy Istennek egyetlen egy lelke van, Szentlélek. És az egész újszövetségi szentírás meg se kérdőjelezi az, hogy bármilyen módon Istennek több lelke lehetne. Azt kell mondanunk, hogy ez az utalás, kicsit nehezen érthető utalás, ez egyértelműen Zakariás könyvéből való. Ott az arany gyertyatartón, az arany mécses tartón 7 mécses van, és erről a 7 mécsesről mondja a prófétának az angyal, hogy ez Isten 7 szeme. Isten 7 szeme, amelyek bejárják a világot, amelyekkel szemléli a világot. Igazából ez a 7-es szám, a 7-es a teljesség száma, arra utal a Szentléleknek arra a tapasztalatára, hogy sokféle módon tapasztaljuk meg a Szentlelket, és ez a sokféle tapasztalás mégis egyetlen egy egészet alkot. Isten trónszékénél a 7 világoló fáklya, Isten 7 lelke, igazából annak a tapasztalatnak a kifejezése, amit mi emberek sokféleképpen megtapasztalunk a Szentlélekről. Isten trónja előtt, magában a trónteremben látunk még 24 vént, 24 szemét. Azt írja róla a Jelenések könyve, hogy a királyi szék, vagyis a trón körül, Isten trónja körül 24 másik trón, és a székeken, a trónokon 24 vén ült, fehér ruhába öltözve, fejükön aranykorona. Magában Isten trónjából pedig villámok, zúgás és mennydörgés törtek elő. Ez a 24 vén, ez a 24-es szám egyértelműen a 12 és a 12 összege. A 12-es viszont mind az Ó, mind az Új Szövetségben a választott népet jelképezi. Az Ószövetségi 12, Jákob 12 fia, illetve a 12 törzsre vonatkozik, az Újszövetségben a 12 pedig a 12 apostol. Mind a kettő jelképezi Isten népének a teljességét, a képviselőit. Ez a 12/12 vén igazából mind az Ószövetség, mind az Újszövetség megdicsőült oszlopos tagjai. Azok, akik már együtt uralkodnak a Jóistennel. Szimbólum, hiszen a 12 apostol egyike, Szent János apostol, az, aki szemléli ezt a 24 vént. Tehát szimbólumról van szó, hiszen gyakorlatilag akkor magát is ott látja a 24-ben. De igazából arról van a szó, hogy Istennél már vannak célba ért emberek,

0: Istennel együtt uralkodnak, részesednek az ő dicsőségéből. A fehér ruha az az Istenhez tartozást jelenti, hiszen Jézus Krisztusnak a ruhája is fehér volt. A megjelenéskor, a föltámadt Krisztus jelenésekor fehér ruhába öltözöttek, mindegyes alkalommal az Istenhez tartozásukat jelzik. Ugyanakkor a korona, a trón az azt jelenti, hogy Istennel együtt uralkodnak. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez az Istennel együtt uralkodás ebben a pontban még nem egyszerűen egy megdicsőrést jelent. Mert Isten uralkodik, Isten trónon ül, és az azt jelenti, hogy aktívan belenyúl a világ történelem folyásába, irányítja. Tehát nem egyszerűen csak egy beteljesült megdicsőrés, hanem egy a hatalom aktív használata is. Valahol ez a 24 vén, aki együtt uralkodik az Istennel, ez ugyanúgy Isten mellett részt vesz az emberi történelem formálásában. Ez igazából a szentek tiszteletének az egyik alapja, hogy az üdvözülteknek nem mindegy, hogy mi van az egyházzal, hanem igyekeznek aktívan segíteni a küzdő egyházat. Az igazán lényeges eleme azonban a trónterem víziónak, ami valahol megmagyarázza az egész trónterem légkörét, az a négy élőlény, amit a következőkben mutat be a Szent Szerző. Így folytatja ugyanis, tehát amiután leírja a 24 vént, Isten trónszéke körül négy élőlényt lát, akik elől és hátul tele voltak szemekkel. Az első élőlény oroszlánhoz volt hasonló, második élőlény bikához volt hasonló, a harmadik élőlény emberhez hasonló arca volt, a negyedik élőlény pedig sashoz hasonlított. Ez a négy élőlény egyértelműen ugyancsak Ezekiel próféta látomásából származik. Azonban egy jó néhány ponton megváltoztatja a jelenések könyvének szerzője a látomásban azt, amit Ezekiel prófétától átvesz. Ezekiel prófétának a leírásában nagyon egyértelmű, hogy miről van a szó. A próféta, Ezekiel próféta, aki éppen a babiloni fogságban tartózkodik, tehát a babiloniak rabszolgaként elhurcolták őt is, az egész választott népet, és találkozik Istennel. És Izrael Istenének a trónszékét négy élőlény hordozza, hurcolja, mint egy trónszékot vívő rabszolga, akik a babiloni istenségeknek a jelképezői. Ezekielnél, ezeknek az élőlényeknek szárnyaik vannak, illetve négy arcuk van. Az egyik arca az oroszlán, a másik a bika, a harmadik a sas, a negyedik az ember arca. Tehát négy arcuk van. Isteni lények, babiloniak által tisztelt istenségek, amelyek azonban nem érnek többet annál, hogy Izrael Istenének a trónszékét rabszolgaként hurcolják. A jelenések könyvében azonban egészen más a szerepük eznek a négy élőlénynek. Itt már nem rabszolgaként hurcolják, és nincs is négy arcuk, hanem mindenek előtt az a dolguk, hogy dicsőítsék az Istent. A jelenések könyvében már egyik úgy néz ki, mint oroszlánhoz hasonló, a másik a bikához, a harmadikhoz, madárhoz, és ember arca van a negyediknek. Igazából ez a kép, amit a későbbiek során az egyháza az evangelistákra alkalmaz, ez a kép itt igazából a megdicsőlt, teremtett világra vonatkozik. Mi, akik már a modern biológiai felfogást szerint tanuljuk az állat meg az élővilág felosztását, nehezen tudunk mit kezdeni a bibliai felosztással, ami azonban sokkal egyszerűbb. A bibliai felosztás azt mondja, hogy az állatvilág, az élőlények következő osztályokba sorolhatók. Vannak a vadállatok, vannak a házi állatok, a madarak, a halak, a csúszómászók, és végül az ember. A vadállatokat jelképezi az oroszlán ebből a négy élőlényből. A házi állatokat jelképezi a bika. A madarakat jelképezi a sas. A halak, illetve a csúszómászók kiesnek. Ők nem részei a megdicsült teremtésnek. A halak azért, mert a A Szentírásban a tenger mindig valami Isten ellenes elemet jelképez. Ez tengerjáró, meg tengerszerető embernek ez kicsit furcsa, de a Biblia mindig valahol távolságot tart a tengertől. A csúszómászok pedig tudjuk, egészen egyszerűen a kígyó miatt veszítik el a lehetőséget, hogy ők is benne legyenek az üdvözültek között. A megdicsült természetbe. Így marad a vadállatok, a háziállatok, a madarak és az ember képviselője. Erről a négy élőlényről azt állítja a Jelenések könyve, hogy kívül belül tele vannak szemekkel. Ez a szemekkel teltség, ez is Ezekiel könyvéből származik, ott az élőlények mellett van egy kerék, és az van tele szemekkel. Ezekiel könyvénél igen nehezen értelmezhet ez a jelkép. Itt viszont a Jelenések könyvébe ez adja meg a kulcsot, ugyanis arra akar utal a Jelenések könyvének szerzője, hogy a megdicsült természet képviselői minden egyes porcikájukkal szemlélik az Istent. Körös körül, kívül belül tele vannak szemekkel. Ezt önmagában még ábrázolni se lehet képekkel. Értjük azt, hogy itt igazából nem egy valódi látomásról van szó, mert ezt elképzelni se lehet, hogy egy élőlény csupa szem legyen. Arra akar utalni a Jelenések könyvének szerzője, hogy Isten az ő túlcsorduló szépségével, az ő lenyűgöző valóságával olyannyira megragadja az őt szemlélőt, hogy minden egyes porcikájával rátapad szinte az Istenre, és az Isten magával ragadja az ő szépségével őket. Igazából ez a Istent minden porcikámmal szemlélni elővételezi azt a beteljesedést, amit a Jelenések könyvének egyik legutolsó mondata mond, hogy Isten üdvözült szolgái látni fogják az Úr arcát. Szent Pál apostol is arról beszél a szeretett himnuszban, hogy szemtől szembe fogjuk látni őt. A Szentírás legtöbbször hallás tapasztalatával írja le az Isten és az ember kapcsolatát. Beszéltünk már arról, hogy a Jelenések könyve ezen tudatosan túllép. A hallás természetesen nagyon fontos az Isten igéjének befogadására, de egyértelműen kilátásba helyezi a látást, ami egy teljesebb Isten kapcsolat. Mert nem egyszerűen csak arról van szó, hogy meglátom az Istent, hanem ahogy amikor az ember meglát valami gyönyörű szépet, akkor az magával ragadja. Szinte leuralja, lenyűgözi. És az ember a szépnek a láttán egyfajta belső erőt, lendületet kap. Ezt a belső erőt, ezt a lendületet úgy fogalmazza meg a Jelenések könyvének az írója, hogy ez a négy élő lény. De igazából mindenki ott van az Isten előtt, aki minden porcikájával szemléli az Isten szépségét, az pihenés nélkül éjjel-nappal mondja, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ezen a ponton igazából a Jelenések könyvének a szerzője Ezekiel első fejezetéről átugrik Izaiás 6-ra. Arról is beszél, hogy ennek a négy élőlénynek mindegyikének 6-6 szárnya van. Ezekiel könyvében az élőlényeknek 4-4 szárnya van. Izaiás 6. fejezetében viszont az Isten dicsérő keruboknak 6-6 szárnya van. És éppen ők mondják ezt, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, aki eljövendő. És Izaiás könyvében, mikor a kerubok dicsérik az Istent, akkor olyan hihetetlen erővel cseng a hangjuk, hogy még a templom alapjai is beleremegnek. Ez a szent, szent, szent, ez amit mi is el szoktunk mondani minden egyes szentmisében az átváltoztatás előtt. Igazából érdekes erre is egy picit kitérni, ez a szent, szent, szent, ez nem arra akar utalni, hogy megállást nélkül ismételgetik azt, hogy szent, hanem Isten, mint a háromszor szentet akarja elénk állítani. Isten ugyanis nem egyszerűen csak szent, hanem minden értelmet fölmúlva haladóan szent. Ezt a héber nyelv nem tudja kifejezni, ahol nincs benne fokozás, hanem egyszerűen azt mondja, hogy a szentek szentje az minden mástól szentebb hely. Na most a szentek szentjének szentje, tehát háromszorosan kimondva a fokozást, ez egy valami minden földi tapasztalatot fölülmúló jellemzést jelent. Hogyha a világon vannak szent dolgok, azok között van a legszentebb. De Isten még ahhoz képest is egy azon felülálló szentség. A háromszor szent Isten, aki a legszentebbek legszentebbje. A négy élő lény, aki tel is tele van szemekkel, vagyis minden porcikájával szemléli az Isten dicsőségét és szépségét, erre a látványra egyszerűen megállás nélkül nem tud más tenni, mint magasztalja, magasztalja, magasztalja az Istent. Éjjel-nappal megállás nélkül. Nem azért, mert kötelezve van, hanem mert Isten szépségének a látványa ezt az élményt, ezt váltja ki belőle, hogy egyszerűen nem tud megállni az Isten dicséretében. 24 vén ugyancsak csatlakozik ehhez az imádáshoz. Így folytatja a Jelenések könyvének a szerzője, mikor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és áldást mondtak a trónon ülőnek, az örökkön-örökké érőnek, a 24 vén leborult a trón előtt, és imádta az örökkön-örökkön érőt, a trón elé dobta koronáját, és így szólt, méltó vagy, Urunk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és akaratod által jöttek létre a teremtmények. Teremtő Isten dicséretről van itt szó. De igazából a hangsúly azonban, hogy méltó vagy. Valahol az Isten dicséretnek egy meghatározó eleme ez, hogy rádöbbenjünk arra, hogy akármi is van az én életemben, az Isten olyan mértékben csodálatos és gyönyörű, hogy mindig méltó a dicséretre. Igazából az egész negyedik fejezet ebbe dicséretbe akar kicsúcsosodni, ebben az imádásban, hogy megállás nélkül, éjjel-nappal, mert Isten olyan félelmetesen gyönyörű, hogyha időnként megtapasztaljuk, akkor nem tudunk betelni vele, és nem tudunk betelni az ő dicséretével, olyan módon túlcsordul belőlünk, de aztán valahol mindig tudatosítanunk kell azt, hogy bármi van is, bennem, körülöttem, az Isten mindig méltó. Méltó arra, hogy valóban felcsendüljön a szívemben a dicséret és az imádás. Nagyon szépen köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét. Talán sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a részletit is Jelenések könyvének, és megmutatni, hogy mennyire tele van olyan elemekkel a Jelenések könyve, ami nem csak, hogy nem ijesztő, hanem igazából magával ragadó. Pontosabban azt mutatja meg, hogy a Jóisten az ő szépségével és nagyságával hogyan akarja magával ragadni az iránta elkötelezett hívőknek a szívét. Dicsértessége Jézus Krisztus!
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Sok szeretettel köszöntjük rádión kedves hallgatóit. Szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börbusz Péter atya vezeti, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségírásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Töltsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek Szentlélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Uram, tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korántsem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátottuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékkal tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékot adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy nagyszüleimen keresztül számtalan jó téteményben részesítettél. Fizess meg neki, kérlek, a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak. Kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak, s hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjukról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak, szánva éltették szent értéseidet, és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben, a mennyei hazába, a hazatérésben, a mennyei hazába, és még ott is pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcad, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísért el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok. De így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Hadd, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számunkra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, add, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és óvd meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyítsd meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelen imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyítsd meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket.

0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tovis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek béke és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalása legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kínszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested is vélet szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgusz Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét kívánunk! A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Erdő mellett estvélettem,

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His All-Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fanári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szent Lélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangélium.

0: Ából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leo pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leo pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leo pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspök szentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leo pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leo pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelki javát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leo pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspök szentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leo pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent Tizedik Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Löfevre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára. Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appié mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felley püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Luis atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leo pápa Massimo Rallit, a szeretetszolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Mária nem látta világosan, hogyan valósulhat meg Isten terve. Nem tudta, milyen út vár rá, milyen örömök és milyen fájdalmak következnek. Egy dologban azonban biztos volt. Isten volt az, aki az angyal által szólt hozzá, és ő hitt neki. Ezért nevezi őt Erzsébet boldognak. A hit nem azt jelenti, hogy mindent értünk, és mindenre van egy pontos válaszunk. Sokkal inkább azt, hogy akkor is rábízzuk magunkat az Úrra, amikor még nem látjuk az út végét. Mária egész élete ezt a bizalmat mutatja be. Az angyali üdvözletre kimondott igenétől, a betlehemi szegénységen át egészen a keresztövéig kitartott Isten mellett. Pedig nagyon sokszor nem értette, hogy mi történik. De mindig hitt abban, hogy az Úr hűséges. Hogy vagy ezzel? Tudsz bízni Isten hűségében? Elhiszed, hogy megtartja ígéretét? Bizonyára a te életedben is vannak olyan ígéretek, amelyek beteljesülésére már régóta vársz. Imák, amelyekre még egyelőre nem kaptál választ. Álmok, amelyek még nem valósultak meg. Ez az ige ma téged is bátoríthat. Ne add fel. Várj türelemmel, és közben bízz az Úrban, hiszen számára nincs elfelejtett ígéret. A hitből fakadó bizalomnak mindig meg lesz a jutalma. Ahogy ezt Mária életében is láthattad. Ezért ne félj a bizonytalanság közepette is igent mondani Istenre. Tarts ki rendíthetetlenül reménységed megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Amen.

Tudni fogjátok, hogy Izraelben lakom, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nem más. És népemet soha többé nem éri szégyen. Mindezek után kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok jövendölni fognak.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Segíts, Urunk, hogy kövessük édesanyádat, aki a legjobb részt választotta, és azt az eredelt keressük, amely megmarad az örök életre.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Világ üdvözítője, aki megváltásod erejével édesanyádat a bűn minden szennyétől megőrizted. Őrizd meg minket is tisztán a bűntől.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Megváltunk, te Szűz Máriát tiszta hajlékoddá és a Szent Lélek szentélyévé avattad. Tégy minket is szent lelked örök templomává.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.

0: Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a szent lélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossz.

Kalkuttai Teréz anya, a legjobbat add a világnak. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéri cselekedeteidet, mégis tegyél jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis légy becsületes és nyílt. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van. És ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

félreért, átsiklik a lényegen. Csak az Isten ismer személyesen, mondta Rákos Sándor.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett a Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívőeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Sarlós boldogasszony ünnepe Mária szeretetének és szolgálatának ünnepe. Az evangéliumban azt halljuk, hogy miután az angyal hírül adta neki Isten nagy tervét, Mária nem önmagával kezd foglalkozni. Nem várja, hogy őt ünnepeljék. Nem a saját kiváltságán elmélkedik, hanem útra kell, hogy segítsen idős rokonának, Erzsébetnek. Mária útra kelt és a hegyek közé sietett. Ez a sietség a szeretet sietsége. Aki találkozott Istennel, az nem maradhat tétlen. A hit mindig mozgásba hozza az embert. Mária szívében hordozza Jézust, és ahol megjelenik, oda örömbéke és áldás érkezik. Amikor belép Erzsébet házába, különös dolog történik. Erzsébet méhében örvendezve felújjong a gyermek, a későbbi keresztelő Szent János. Még meg sem született Jézus, de jelenléte már kegyelmet áraszt. De ez arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus sokszor rajtunk keresztül akar másokhoz eljutni. Mi is Krisztus hordozók vagyunk, amikor hitünkkel, szavainkkal vagy szeretetünkkel jelen vagyunk mások életében. Erzsébet így köszönti Máriát: boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Mária boldogságának titka nem elsősorban az, hogy ő Jézus édesanyja. Az igazi boldogság forrása a hite. Bízott Istenben akkor is, amikor nem értett mindent. Elfogadta az Úr akaratát, és ráhagyatkozott a vezetésére. Ezután hangzik fel a Magnifikát, Mária csodálatos hála éneke: magasztalja lelkem az Urat. Mária nem önmagát magasztalja, hanem Istent. Tudja, hogy minden kegyelem ajándék. A világ gyakran arra tanít, hogy saját magunkat helyezzük a középpontba. Mária ezzel szemben Istenre mutat. Az alázatos ember nem kisebbnek tartja magát a valóságnál, hanem felismeri, hogy minden jó forrása az Úr. A népi hagyományban Sarlós boldogasszony a termés, az aratás és a földművesek oltalmazója lett. A sarló az aratás eszköze, de lelki értelemben is üzenetet hordoz. Az emberi élet is egyfajta vetés és aratás. Amit szeretetből, jóságból, imádságból vetünk, annak gyümölcsét egyszer learatjuk. Mária élete azért lett olyan gazdag gyümölcsökben, mert teljes szívvel Istenre bízta magát. Ma Máriától tanulhatjuk a készséges szolgálatot, a hitből fakadó bizalmat, az alázatot és a háladás lelkületét. Kérjük Sarlos boldogasszony közbenjárását, hogy mi is felismerjük embertársaink szükségét. Örömmel induljunk segítségükre, és életünkkel Krisztust vigyük a világba. Szűz Mária, Sarlos boldogasszony, taníts minket a szeretet szolgálatára, hogy életünk magnifikált legyen, amely Isten dicsőségét hirdeti. Amen.

Krisztus. Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk Kisbájból. A Szent Misét tisztelendő kubatár pap Rémánsó mutatja be. A kantori szolgálatot is ő látja el. A technikai szolgálatot Bodizsán János végzi. Lélekben kapcsolódjon belőle a legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretett testvéreim, jelenlévő hívek és kedves Mária Rádió hallgatók, a boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepét tartja egyházunk a mai napon, amit népi megnevezéssel Sarlos boldogasszonynak mondunk, hiszen az aratás idején van ez az ünnep, és szereti az egyházunk a szűzanyát ilyen formán is a mindennapi életünk részévé tenni, gyümölcsoltó boldogasszony, gyertyaszentelő boldogasszony, és így tovább. A szűzanyával együtt imádkozunk, kérjük az ő kegyelmét, hogy a földjeink is hozzák meg a jó termést, de a lelki értelemben is jó terméshozó keresztények tudjunk lenni. Tekintsünk magunkba, bánjuk meg, amikor nem engedtük, hogy a kegyelem vize megáztassa a lelkünket, és megtisztult lélekkel egyéni szándékainkra kiki indítsa fel, miért akarja felajánlani a szűzanya közbejárásával ezt a szentmisét, és egyéni szándékainkkal méltóan ünnepeljük az Úr szent titkait.

Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életet.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, szeressétek tettetés nélkül, irtozzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgálatban, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert ime, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik féllik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonában. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett keresztény testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók és jelenlévő hívek! Az angyali üdvözlet után Szűz Mária késedelem nélkül útra kelt, és Júdea hegyei közé sietett az idős rokonához, Erzsébethez. Ezt ünnepeljük ma, július 2-án. Ez sokkal több volt, mint egy rokoni látogatás. A Szentlélekben való eltelés öröme hatotta át együttlétüket. Jelen esetben 2 mondat szolgál alapul az elmélkedésünkhöz. Az első így hangzott, így hangzik: boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki, mondta Erzsébet Szentlélekkel eltelten a találkozásuk örömében. És valóban így van ez. A hívő ember boldogsága nem vehető el. Szűz Mária hitében nem volt kétség. Nem vacilált, hogy vállaljam ezt a nehéz és egyáltalán nem veszély nélküli útat. Megéri nekem? Hogyan vélekednek, milyen megjegyzéseket tesznek a falustársak? Boldog örömmel indul, és megy, szíve alatt hordozva megfogant magzatát. Szépen ecseteli ezt a boldogságát az ünnep éneke, amit a Szentmise befejező énekeként veszünk. Mária szűzanya Názáretből indul útnak. Az úton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak. Madárkák zengenek, az ég is ráragyog. Földön még nem esett így nagy dolog. Mária szent szívén dobog szíve örök úrnak. Máriát nem gyötörte kétség amiatt sem, hogy hogyan igazolja magát József előtt. Istent választotta, igent mondott az ő akaratára, és ez a minden. Nem az emberektől függött a boldogsága Betlehemben sem, hogy befogadnak otthonaikba, vagy sem. Jézus az enyém, ez az igazi boldogságom. Lehetett Egyiptom a hontalanság kenyerével. Átjárhatta hétszeresen a szívét a fájdalom tőre. Ölében tarthatta a keresztről levett halott szent fiát. A hitében meg nem rendült. És még nagyobb volt a boldogsága a feltámadás győzelmében való részesedéssel. Testvérem, hányszor mondtad és mondod el a hitvallást, a hiszek egyet? Csak szavak hangzanak el, vagy ráteszed az életedet is? Ha így van, te is elindulsz késlekedés nélkül megvalósítani a Szentírás imént felolvasott felszólítását. Szeressetek tettetés nélkül, irtozzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek, az Úrnak szolgáltok. Ez a lényeg, az Úrnak szolgáltok. Minél inkább így élsz, annál boldogabb leszel, és társa a boldogságos szűzanyának. Elmélkedésünk alapjául szolgáló második mondat, a szűzanya ajkát hagyja el, ugyancsak az Erzsébettel való találkozás örömében. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő nevem. Annál nagyobb dolog nem történhetett a világon, mint hogy Mária édesanyja lett az Isten fiának. De az is nagy dolog, hogy mi is befogadhatjuk az ő szent fiát, szívünkbe zárhatjuk, adhatjuk a világnak, ahogy Mária tette. Testvéreim, ne járjunk bekötött szemmel, hanem vegyük észre, hogy csupa nagy dolgok vesznek körül minket, és nagy dolgok történtek velünk is. Milyen nagy dolog, hogy egyáltalán létezek, megszülettem. A keresztségben teljes jogon Isten gyermeke lettem. Csíkszent Domokoson, ahol papi szolgálatomat kezdtem, egy hittanos kislány egy préselt virágot ajándékozott nekem, gondosan becsomagolva egy staniol papírba beburkolt gyufás katujába, s a fiókocskában bársonyszövetre helyezve a százszor szépet. pénzbeli értéke nem igazán jelentős, de az eszmei értéke annál inkább. Sokáig őriztem. Isten nem egy préselt virággal fejezte ki irántunk való szeretetét, hanem az egész világ mindenség nekünk ajándékozásával, gyönyörű természettel, csobogó patakokkal, tengerekkel, csillagos éggel, embertársainkkal, család tagjainkkal, papokat a hívekkel, a híveket a papjukkal. Bárhová pillantok, Isten nagyságát szemlélhetem. Elmondhatom Szűz Máriával, és tegyem is meg, nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Igen, szentséges az ő neve. Az egyház az ünnepnapokon a papi Zsolozsma reggeli dicséretében elimádkoztatja Dániel könyvének Istent dicsőítő imáját, felsorolva Isten alkotásait, hogy minden teremtmény dicsérje az Urat. Tegyük meg mi is Mária magnifikátjának első sorával: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong megváltó Istenemben. Magasztalja mindig, mindenért és mindenhol az én lelkem az Urat. Így minket is boldognak fognak mondani. Amen. Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
2: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Áldott vagyunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyerem.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Áldott vagyunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek italam.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségén. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, György és József nyugalmazott püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Most imádkozunk együtt, úgy jön az üdvözítőnk, az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség.

0: Mária, te vagy aki a fogadtál, a Szentlélek gyönyörűvésével, halálod által, életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szentessed és véred által, minden végkentől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szabadjak tőled.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, utat és szóval mondd, és meggyógyul az életem.
0: Istenem,
1: hitt
0: veszettem ennek, mert örök igaz mondó vagy, Istenem, remélek te benned. Mindenkor hűs és dalmas vagy, Istenem, mindennél jobban szerettek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
2: Krisztus lelkem,
0: szentem lelkem, Krisztus testem, üdvözíts engem, Krisztus fejedet tölts be engem, Krisztus oldalában folyog víz most tisztára engem, Krisztus készelődéssel erősíts meg engem, ó édesség és sárgass meg engem,
3: szeretsebeinkkel.

így énekeltük most az áldozási énekben. Könyben úszik mindkét szemem, mint a tenger, üdvöm nagy, mert, és itt van a lényeg, mert hitem és szívem mondja, Isten fia jelen vagy. Ez a hit, ami Máriában is megvolt, hogy Isten fia velünk van, tegye áldottá a napunkat, tegye Isten előtt tetszővé egész életünket, ezért kérem Isten áldását mindannyiukra.

0: kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Kisbácsból, a szentmisét tisztelendő Kovács Árpád plébánosul mutatta be. A kántori szolgálatot is ő látta el, a technikai szolgálatot Bódizsán János végezte. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kisbácsot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kolozs megyében közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre a Nádaspatak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilarra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent István néven ismert határrészén helyezkedett el, és a Szent Iván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárba bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik, Bak alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus temploma legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Muradin Bájer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a 13.-14. századra utal, régi kinezeteléből csupán a csúcsíves sekrestye ajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kint a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a 15. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifó Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte Túrós Dezső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyarvistai kőből készült. A kórus feljáratot 1961-ben helyezték kívülre. Régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfalkerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A fő egyházmegye 2009-es milléniumi évében a templom búcsú napján Szent Péter és Szent Pál ünnepén Kovács Sándor kanonok, Kolozs dobokai főesperes plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után, és ugyanakkor a katolikus temetőben a környék legszebb és legkorszerűbb újonnan felépített rovatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették, a tetőteret beépítették és alkalmassá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista vagy más csoportok is lelki gyakorlatos hétvégeket tartsanak, akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen egy másik épület a Hajdani Katolikus Művelődési Ház 2005-2013 közötti korszerűsítése után Boldog Gizella Közösségi Ház néven működik. Legújabb megvalósítás 2021-ben Szabó Trifó Krisztina tervei alapján egy nagyméretű lurdi barlang létrehozása a külső templomkertben az erődítmény jellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a betegek gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívű közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot főtisztelendő László Attila, a körzet főesperese áldja meg 2021. szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, az 52. eukarisztikus kongresszus záró napján, szeptember 12-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak, Kisbács filiái, azaz oldallagosan ellátott plébániák és filiák Magyar Vista, Kide, Boncida és Válaszút. A jelenlegi plébános Kisbácsból látja el a Kolozsváron a hajnal negyedben található Szent Kamil otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, biztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a hallássérültek intézetének gyerekeit és a gondviselés házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide 1824-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesi Ignác bírópüspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivucz Károly kolozsdobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje, Nepomuki Szent János viszont Jézus szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Boncida, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a Kisbácsból oldallagosan ellátott boncidai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stílusban. Búcsúját szeptember 14-én, az örökös szentségimádási napját pedig december 20-án tartják. Oldalagosan ellátott filiája még Válaszút és Magyar Szarvasként. Kisbács látja el oldalagosan Magyar Szarvaskendet is, amelynek római katolikus temploma 1725-ben épült a középkori román stílusú szentély és segrestje beépítésével. A torony nyugati oldalán gótikus mérmű, az északi oldalon csúcsíves ablak látható. Az oltárt Anton Schuckbayer készítette. Mária képét csodatevőként tisztelték, miután özvegy Amirász Mártonné 1881-ben hozzáimádkozott és jelenése támadt. Ezután kis és nagy boldogasszony napjára búcsújárást engedélyeztek. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kolozsdobokai főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a két apostol fő ünnepén Péter Pál napján tartják, Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepén, vagyis június 29-én. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Örökös szentségimádási nap december 22. A műsor a Kisbácsi Katolikus Templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszön önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 2-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti önöket. A pontos idő 8 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Dévai Ferences templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás nagy ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Tanévvégi megbeszélés Nagyváradon. Ma délután 5 órától a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatóival és a megyei, illetve országos hittan versenyen részt vett diákokkal találkozik Böcskei László megyés püspök a püspöki palotában. A meghívottak egy szentmise keretében adnak hálát a kapott kegyelmekért, megélt örömökért és sikerekért. Majd közösen kiértékelik az elmúlt tanév eredményeit és eseményeit. Jubileum a nagyszebeni Szentháromság templomban. Alapkőletételének 300. évfordulóját ünnepli a nagyszebeni Szentháromság római katolikus plébánia templom. A jubileumi ünnepséget holnap este 6:30 órától tartják a Nagypiac téri templom földszinti hittantermében. A jelenlegi templom alapkövét 1726-ban helyezték el, amely rendkívül fontos eseménynek számított, nem csupán a plébánia, hanem a város lakóinak életében is, hiszen jelentősen megváltoztatta mind a plébániai közösség, mind pedig Nagyszeben összképét. Tánc est a püspöki palota kertjében. Holnap este 7 órától a Nagyváradi püspöki palota kertjében egy különleges moldvai táncházba várják az érdeklődőket, ahol a talpalávalót a nagykárói komárki zenekar szolgáltatja majd. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével. Kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. A Székely Népviselet napja. A szombati Ezer Székely leány napjára hangolódik Csíkszereda és a környékbeli települések közössége pénteken a Székely Népviselet napján. A szervező Hargita Székely Néptánc Színház csapata találkozott tart a Központi Parkban délelőtt 10 órakor, ahol rögtönzött Székely Népviseleti szemle várható népzenével és közös tánccal. Az eseményhez online is lehet majd csatlakozni, aki népviseletet ölt magára, küldhet fényképet a hargitaneptanc@gmail.com e-mail címre, WhatsAppon a 0724 309 524-es telefonszámra, vagy üzenetben a Hargita Szép Kej Néptánc Színház Facebook oldalára névvel és helységnévvel, a képeket megosztják majd a közösségi oldalaikon. Diakonus szentelés a Székesegyházban. Szombaton délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök a Nagyváradi Székesegyházban diakonussá szenteli Václavik Marek akolitust, a solyomkővári szlovák plébánia hívét. A diakonátus szerb papság az egyházi rend szentségének első alapvető fokozata a katolikus egyházban. A diakonusok feladata a püspökök és áldozópapok segítése az igehirdetésben, a liturgiában és a karitatív szolgálatban. A szentmisére szeretettel várják mindazokat, akik imádkozni szeretnének a szentelendőért, közösségeinkért, új papi és szerzetesi hivatásokért. Marosvásárhelyen Adrián Laza. A Mures Runners Egyesület meghívására a marosvásárhelyi fotógyárban működő kulturális központ vendége lesz Adrián Laza, magashegyi alpinista, aki az első olyan hegymászó, aki 53 éves koráig meghódította a világon mind a 14-8000 méter fölötti hegycsúcsot. Szombaton este 8 órától az alpinista jelenlétében levetítik az Ad Astra per Aspera című dokumentumfilmet, amely végigköveti a sportoló felkészülését és expedícióit Nepálban, Pakisztánban és Tibetben. A vetítést követően a 60 éves alpinista beszélget majd a jelenlévőkkel. A rendezvény belépő díjából, illetve a helyszíni adományokból összegyűjtött pénzösszeget az Egyesület felajánlja a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó egyik egyesületnek, amelyből a szervezet nyári tábort szervez majd a rászorulóknak, családtagjaikkal együtt. Kárpát-medencei magyar családok találkozója.
Csíkszereda ad otthont vasárnap a Kárpát-medencei magyar családok találkozójának, amely délelőtt 10 órától kezdődik a központi parkban. A nap során bemutatkoznak a határon túl élő tagszervezetek, az érdeklődőket közös gasztronómiai programok, kulturális műsorok, kézműves foglalkozások, kincskeresés, társasjátékok, mesterségbemutatók, sportprogramok, kiállítások és koncert is várja. Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Az OMS szolgálat közlése szerint ma délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben, fokozott légköri instabilitás miatt a Bánságban, a Körösvidéken és Máramarosban is. Az Erdély-szigethegységben úgy szintén. A szél 50-70 km-es órás sebességgel fújhat, az első csapadék mennyisége elérheti 15-25 litert. A meteorológusok szerint holnap reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás van érvényben. Fokozott lesz a légköri instabilitás, záporokra, zivatalokra, helyenként jégesőrés lehet sajnos számítani. Kitart a kánikula, ma is nagy lesz a hőség. Ma 10 és 21 óra között sárga hőségriasztás is érvényben van Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi és középső részében. A nappali hőmérsékleti csúcsérték 31-34 fok között alakul a mai napon. Most pedig nézzük a ma reggel 8 órakor kiadott adatokat. Ezek szerint Herkulesfürdőn 19 fok van, Temesváron és Aradon 23, 20 fok van Máriaradnán, Déván és Vajdahunyadon 20, itt Nagyváradon 23 fokot mértek, 21 fok van Szentgyomborn és Mihályfalván, 20 fok Zilahon, valamint Szilágysomlyón. Szintén 20 fok a reggeli adat Nagykárolyból, Tasnádról és Szatmárnémetiből is. 21 fok van Nagybányán, Felsőbányán, valamint Máramarosszigeten. 19 fok a Kincsesvárosban, Kolozsváron, 21 fok Boncidán és Désen. 19 fok a reggel 8 órakor mért adat szerint Tordán és Nagyenyeden, 22 fok van Gyulafehérváron. 19 fok Fogarason, 20 fok Nagyszebenben. 21 fokot mértek Megyesen és Segesváron, 18 fok van Brassóban, 19 fokot jelentettek Barótól, valamint Málnásfürdőről és Sepsiszentgyörgyről, 20 fok a reggeli adat Kézdivásárhelyről és Kovásznáról, 19 fok van a mai reggelen Csíksomlyon, 18 fokot jelentettek Ugrapatakáról, valamint Balánbányáról, 17 fok van a 8 órakor mért adat szerint Maroshévízen, Ditróban, Gyergyószentmiklóson és a Gyilkostónál, 16 fok Borszéken és a Bucsintetőn, 22 fok a reggeli adat Székelyudvarhelyről és Székelykeresztúrról, 20 fok van Szentegyházán, 22 fok Marosvásárhelyen, Besztercén, valamint Szászégenben, 21 fok Szovátán, Parajdon és Farkaslakán, Csángóföldön, Bákóban 23 fokra ébredhetnek a hallgatók, Bukarestben 21-22 fok van, a tengerparton Konstancán 24, Mángálián 22 fok van ma reggel. Nézzük nyugatabbra, hogy Gyögyörű Budapesten 19-21 fokra ébredhetnek az ott élő hallgatók, Miskolcon és Debrecenben 23, Szegeden 24 fok van ma reggel, Pécset 20 fokot mértek, Szombathelyen és Győrben szintén 20 fok van, Fölvidéken Dunaszerdahelyen 21, Pozsonyban 20, Kassán 22 fok van, Kárpátalján, Munkácson és Ungváron is 22 fokot mértek, végezetül a Délvidéken, Eszéken és Újvidéken 20, míg Szabadkán és Kikindán 22 fok a reggel 8, ottani 7 órakor mért adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek fel minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Kedves már a rádió hallgatók, július 2-án szeretettel köszöntjük újra az ébresztő műsorunkban. Ma Sarlós Boldogasszony napja van, nézzük meg előbb a névnapokat, majd azok azutána milyen események történtek. Ma az Ottók, a Jenők, a Máriák és a Marciánok ünneplik a névnapjukat, a Jóisten éltesse mindannyiukat. Nézzük meg a névnapok eredetét, az Ottó a német Ottó névből származik. Ez az Oté kezdetű germán eredetű neve különállósult becézője, jelentése birtok vagy vagyon. Jenő honfoglaláskori törzs névből vált keresztnévvé, török eredetű, jelentése bizalmas tanácsadó miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Marcián, a latin Marcianus név rövidülése, jelentése a Március nemzetséghez tartozó férfi. Hát a mai nap folyamán a következő események történtek. 637 éve Sarlós Boldogasszony napja, 32 éve a sportújságírók napja, 90 éve született Hofi Géza, humorista. ...73 éve Nagy Imrét nevezték ki a miniszter tanács elnökévé, aki ezt a tisztséget először 1955 április 14-ig töltötte be. 68 éve Nyíregyházán született Friderikusz Sándor újságíró, a Pulitzer díjas író és showman. 755 éve Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. 460 éve meghalt Nostradamus francia orvos és asztrológus, jövendőmondó. ...88 éve született Szilágyi Domokos erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. 75 éve született Pataki Attila, az Edda együttes énekese. 75 éve született ifjú Mócsi Sándor színész, rendező, aki főként vígjátékokban és zenés darabokban játszott. 43 éve meghalt Budai László, futballista, legendás aranycsapatnak a jobb szélsője. 248 éve halt meg Jean-Jacques Rousseau, svájci francia filozófus, író és zeneszerző. 177 éve meghalt Gábor Áron, az 1848-49-es forradalmi és szabadságharc ágyú öntője és tűzér tisztje. 146 éve megszületett Szirmai Albert zeneszerző és karmester, 134 éve született Lackó Aladár, agrárkutató. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai esemény naptárunkba. Maradjanak továbbra is velünk, folytatódik a ébresztő műsorunk.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Bambergi Szent Ottó, érsek. Svábföldön született 1060 körül. Bamberg érsekségét, illetve püspöki székét még ma is szívesen nevezik Szent Ottóénak. Vele a 8. püspökkel kezdődik az 1007-ben alapított keleti frank püspökség történetének második korszaka. Az előkelő, de szegény Mistelbach bárok családjába született Svábföldön 1060 körül. Szülei egyházi pályára szánták. A würzburgi bencés iskolába küldték, hogy ott a szükséges ismereteket elsajátítsa, s idővel maga is szerzetes legyen. Rövid időn belül elveszítette mindkét szülőjét. A szegény ifjú minden anyagi támogatás nélkül maradt, de nem csüggett el. Hogy megélhetést biztosítson magának, és egyben előteremtse a tanulmányai befejezéséhez szükséges eszközöket, Lengyelországba vándorolt, és ott az előkelő családok gyermekeinek nevelésére iskolát nyitott. Vállalkozása fényes sikerrel járt. Szeretetre méltóságával, jámborságával, méltóságos fellépésével annyira megnyerte tanítványainak, és azokon át szüleik bizalmát, hogy idővel a legmagasabb körök, sőt a hercegi udvar is megnyílt előtte. Ekkorra magánúton sikerült befejeznie teológiai tanulmányait is, és Gnézenben áldozó pappá szentelték. Fiatal éveiben találkozott Regensburgban Judittal, IV. Henrik császár nővérével. Ennek az összeköttetésnek köszönhetően került kapcsolatba a császári udvarral, sőt magával a császárral. IV. Henrik annyira megkedvelte, hogy maga mellé vette udvari káplánnak. Otto őszinte szeretettel ragaszkodott a hányattatott életű és álhatatlan természetű uralkodóhoz, és iparkodott őt legalább a bántóbb túlkapásoktól visszatartani. Viszont Henrik is megbecsülte hűséges káplányát, s előbb az Augsburgi, majd a Halberstadti püspökséget ajánlotta föl neki. Otto azonban lelkiismereti aggályukra való hivatkozással mindkét esetben kitért a püspöki tisztség elől. Végül 1102 karácsonyán elfogadta a bambergi püspökséget, de kijelentette, hogy csak abban az esetben vállalja, ha maga a Szentatya szenteli őt fel. Székvárosba 1103. február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony napján vonult be az augsburgi és würzburgi püspökök kíséretében. Az út utolsó szakaszát mezítláb tette meg a havas jeges úton. A bambergi hívek csodálták példaadó alázatosságát és szerénységét. Mint a legfontosabb egyházmegye feje, Otto belesodródott kora nagy küzdelmeibe, az investitúra harcba, amely a papság és a világi uralkodók között az apátok és püspökök kinevezési jogaiért folyt. Otto azon fáradozott, hogy ebben a küzdelemben mindkét fél felé igazságosan járjon el és közvetítsen. Egyforma hűséget tanúsított az egyház és a birodalom iránt. Már a püspöki méltóság átvétele azt mutatja, hogy Otto nem szándékozott egyoldalúan a pártjára állni egyik félnek sem. Bár 1102 karácsonyán a császár kinevezte, s gyűrűvel és pásztorbottal is beiktatta, felszentelését addig halogatta, amíg 1106 pünkösdjén Anagniban második paszkál pápa fogadhatta. Ekként a kereszténység mindkét vetélkedő feje törvényesítette a bambergi püspököt. Hasonlóképpen igyekezett távol maradni a politikai zűrzavaroktól, amíg a jogi helyzet nem tűnt számára elég világosnak. tisztességesen teljesítette rangjából következő kötelességeit, és mindenki másnál nagyobb odaadással és eredménnyel dolgozott az investitúra harc megszüntetésén és romjainak eltakarításán. Tekintélye és befolyása végül megérlelte a Wormsi kondordátumot, a nagy békeművet, amely 1122-ben kompromisszumos formában véget vetett a küzdelmeknek. A lehető legegyszerűbben élt. Udvart egyáltalán nem tartott, és amikor emiatt többen szemrehányással illették, azt felelte, hogy a püspök csupán haszonélvezője az egyházi javaknak. Hiba volna tehát részéről, ha azokat hívságos dolgokra pazarolná. Magára semmit sem költött. Ruhája, cipője sohasem lehetett olyan rongyos, hogy újra meg ne foltoztatta volna. Még igénytelenebb volt étkezés dolgában. Ha valami jobb vagy drágább falat került asztalára, azt azon módon valamelyik betegének küldte el. Egyszer például szolgája azzal akart benne étvágyat kelteni az eléje tálalt finom halra, hogy drágaságát dicsérte. A püspök, mikor a hal árát megtudta, azonnal intézkedett, hogy vigyék el egyik súlyos betegének. De más tekintetben is kemény fegyelem alatt tartotta magát. Sokszor éjszakákon át imádkozott a tabernákulum előtt. A püspök már jóval fölötte állt a 60-nak, mikor olyan vállalkozásba fogott, mely egy ereje teljében lévő ifjúnak is becsületére vált volna. Elment a pogány Pomerániába téríteni. Harmadik Boleszláv lengyel herceg Judit fia országába hívta, hogy az éppen meghódított Pomerániát megnyerje a keresztény hitnek. Számos helyen misszionálva meghozta az országnak a kereszténység végleges megerősítését. Joggal nevezik Pomeránia apostolának. Egyházmegyéje határain messze túl ismert volt, mint kolostor alapító és a szerzetesség ügyének előmozdítója. Életrajzírói 7 egyházmegyében 27 kolostort sorolnak föl, amelyeket Otto alapított vagy megújított. Hozzá, mint tapasztalt szervezőhöz fordultak, ha valamely régi vagy új kolostor nehézségekkel küzdött. Mindennél azonban fontosabb az egyházi tevékenysége, a vallási élet megújítása. E célt szolgálta az 1134-ben és 1137-ben tartott egyházmegyei zsinat mellett a plébániák alapítása és megerősítése vidéken. Bambergben befejezte a dóm építését, és az 1117-es földrengés által ledöntött Michelsbergi kolostor újraépítését. Karitatív gondoskodásának a tanúja volt Bambergben az általa alapított Szent Egyed és Szent Gertrúd kórház. Nagy buzgósággal támogatta a híres bambergi dómiskolát. Otto korában virágzott a Michelsbergi apátság íróiskolája, melynek a tagjai voltak későbbi életrajzírói is. 1139. június 30-án halt meg. A Bamberg melletti egykori bencés kolostor Szent Mihály templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja mindmáig nagyon látogatott kegyhely.

Kedves hallgatóink, 8 óra 41 perc van, műsorunk azon része érkezett el, mikor lehet köszönteni szeretteiket, ismerőseiket a már ismert elérhetőségek egyikén. Telefonszámaink a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555. SMS-t is lehet írni, szívesen beolvassuk, 0758 420 555. Nézzük a mai névnaposokat. Ma július 2-án az Ottókat és a Jenőket köszönhetjük. Az Ottó német Ottó névből származik, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok vagy vagyon. A Jenő

0: Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Sok szeretettel köszöntöm én is, Majörös úr. Kisztere Dávol vagyok. Varga Ottót köszönteném névnapja alkalmából, és a drága unokámot, Timikét, László Timikét, aki Svédországba él, születésnapjára. Jó Isten éltesse sokáig, és minden születésnapos, névnapos, házassági évfordulósokat, és minden jó akaratú embert tiszta szívből köszöntök. Isten áldja Önököt, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni.
1: Nagyon-nagyon szívesen, és csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Hát én szeretném köszönteni nagyon jó barátomat, Kovács Jenőt, Ausztriában, Linzben. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, jó egészséget, és hát üdvözöljük az egész nagy-nagy családot.

0: Te kedves hallgató, írja, a Jóisten éltesse a Mária Rádiót, minden hallgatót, minden beteget, kispapokat, kántorokat, papokat, áldott napot kíván mindenkinek, hát mi is áldott napot kívánunk a kedves hallgatónak. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Hát, mit tették az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindenökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntelek. Reggel is átjárt a szívem, lelkemet, hogy milyen szép négy gyermeked van, mert Engyi Albert, és Fiánok is Dániába. Négy van, drága gyermeked. Nem tudom, neked is egy kislány, ugye?
0: Van egy kislány, és három fiú, igen.
1: Én a pont olyan kislánynak is egy kislány, három fiú. Na, Attilám, megkérlek szépen, drága, bocsáss meg, hogy mondtam előre. Szeretném köszönteni Csíkszeredából Andrássy Jenő unokám, és a vejemet, Andrássy Jenőt, az időst. A Jóisten áldja meg, adjon nekik erőt, egészséget mind a kettőnek, a családjukba, békességet, szeretetet. Anna néninek ülkébe adjon a Jóisten erőt, egészséget. Minden Mária Rádió hallgató, támogatónak adjon a drága Jóisten erőt, egészséget, főleg szeretetet, Attila.
0: Bizony.
1: Mert az a legfontosabb, békesség, Istentő.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, csak közben megy a rádió hátul. További szép napot kívánunk, és köszönjük szépen, hogy hívott minket.

Te kedves hallgató, így a Isten éltesse Anna nénit ülkében előtt egészséget és csupa-csupa jót kívánok, áldott napot. Hát mi is pusztuljuk Anna nénit ülkében, csodaszép napot kívánunk mi is.

mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Amikor szentáldozásról jövünk, és valaki kérdezné tőlünk, mit viszel haza magaddal, ráfelelhetnénk, az eget viszem.

Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint előre, hogy szoktuk mondani, nézzük, mit kínálunk önöknek a délelőtt folyamán. Hamarosan az igézőt hallhatjuk, majd kedves kolléganőnk Sepsi Szent Györgyről Tünde fogadja az önök imakéréseit. Ezután kapcsolunk majd a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomba, ahonnan a rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától Takács Zoltán Isteni Érintések című műsora kezdődik, majd 10:30-tól jól körülnézhetünk a házunk táján Szilágyi László kedves munkatársunk segítségével. 11 órától Krisztus nyomában Illés Izabella és Pálos István atya műsora következik, majd 11:30 perctől Dávid Gyöngyi ismét asztalt terít nekünk, újabb receptekkel, ötletekkel örvendezteti meg a sütni-főzni szeretőket. Délben az Úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját végezzük, ezt a déli magazin követi, melynek végén majd egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Ma délután a Szentmisét 7 órától, majd Aknas sugatagról közvetítjük. Holnap július 3-án pénteken reggel 7 és este 7 órakor lesznek a Szentmise közvetítések. Pénteken este ugye első péntek a szentségimádást, illetve az éjszakai virasztást Sepsi Szent Györgyről közvetítjük 22 óra 5 perctől. Szombaton július 4-én papszentelési ünnepi szentmisét közvetítünk Szatmár Németiből 11 órától, és hát délután 5 órától természetesen majd Csíksomjóra a Mária köszöntőre kapcsolunk. Vasárnap július 5-én nézzük a szentmise közvetítéseinket, délelőtt 11 órától vasárnap majd Kisbácsból, este 6 órától pedig gyönyörű primíciás szentmisét közvetítünk majd Aknas sugatagról. Kedves hallgatóink, nagyon meleg lesz ma is, vigyázzanak magukra és egymásra is, se tehetik a jó hűvös szobában, hallgassák a Mária Rádiót. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom önöktől, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Isten a jókedvű adakozót szereti. Azt gondolom, hogy nagyon igaz lehet mi ránk zenészekre, hiszen mi a zenénkkel csak adunk. Én nagyon bízom benne, hogy csak adunk, azon túl, hogy mi is nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és nem véletlen választjuk ezt a szakmát, vagy hivatást, vagy hobbit, ha úgy tetszik. És hát még a kedvetlenség is az, ami benne van ebben az idézetben, amire meg azt gondolom, hogy hát nem tudnám elképzelni, hogy hogy lehet kedvetlenül zenélni. Amikor én is rátaláltam gyakorlatilag erre az utamra, egész kicsi voltam, mert 10 évesen hárfázni valakit hallottam a tévében, és hát láttam, és annyira megtetszett nekem kislányként ez a hangszer, ennek a varázsa, ennek a hangja, a külseje, hogy hát tényleg nagyon megszerettem, magával ragadott, és így érintette meg a lelkemet a hárfa, és aztán így maradtam. Ilyen rendszeresen ezt megfigyeltem kiskoromtól kezdve, hogyha egy pár hét gyakorlás mondjuk kimaradt, egy nyaralás vagy bármi ilyesmi miatt, akkor én elkezdtem ezzel álmodni. Tehát annyira belekerül a gondolataidba, az idegrendszeredbe, ugye a zenével való foglalatoskodás, a gyakorlás, hogy nekem akkor rendszeresen olyan álmaim vannak, hogy éppen felkészületlenül ott állok egy versenyen vagy egy koncerten. És valahogy ez mindig akkor jelentkezik, amikor pár hétig nem nyúlunk a hangszerhez, vagy nem nyúlok. Nyilván ez az életem része maradt, a vaik mellett is, és hát segítséggel, de akkor meg tudom oldani, hogy amíg anyukám például kiviszi, vagy az apukája foglalkozik vele, játszanak, és kiviszi sétálni, addig akkor én oda tudok ülni a hangszerhez egy pár órát.
1: Bábel Klára, hárfaművész gondolatait hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, ezúttal az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Én Görkényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hamarosan rózsafüzér imára hívjuk önöket, felajánlva minden kedves hallgató szándékára ezen a szép napon. Imádkozzunk együtt, hogy valóban a szűzanya lelkülete járjon át bennünket. Az örvendetes rózsafüzért és a Jézus vére litániát Nagyváradról, a Szent József templomból fogjuk közvetíteni, és imádkozunk ma is a betegekért, akár ágyhoz, akár házhoz vannak kötve, akár műtétek előtt vannak, vagy éppen műtétek után lábadoznak, a családtagukért, hogy a megpróbáltatásban ne elcsüggedjenek, hanem hitben megerősödve győzelemre jussanak, egy fiatal fiúért, aki kórházi ágyon várja a gyógyulását, minden gyerekért, aki betegségben szenved. Ma is imádkozunk a vizsgázókért, hiszen ma is érettségizők több száza várja, hogy a tétel, ugye most már 9 óra hamarosan kezdődik a vizsga, hiszem, hogy a Jóisten szent lelke mindent eszükbe juttat, és mindenkiért imádkozunk, aki a Mária Rádiót fontosnak tartja, aki tesz érte, aki imáival támogatja, akár anyagiakkal is segíti. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555, vagy 0359 420 555. Írhatnak nekünk SMS-ben 0758 420 555 az SMS számunk, de a honlapunkra is az ima szándék gombra kattintva elküldhetik megfogalmazott ima kéréseiket, ima szándékaikat. Ma is arra kérem a kedves hallgatókat, hogyha élő adásba kerülnek, akkor a háttérben ne feledjék el kikapcsolni, illetve lehalkítani a rádiókészüléket. Köszönöm szépen! És amíg telefonáló lesz a vonalban, addig néhány üzenetet osztok meg. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért. Felajánlom a rózsafüzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim, jótevőim, lelke üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, szent lélek kiáradásáért minnyájunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzért az idegenben dolgozó gyermekemért, a Szentlélek vezetését kérem, hogy a helyes útra vezesse, és a szűzanya takarja be védőpalástjával, egy édesanya írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom a betegekért, a férjemért és magamért, és az egész halottaimért. És felajánlom az ápolókért, és a szép üzenem a gyógyulásáért, és felajánlom az egésznek, még a papoknak is, és a háború megszűnését, és imádkozzunk együtt.
0: Valóban imádkozzunk továbbra is együtt egymásért. Köszönjük szépen, hogy ma reggel is velünk imádkozik. Ezt a szentolvasót felajánlom férjem egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával, egy édesanya írta. A mai összes imát felajánlom egészségért, békességért, egyetértésért, valamint hálából a szűzanyának, és Váncsa Győrike lelke üdvéért, egy mindennapos hallgató írta. Zene. A mai imákat, rózsafűzéreket felajánlom a kapott kegyelmekért, családom egészségért, két gyermekem fontos szándékáért, és egy édesanyja, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Halló?
0: Igen, élőadásban van, én jól hallom Egyel önt.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, hallgatom.
2: Halló?
0: Én jól hallom, csak várom, hogy az ima szándékot osszam.
2: Tehát hallani engem?
0: Nagyon jól hallom önt.
2: Jó, köszönöm. A mai összes imát és szentmisét felajánlom most és a később vizsgázó diákokért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a sok kegyelemért, amit kapunk a mennyei atyától. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. És néhány ima szándék érkezett e-mailben is. Júlia írja: ezt a rózsafűzért és a héten elhangzó összes rózsafűzért felajánlom gyermekem sikeres érettségi vizsgájáért, és minden érettségiző fiatalért. Kérem a rádióhallgatókat is, imádkozzunk értük közösen. Jézusom, bízom benned. Egy külföldi hallgató írja: imádkozzunk közösen házasságunk javulásáért, hogy szeretetben öregedjünk meg együtt, és felneveljük gyermekünket, s hogy megtaláljam a lelki békét. Úgy legyen. Minden családért imádkozunk, az egységért. Egy mindennapos hallgató írja, szintén külföldről: imádkozzunk közösen családom élő tagjaiért, különösen édesanyám egészségéért, unoka öcsémnek forduljon jóra az élete, fiamnak és családjának jó barátokért, hálából mindenért, és édesapám lelke üdvéért. Nagyváradról írja egy hallgató: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom szűzanya szándékára, bűneink bocsánatára, és hálából a kapott kegyelmekért, valamint gyermekeimért. Kovásznáról írja Zsuzsa a mai rózsafűzért, és imákat felajánlom szüleim védelmére, a gonosz távol tartásáért. Kérlek, Uram, hallgass meg minket. Családunk egészségért, sikeres vizsgáért, férjemért imádkozom, írta Katalin. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlva fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, s a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért a testi lelki gyógyulásomé, a papoké, a kántoroké, a Mária Rádió összes dolgozójáért, és egy fontos ügy megoldásáért. A Jóisten kérem, hogy segítsen meg, hogy tudjam átérni, és tudjon sikerülni a nehézség miatt. És a gyerekek, a három családos gyermekeimért kérem a rózsafűzért, és magukkal együtt imádkozok. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért és a Mária Rádióért, az összes dolgozóiért, írta egy kedves hallgató. A ma elhangzó imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel Hello. Köszöntöm. Igen, élőadásban van. Hallom önt.
4: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Katica néni.
4: Szívemné szeretett világ köszöntöm Tündikét. Imád kérek 7 testvéremét, édesanyámét, édesapámét, és 3 szép gyermekemét. Tündiké, nem utoljára köszöntöm, de fogadja szeretettel, Isten éltesse sokáig, tartsa meg magát nekünk, mert magának a hangja nekem gyógyszeret.
0: És hát még Jézusnak a hangja. Köszönöm szépen, Katica néni. Köszönöm, hogy velünk imádkozik. Köszönöm, hogy megküldte a perseit is, hogy így betegen is törekszik szolgálni a Jóistent. Tartsa meg a Jóisten és az Úr Jézus. Köszönjük szépen a hívását. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük szépen. A rózsafüzért felajánlom a diákok sikeres vizsgájáért, Anna gyógyulásáért, a világ békéért és a kapott kegyelmekért, Gertrud írta. Önökkel imádkozva felajánlom a mai rózsafüzért férjem megtéréséért. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért, fiamért, hogy a szűzanya takarja be őt védő palástjával a mindennapjainkba. Betegekért, elhunytakért szintén imádkozom. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából Istennek, a családomért, gyermekeimért. Köszönöm Istennek, hogy mindenben megsegít. Hálás vagyok mindenért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
5: Élő állunk tagjaim, a család békét, komoly szándék kiderítését, a gonosz távozásáért, a szüzenye derítse ki, hogy kiadja az utat nekem Kicsomjára, Mária édesanyag, meg ma senki sincs a Mária édesanyag.
0: Együtt fogunk imádkozni önnel, és különösen azért, hogy legyen békesség a szívében. Ezt az imát felajánlom a vizsgázókért, különösen fiam sikeres vizsgájáért. Nagyon szépen köszönöm, Hajni írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom Tibódi Zoltán lelke üdvéért, akit 5 éve kísértünk utolsó földi útjára. Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott az örök világosság, fényeskedjék neki. A Szent Rózsafüzért felajánlom unokám egészségéért, sikeres tanulmányáért. Tata és mama imádkoznak érte. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
6: A Szent Úrvasó, Samai Eszteki Mája, a Szent Istéket önöttel imádkozva felajánlom önökért. A jó Mária segítse meg áldásos munkáitét, és felajánlom az álmunk férjemét, a szülőkét, nagyszülőkét, a mindrága jó szüleimét, nagyszüleimét, szomszédjaimét, hát sokan vannak, a jó Isten ezek nyugdalmat, a meghúzatnak, hogy élőknek segíték egy álmát, a négy élő testvérem, és családja őt. A Jóisten segélye meg mindegyiket, érezze meg boltót, a gyermekeimét, unokáimét, dédunokámét, a jó szomszédokért, a sok betegét, a gondozókért, a Jóisten segélye meg adjunk rá, meg gyógyulja azt a betegét, meg halottnak a szeretni bizalmat, Isten szívesen meg tettek hallgatni, kicsitették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk ezen szándékért is imádkozni, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, imádkozzunk együtt, minden felsorolt szándékért, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Imádkozunk együtt az örvendetes rózsa fűzérét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Az angyal így köszöntötte Máriát, üdvözlégy kegyelemmel teljes.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál. A boldogságos Szűz meglátogatta Erzsébetet, és 3 hónapon át szeretettel szolgált idős rokonának. Mária, mihelyt értesült Erzsébet áldott állapotáról, azonnal hozzá sietett, hogy megossza vele nagy szent titkát, és együtt örvendjenek.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szent titok, akit te szentszűz a világra szültél, megszülte elszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Simeon így szólt,
3: sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, a te lelkedet is tőle járja át.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
6: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál. Három nap múlva ráakadtak a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezte őket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária!

0: templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.

0: Szabadjánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat Jézus vére litániával, amit felajánlunk minden betegért és a vizsgázókért.
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
3: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!

0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiselkent vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztván kiontott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra a legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat, a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária,
3: ó irgalmas
2: szűzanya. Amen. Szent József, légyházunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértés hű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolisd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védj lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk is dettháza, Názáretnek legyen mása. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.
1: Amen.
2: Most pedig imádkozzuk Szent Mihály arkangyal oltalmáért egyházunkra, népünkre, életünkre és családjainkra. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban.
1: Isten erejével
2: taszítsd vissza a kárhozat helyére.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóiknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánunk önöknek egy Istentől megáldott gyönyörű szép napot. Nagy meleg van ma, és vigyázzunk magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán és az Isteni Érintések című műsor következő adását hallják. A mai témánk az útkészítés szolgálata Isten országában. Mit jelent az evangélium hirdetése? Mit jelent az útnak a készítése az Ó és az Új Szövetségben is napjainkban? Hogyan kell hirdetni az igét, hogyan kell készíteni az utat az Úrnak, hogyan kell bátran és eredményesen evangelizálni. A Biblia egyik legmegrendítőbb felhívása így hangzik: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Talán úgy tűnik, hogy csak egyszerű utaképítésről van itt szó, de a Szentírás sokkal mélyebb dologról beszél. Mert az útkészítés a Bibliában azt jelenti, hogy kihirdetjük Istennek az igéjét, Istennek az akaratát, hogy kimondjuk az evangéliumnak az erejét, az Istennek a szavát, és előkészítjük az emberek szívét Isten jelenlétére, hogy semmi ne akadályozza meg az Úr érkezését és uralmát majd az emberi szívekben és életekben. Ez a küldetés végigvonult az egész Bibliában. A prófétáktól keresztelő Jánoson át Jézus Krisztusig, majd az apostolokon keresztül egészen a mai egyházig. Tudjuk azt, hogy az evangélium az örömhírt jelent. Az evangéliumot nem lehet megtartani magunknak, mert ez az evangélium, amit magunknak megtartunk, az nem evangélium. Úgy szoktam meghatározni, mi az evangélium hirdetése, hát amikor az egyik koldus elmondja, hogy hol kapott kenyeret a másiknak. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Először meg kell halljam Isten igéjét, meg kell változtassa a szívemet, a lelkemet, a gondolkodásomat, egész életemet, és utána én is el kell ezt mondjam másoknak. És az evangéliumot ki kell jelentsük, ki kell hirdessük, be kell mutassuk. Többet kell nyújtsunk, és többet kellett nyújtsanak régen is a próféták, mint egyszerű szavak, mint egyszerű vallás, hanem igazi reménységet, igazi hitet, mert már a vallásban az emberek belefáradtak. A vallás megváltoztatja a külsőt, a viselkedést, de a hit, az ige, a szívet. Útkészítésről olvasunk az Ószövetségben is. Ézsás proféta így beszél: kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényt Istenünknek. Ez a profécia eredetileg Izrael népének szólt. A babiloni fogság után Isten hazavezette népét. De a profícia ennél sokkal többről beszél. A puszta nem csak egy földrajzi hely, hanem az embernek a lelki állapota is. Mert a völgyek a csüggedést, a reménytelenséget jelképezik. A hegyek az emberi gőgöt, önigazságot. És a görbeutak pedig a bűnt, a képmutatást, a megtéretlen életet. Isten mindig azt mondja, hogy mielőtt megmutatom dicsőségemet, készítsétek elő az utat előbb. Az út tehát mindig a szívben kell, hogy kezdődjön. Ézsaiás később így folytatja: készítsetek utat, távolítsatok el népem útjából az akadályokat. Drágáim, amikor kihirdetjük az igét, akkor fel kell fednünk az akadályokat. Az akadályok nem csak kövek voltak, hanem akadályok ott voltak a szívben: a hitetlenség, a bálványimádás, az engedetlen élet, az önzés, a kapzsiság. Amikor az evangéliumot hirdették a próféták, vagy hirdetik ma is szószéken, iskolákban, tereken, egyszerű beszélgetésekben, nagyon fontos, hogy a szívtől szívig menjen, szívből szívbe menjen, mert ez egy megmentő üzenet, hisz meg kell nyerjünk embereket Istennek. Oda kell vezessük a forráshoz, a kegyelem, a szeretet, a megbocsátás forrásához. Az evangelizáció, az útkészítés az azt jelenti, amikor megmutatom nekik Jézust. Megmutatom azt, aki nagyobb bennem, mint aki a világban van. Nagyobbat meg kell nekik mutassuk, hogy nagyobb van bennünk, mint a problémájuk. Nagyobb bennünk az, mint a szomorúságok, a csalódások, a fájdalmuk. Meg kell nekik mutatni, meg kell mutassuk az erős Istent, a barát Jézust, a vigasztaló és mindig velünk lévő szent lelket. Mi ajándékba kaptuk ezt, ajándékba kell adjuk. És ez egy, az útkészítés, az ige hirdetés, az evangelizáció, az egy megmentő, az egy szabadító szolgálat, az egy életre hívó, szabadságra hívó beszéd és üzenet kell legyen. Lehet, hogy neked 5 perc,
de lehet, hogy másnak egy élet megmenekülése lesz. Be kell mutassuk Istennek az atyai szívét. És amikor mi evangelizálunk, utat készítünk, szóljuk, mutatjuk Istennek az üzenetét, akkor mi vagyunk akkor Istennek a keze, mi vagyunk Istennek a lába, mi vagyunk Istennek a szája, mi képviseljük Istennek az akaratát. És nagyon fontos, hogy ezek az emberek az Ószövetségben, Malákiás, Ézsaiás, és sorolhatnám a prófétákat, akik hirdették az Istennek az üzenetét, ők küldöttek voltak. Isten küldöttei, követségben voltak, Isten királyságát képviselték. Ézsaiás később azt mondja, hogy igen, hogy készítsük az Úrnak az útját, és távolítsunk el minden akadályt, ami ezt gátolja. Később Malákiás majd ezt mondja, íme elküldöm követemet, aki elkészíti előttem az utat. Isten soha nem jelent meg figyelmeztetés nélkül. Előbb mindig elküldött valakit, előbb mindig azáltal szólt. Először hív, szól, megtérésre buzdít. Az Úr előtt mindig járt egy hírnök, és az Ószövetségben ezek voltak a proféták, a bírák, Isten emberei. Vagy látjuk az Újszövetségben, amikor az angyal jön, és hirdeti Máriának és a pásztoroknak, hogy az angyal hírvivő hírnök hirdeti a jó hírt. A Bibliában a legnagyobb útkészítő az Újszövetségben megjelenő Keresztelő János. Amikor elérkezett az idő, azt mondja, az igen, megjelent Keresztelő János. Nem csodákkal kezdte a szolgálatát. Nem politikai programot hirdetett, nem vallási reformot. Igazából egyetlen üzenete volt. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ez volt az igazi útkészítés. Hogy Jézusnak utat készített. Hogy az emberek szívét felkészítette, majd Isten küldöttének a fogadására. A megtérés volt az ásó. Az alázat volt a lapát. A bűnbánat volt a kőhenger. Így készült az Úrnak az útja. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az lesz a miénk, amit továbbadunk. Az evangélium erről szól, hogy tovább kell adjunk, mert ha nem adjuk tovább az evangéliumot, az megrohad bennünk. Tanúságot kell tegyünk, tanúságtételt kell mondjunk, fel kell vállaljuk Istennek a csodáját, Istennek a szeretetét, kegyelmét, ami az életünk felett. Mert azt mondja az ige, aki felvállal engem az emberek előtt, azt Jézus is felvállalja az atya előtt. Aki pedig megtagad engem, Jézus is megtagadja az atya előtt. Igen, bátorítanálok benneteket, hogy Isten értékeli a kicsi kezdeteket. Valld meg a hitedet az osztálytársadnak. Mondd el a hitedet otthon a szüleidnek. Indulj el a szegény fele, a nyomorult fele. Merjél kilépni a vízre. Nem kell szégyelni az evangéliumot, mert Jézus sem szégyelt bennünket. Jézus vállalt bennünket. Vállalta a bűneinkkel együtt a mi életünk minden gondját és baját. Egy olyan Istenünk van, akit nem szabad szégyelnünk, titkolnunk, hanem fel kell mutassuk az ő nagyságát, az ő kegyelmét, dicsőségét, mert ő mindenkinél nagyobb. Ő a dicsőség forrása. Mi küldetésben vagyunk, amik az Úr evangéliumát szóljuk. Ez az ő ügyét képviseljük. Ő utasít bennünket, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez egy mennyei szent parancs, hogy el kell menni, hogy ki kell hirdetni az evangéliumot, hogy tanítványozni kell. Mi csak hirdessük ki, mondjuk ki, az én szám legyen az Úr szája, az én beszédem legyen az Úrnak a beszéde. És az hiszem, hogy az ige dolgozni fog. Mert az én igém nem tér vissza üresen hozzám, és megcselekszi az én mennyi atyám akaratát. Mert Istennek akarata az, hogy minden ember megtérjen, és eljusson Isten ismeretére, ezt mondja a Biblia. Mert nem az egészségeseknek van szükségük, hanem a betegeknek az orvosa, azt mondja Jézus. Lehet, hogy átmegyünk Sigalom völgyén, Sínai pusztán, beleragadtunk függőségekbe, de néha az Úr ezt megengedi, azért, hogy megtörje a szívünket, formálja a jellemünket, hogy tudjuk azt, milyen a megtört szív, hogy megértsük majd a megtört szívűeket, hogy tudjuk, mi a rabság függőségnek a rabláncai, hogy tudjunk majd szabadítást hirdetni azoknak, akik ebbe vannak.
Isten érzékenyé akarja tenni a te szívedet a másikra, hogy majd együttérzésből, empátiából, szív odahajlásból tudsz szólni az evangéliumot a másik fele. Nagyon fontos, hogy az útkészítés, az evangélium kihirdetése, kimondása minél egyszerűbben történjen, koncentráltan. A János 3.16 alapján, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszék, hanem örök élete legyen. Ki szolgálhat Istennek? Ki lehet útkészítő? Ki evangelizálhat? Mindenki. Mindenki a maga útján, a maga módján, személyisége szerint, kapott ajándékai alapján. Mert kedves hallgatóim, sokszor felteszem a kérdést, mi a különbség a hitetlen és a hívő között? Hát a hívő megérti a hitetlent, mert ő is volt hitetlen. És a hitetlen talán nem tudja megérteni a hívőt, mert sosem volt hívő. De ne felejtsük el, hogy mi is voltunk megmentettek, bűnből kiragadottak, akik ismerik a bűnnek az erejét, a csábítását, de még jobban tudják és ismerik Istennek a valódiságát, a szabadítását, az erejét, az akaratát és a vezetését. Amikor hirdetjük az evangéliumot, akkor én hiszem azt, hogy Isten érzékeny teszi a szívünket mások fele, hogy érzékenyek legyünk, hogy szívből szívig tudjuk hirdetni az evangéliumot, mert az evangélium az Istennek az ereje, Róma 1-ben le van írva. És hogyan kell tenni? Hogyan kell utat készíteni? Hogyan hirdessük az evangéliumot? Erre nincs sablon. Kérj bölcsességet az Úrtól. Legyél leleményes, legyél egyszerű, legyél szabad. Lehet, hogy osztályteremben, lehet, hogy stadionban, lehet, hogy az utcán, a családban, de a szívből tedd, hogy látszódjon, hogy reménységből, hogy eredetiségből, hogy megtapasztalásból szólod azt, amit szólsz. Ez nem szokványos, ez nem természetes, hogy hirdetjük. Ez egy komfortzónán kívüli helyzet. Ki kell lépni a vízre. És ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Az evangelizáció, az útkészítés mindig az ébredésnek a szolgálata. Mert nagyon sokszor az emberek, a világ alszik. És amikor mi kihirdetjük az evangéliumot, az Istennek a figyelmeztetését és a szeretetét és a kegyelmét hirdetjük ki. Imádkoznunk kell az evangélistákért, imádkoznunk kell a papokért, imádkoznunk kell azokért a bátor tanítványokért, akik ezt teszik. Imádkoznunk kell az ébredésért. Az evangelizációban, az útkészítésben a proféták, Istennek az emberei, a mai evangélistái útszintén bele kell tegyék ezt a szent sürgetést. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mert ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem napja. Ez egy szent sürgetés kell legyen, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap, és a mai nap adatot nekünk, és a mai nap még megváltoztathatod az életedet, leborulhatsz a kereszthez, megbánhatod a bűnödet, rendezheted a kapcsolatot az Úrral, és tiszta lappal állhatsz föl a kereszt alól. Mindig az üzenetbe kell legyen a megtérésre való hívás. Mert ha a trombita bizonytalan, vajon kiindul el a harcba, ha te se hiszel abban, amit mondasz, nem fognak tudni követni. Ezért mondja az ige, hogy mindenkoron legyetek készen számot adni a bennetek lévő reménységről. Isten parancsát, Istennek az akaratát, Istennek a jókedvét hajtjuk végre. Küldetésben vagyunk, amikor ezt cselekedjük. Jézus is folytatja az útkészítést, mint ahogy a proféták az Ószövetségben. Jézus is szolgált, végrehajtotta az Atya akaratát. Jézus azt mondja, hogy betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus nem egyszerűen beszélt csak Isten országáról. Ő maga hozta el az Isten országát. Mert ahol Jézus megjelent, ott betegek gyógyultak, ott démonok távoztak, ott bűnösök bocsánatot kaptak, és ott helyreálltak emberi életek. Mert Isten országa nem csak tanítás, nem csak beszéd, hanem bemutatta azt, megélte azt, felfedte Isten országát, megmutatta Istennek országát. Az apostolok is ugyanezt folytatták, ezt a szolgálatot. Amikor Jézus elküldte tanítványait, azt mondta nekik, hogy hirdessétek az Isten országát. Hogy hirdessétek ki. Figyelemre méltó, hogy nem azt mondja, hogy alapítsatok vallást. Nem azt mondta, hogy terjesszetek dogmákat, filozófiákat, hanem hogy hirdessétek Istennek a királyságát.
És az apostolok ezt tették. És az apostolok cselekedetének utolsó mondata így hangzik, Pál hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról. Így ér véget a könyv. Valójában azonban igazából nem ér véget, mert ez a szolgálat ma is folytatódik, és ma is folytatódnia kell. Mit jelent ma még az, hogy én is lehetek útkészítő? Ugyanazt jelenti, hogy el kell készíteni az emberi szíveket a Krisztus befogadására. Ezt nem lehet emberi erővel, emberi okoskodással, meg vitákkal, meg kényszerrel elérni, hanem az evangélium hirdetését szeretettel, szent, tiszta élettel, odaadó szolgálattal és imádsággal, és a Szentlélek erejével lehet, mert mindannyiunk életében vannak nehézségek, kövek, sebek, harag, félelmek, bűnök, hamis istenek. És az evangélium, amikor kiszóljuk, kimondjuk, kihirdetjük, akkor az evangélium ezeket elkezdi megtisztítani, elkezdi eltávolítani. Amikor valaki megbocsájt, amikor megalázza magát az Isten előtt, amikor Krisztushoz fordul, akkor elkészül az Úr útja. Mit is jelent az, hogy kihirdetjük az Úr országának valódiságát? Nem azt jelenti, hogy csak beszélünk róla, hanem az, hogy kijelentjük, hogy Jézus az Úr, hogy ő ma is uralkodik, hogy ő ma is szabadít, hogy ő ma is meg tud bocsájtani, hogy ő ma is tud gyógyítani, hogy ő ma is tud új életet adni, és hogy Jézus vissza fog jönni, hogy az Isten országának a kihirdetése az mindig döntés elé kell állítsa az embert. Elfogadom-e Krisztust és az ő uralmát, vagy maradok a magam ura, vagy maradok a gonosz útján. És az egyháznak a küldetése ehhez, hogy folytatni keresztelő János hagyatékát, szolgálatát, készíteni az Úr útját, mert a világ tele van zajjal, tele van félelemmel, tele van csalódással, de az Isten emberei készíteniük kell az Isten útját, amely a békesség útja, ami a szeretet útja, a megbocsájtás útja, amivel a Krisztusra mutatunk. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ahol a tiszta evangéliumot szólják, hogy mindig megjelennek a démonok, hogy mindig megjelennek a gáncsoskodók, az irigyek. Az ördög nem szereti a tiszta evangéliumot, fél tőle, és meg akarja zavarni azt a közeget, ahol ez elhangzik. Az ördög ma mondja a világba, az emberi szívekbe a magáit. Az a dolga, ő mondja. De Isten azt parancsolja, hogy mi is mondjuk. Mondjuk meg mi is. Mondjuk ki. Hirdessük ki. Mondjuk ki, hogy megvan írva. Mert az ige, a kiszólt ige, a kimondott ige az Isten kardja. Csak azt tud hatalommal és tekintélyes szolgálni, aki hatalom alatt van. Ha elhisszük, hogy mi Krisztus katonái, Krisztusnak a vitézei, Krisztusnak a küldöttei vagyunk, hatalom alatt, de hatalommal ki tudjuk jelenteni az ő akaratát. Helyzetben vagyunk, harcban vagyunk, szellemi csatában vagyunk. Gedeon azt mondja a katonáinak, aki fél, menjen haza. Isten keresi az odaszánt bátor embereket, akik hirdetik az ő akaratát. Ma nagyon sokan szolgálnak imádat nélkül, de a szolgálatot mindig meg kell előzni az imádat. Hogy imádom, hogy tudom, ki az én Uram, hogy én az övé vagyok, hogy ő az én megmentőm, a szabadítóm, és ő az én mencsvárom, és ha én ebben állok szilárdan, ha ebben van, a Krisztusban van az én identitásom, akkor tudom bátran szólni. Mert Isten együtt munkálkodik a munkálkodókkal, együtt mozdul a mozdulókkal, de a divány keresztényeknek nincs kenet. Ez egy nagyon híres evangélista mondotta. Beszélni kell az evangelizáció alatt a bűnről, Isten ítéletéről, a problémákról, arról, ami elválaszt bennünket Istentől. Ki kell mondani azt, hogy van bűnnek következménye, hogy van magunk saját útjai, hogy a gonosz elrejti magát a világ élvezetei mögé, a szem és a test kérkedése mögé, és hogy Isten vágyódik utánunk, hogy Isten keres bennünket, Isten meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, meg akar menteni bennünket, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy elhozza Isten országát, a bűnöknek bocsánatát, hogy szabadítson, hogy gyógyítson, hogy helyreállítsa azt, amit a gonosz elrontott. Ő le akarja rombolni a gonosz munkáját és országát, és felépíteni az Isten királyságát. És amikor kihirdetjük az evangéliumot, el kell higgyük azt, hogy Jézus a mi munkaadónk. Ő fizet meg majd bennünket mennyei kincsekkel,
És az az evangélium, amit nem hirdet neki, az nem evangélium. Az evangélium azért terjedt, mert hirdették. Az életükkel, a mártíromságokkal, a beszédükkel, a cselekedetükkel. Ézsaiás 64 azt mondja, hogy az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözötteknek. Na ez az evangélium hirdetése, ez az útkészítés, hogy bátorítsunk, hogy gyógyítsunk, hogy vigasztaljunk, hogy Istennek az erejét, a szentségét, az eredetiségét és a valódiságát mutassuk be. Amikor te evangelizálsz, még ha gyenge is vagy, az Úr lesz a te erősséged. Mert amikor gyenge vagy, akkor vagy erős az Úrban. És legyél önmagad legjobb verziója. Legyél önmagad legjobb verziója. Mert mi nem csak megtérőket akarunk, hanem tanítványokat is. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Kezdjünk el ma is tanítványozni. Kezdjünk el ezért imádkozni. Kezdjük el hordani, böjtölni, imában hordani azokat az embereket, akik előretolt pozícióban vannak, akik az utat törik, akik elő vannak, hogy az Úr áldja őket meg bátorsággal, erővel, és egy olyan kenettel, egy olyan elhívással, amelyet be tudják végezni az ő küldetésüket. Az evangélium hirdetése Istennek az akarata, Istennek a jó kedve. És legyél bárhol, kedves hallgató, az Úr számít rád. Az Úrnak szüksége van ehhez a munkához, ehhez a szolgálathoz, te rád is. Nyisd meg a szívedet, és halld meg, hogy az Úr hív téged, az Úr bátorít téged, az Úr kiküld téged, az Úr felruház téged, és az Úr küldetésében fogod elvégezni ezt a feladatot, amit el kell. És végezetül egy imádsággal fejezzük be a mai adásunkat. Drága Uram, köszönöm, hogy te példát adtál, hogyan kell készíteni az Úr útját. Köszönöm, hogy te bemutattad az evangéliumot. Köszönöm, hogy hatalommal szóltál, szeretettel, szent lélekből. Uram, áld meg a mi életünket. Legyél valódi, hiteles, a mi életünkben, hogy tudjunk téged szentségben, erőben, hitelesen bemutatni a világnak. Uram, adj jelző szívet, adj bátor szívet, adj nekünk szavakat és olyan bátorságot, ami kilép a komfortzónából, hogy tudjunk vízre lépni, hogy elmenjünk a megszomorodott emberekhez, a csüggett lelkekhez, és a te bátorításoddal, a te örömüzeneteddel tudjuk hirdetni, hogy van szabadulás, hogy van reménység, hogy te benned van örök élet. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál. Amen. Köszönöm nagyon szépen, hogy velem tartottak. Isten áldja meg önöket mindenben, mindenkoron. Takály Zoltánt hallották az Isteni Égintések című műsorban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Kisbácsból, illetve Aknasugatagról közvetítjük, és itt rögtön megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindkét plébános atyának, a híveiknek, és minden munkatársuknak, hogy vállalták a közvetítéseket. Külön köszönöm azoknak a szolgálatát, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítés. Mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Kisbácsba már nagyon sok éve, minden évben visszajárunk, a plébános atya önkéntese is a Mária Rádiónak, úgyhogy mondhatni kollégák is vagyunk. Aknasugatagnak is nagyon örülök, mert onnan még soha nem volt Mária Rádióban közvetítés, és ez az első alkalom, ezért is nagyon örülök, és mindjárt vissza fogok térni Aknasugatagra, de ne menjünk a dolgok elébe. A mai napon este 7 órától lesz Aknasugatagról a Szentmise, ahogy holnap is. Holnap reggel 7 órától lesz a Szentmise, tehát este is, reggel is 7-től lesz ma, illetve holnap a Szentmise közvetítés. Szombaton, 4-én délelőtt 11 órától lesz Szentmisénk, mégpedig a Szatmári Székesegyházból közvetítjük azt a Szentmisét, amelynek keretében papszentelés is lesz. És hát itt jutunk vissza akkor Aknasugatagra, hiszen azt a testvérünket, diakónust, akit a püspök atya Szatmáron pappá szentel, az aknasugatagi származású, és az ő első ünnepélyes szentmiséje vasárnap este 6 órától lesz. Tehát visszatérve szombat délelőtt 11 órától papszentelési szentmise Szatmáról a Székesegyházból, este 6 órától pedig Csíksomjóra kapcsolunk, ott a Mária köszöntő keretében lesz a szentmise. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz, 11 órától lesz Kisbácsból, előtte 10 óra 20 perctől a rózsafűzért is imádkozzák, majd ahogy mondtam este 6 órától Aknasugatagról közvetítjük a primíciát, és erre szándékozom elmenni, de még mindjárt visszatérek erre. Jövő héten, július 6-ától kezdődő héten Lövéte lesz az egyik helyszínünk, a közvetítések kapcsán a másik pedig Érkörtvélyes. Mondtam, hogy hétfőn, illetve most mondom, hétfőn volt Szent Péter és Pál apostolok ünnepén papszentelés a Gyulafehérvári Székesegyházban. Két diakónust szentelt az érsekatya pappá, az egyik lövétei származása, a másik pedig Csobotfalvi, vagyis a Csíksomjó plébánia körzetéből származó testvér. Mind a kettőnek lesz primiciája, mégpedig a jövő héten. Tehát jövő héten Lövétéről a reggeli szentmiség 8 órától kezdődnek, hétfőtől péntekig. Az Érkörtvélyesen a szentmiség este 6 órától lesznek, ugyancsak így hétfőtől péntekig, és akkor jövő szombaton délben 12 órától lesz a primícia Csobotfalváról, és este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében lesz a szentmise. Jövő héten vasárnap három szentmisénk lesz, délben 12 órától Érkörtvélyesről, előtte fél 12-től a rózsafűzért is imádkozzák, délben 1 órától kezdődik a primícia Lövétéről, és este 6 órától még lesz egy szentmisénk jövő vasárnap este a csíksomjói kegytemplomból. Tehát most a következő néhány napban három primíciánk is lesz. Imádkozzunk az újonnan szenteltekért, illetve az egyiket még most szombaton fogják szentelni. Imádkozzunk, értük, hogy Isten akarata szerinti jó papok legyenek. Július 13-ától kezdődő héten a reggeli szentmisék a Váradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból lesznek. A délutáni szentmisék pedig egy érdekes helyszínről lesznek, ahonnan még nem volt soha közvetítés az Erdélyi Mária Rádióban. Ez egy szlovák falu itt a Bihari hegyekben. Szlovákul az a neve, hogy Nová Huta. Sólyomkővár magyarul, de magyarok nem igazán laknak ott, az egy szlovák falu.
és hát ezért is nem volt onnan még szentmise közvetítés, egyébként nagyjából mindenki katolikus, tehát van templom és plébánia, és a régi plébániát felújították és átalakították, kibővítették egy lelki gyakorlatos házzá, egy táborokat és lelki gyakorlatokat szoktak ott tartani, és minisztráns tábor lesz a Nagyváradi Egyházmegye szervezésében, és a minisztráns tábor szentmisébe kapcsolódhatunk be július 13-ától hétfőtől csütörtökig minden este 6 órától. Igen, és akkor július 20-ától kezdődő héten Sárközújlak lesz az egyik helyszínünk, a másik helyszín pedig egy olyan plébánia, ahova két templom tartozik, Kadicsfalva és Betlenfalva. A kadicsfalvi templomnak lesz a búcsús szentmiséje, majd azért esett a választás arra plébániára, illetve templomra pont azon a héten. Július 27-től kezdődő héten, ami már augusztusra átnyúlik, Alsó Csernáton lesz az egyik helyszín, ott is búcsú lesz majd másodikán, és Tasnád Szántó lesz a másik helyszín, ott pedig gitártábor lesz, és hát jó néhány szentmise a gitártáborozóknak a szentmiséi lesznek. Aztán kezdődik közben a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-től 5-ig. Hát ezt már megszokták a kedves hallgatók, innen sok mindent szoktunk közvetíteni, imádságokat, előadásokat, tanúságtételeket, rózsafűzért, szentségimádást, szentmiséket. A szentmisék azokon a napokon, amikor tart a fesztivál, az magyar idő, illetve mi időnk szerint este 8 órától lesznek a szentmisék. Azon a héten, tehát augusztus 3-ától megint Tibor atya vállalta a reggeli szentmiséket, az estiek pedig hétfőtől szerdáig még Medjugorjéból lesznek közvetítve az ifjúsági fesztiválról, és keresem azt a helyszínt, ahol csütörtökön és pénteken egy-egy esti szentmise kellene, illetve vasárnap kellene egy szentmise, bármikor gyakorlatilag. Tehát ha van egy olyan plébánia, például egy olyan hely, ahol mondjuk hétköznap kevesen járnak, vagy lehet, hogy hétköznap nincs is minden nap szentmise, és ezért talán nem is nagyon vállaltak eddig olyan közvetítést, hogy az egész hetet. Most van egy ilyen lehetőség, a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál hétfőked szerdát lefedi, a délutánokról beszélek, és akkor csütörtökön és pénteken kellene délután szentmise, és szombaton akkor Mária hitat keretében lesz a szentmise, tehát szombaton sem kell, vasárnap pedig lehet akár délelőtti, akár délutáni szentmise. Tehát ha van olyan plébános atya, aki egy csütörtök este, péntek este és vasárnap bármikor kezdődő szentmisét vállalna a Mária Rádióba, akkor kérem szépen, hogy jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Az azt követő héten augusztus 10-től az egyik helyszínünk Felsőbánya, ez Nagybánya közelében található, egy gyönyörű, hatalmas székesegyház méretű templomról van szó, ami nemrég lett felújítva, kívül-belül gyönyörűen, és nemrég lett újra felszentelve. Sőt, a plébános atyának most volt az ezüst miséje is. A templom köré épült egy új ilyen 20 stációs, nem keresztút, hanem rózsafűzér, út, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, tehát nem a rózsafűzér stációi, hanem nem a keresztút, hanem a rózsafűzér állomásai vannak, tehát talán emiatt is különleges, érdekes a helyszín, de amúgy én eddig fényképeken láttam csak a templomot, meg így messziről az útról, de alig várom, hogy megnézhessem kívül belül a felújított templomot, nem volt még onnan közvetítés soha a Mária Rádióban, úgyhogy ennek külön örülök, és biztos, hogy örömmel hallgatják majd a hallgatók a szentmiséket is, és utána a hét plébániája műsort is. Ahogyan gondolom, hogy Aknasugatagról is, ez nincs olyan nagyon messze egyébként egymástól, csak épp egy hegy van közöttük, egy jó nagy hegy, a Gutin hegység. Az egyik oldalán van Felsőbánya, a másikon meg Aknasugatag. Aknasugatagon a plébános atya megírta a város monográfiáját, nemrég adta ki. Úgyhogy gondolom, hogy
a hét plébániai műsornak volt gazdagon, miből merítsen, hát olyan hosszú anyagot nem is lehetett ebbe a műsorba beletömöríteni, de volt honnan merítsen bőven Gábor Anna kolléganőm. A felső bányáról is biztos vagyok benne, hogy van bőven mit mondani, főleg, hogy mondom, hogy még nem volt onnan közvetítés, úgyhogy sokak számára újdonság lesz ez is. Aminek szintén örülök, ott szintén keresem a másik helyszínt, ugyanis Felsőbányán hétfőn még nem lesz szentmise, és kedden és csütörtökön este van a szentmise, szerdán pénteken reggel, tehát ennek a párját keresném. Tehát olyan templomot keresnék, ahol kedden és csütörtökön reggel van, szerdán pénteken este, hétfőn végig sősorom mindegy, így ilyen párt keresek Felsőbánya mellé, augusztus 10-e és 16-a között. Ez egyébként Felsőbányán Nagy Boldogasszony búcsú lesz augusztus 15-én, azért is esett a választás arra a hétre. És hát itt tartok körülbelül a közvetítések megszervezésével. Ezt a nyarat valahogy túléljük, mindig a nyár egy kicsit nehezebb a szabadságok miatt, helyezések miatt is, meg amiatt is, hogy akik éppen szabadságon vannak, azokat a többiek helyettesítik, akik éppen még otthon maradtak, úgyhogy egy kicsit az átlagnál nehezebb megszervezni a szentmise közvetítéseket, ezért is nagyon külön köszönöm azoknak a plébános atyáknak, akik július-augusztusban vállaltak közvetítéseket. És akkor visszatérve Aknasugatagra, tehát ezen a vasárnapon 6 órára tervezek oda menni, részt venni a primiciás szentmisén, azért is, hogy leszereljem utána a mobil stúdiót és onnan elhozzam, de örömmel veszek részt a primicián is, és mivel Aknasugatagon még nem jártam soha, még nagyobb örömmel megyek, és hát ha találok ott hallgatókat, és bár egy primícia most nem alkalmas arra, hogy most Mária Rádiót reklámozza különösebben, de ha jóisten akarja, ott összeakadhatok azért néhány hallgatóval, és hát ha kialakul a kapcsolat, mert nincsen amúgy se önkéntesünk, se hallgatót nem ismerünk, nem nincsen kapcsolatunk Aknasugatagon senkivel. Ha van olyan hallgató, aki Aknasugatagi és ott lesz a primicián, akkor kérem szépen, hogy mi

ezt az ígéretét be is tartotta, úgyhogy én azóta küldök oda újságokat postán. Bízom benne, hogyha oda el is tudok menni, találkozni is tudok a hallgatókkal, akkor egy kicsit ennél még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a felsőbányai hallgatók és a Mária Rádió között. Aknasugatagról pedig, hát ha nem is aznap, mert aznap már igen későre fog nyúlni, gondolom a szentmise és a leszerelés, a másnap Érkört VS-re fogok menni felszerelni a mobil stúdiót, hiszen hétfőn este 6 órától már onnan lesz a közvetítés, tehát ez olyan valamikor délben fogok Érkört VS-re megérkezni és felszerelni a mobil stúdiót. Azon kívül már dolgozunk a következő újságon, tehát a cikkek készülnek, lehet, hogy már eddigre lassan elkészült a cikkek nagy többsége, és dolgozunk rajta, korrektúra, tördelés, stb. Igyekszünk, hogy minél hamarabb kész legyen az újság. Én bízom benne, hogy már július vége felé már tudunk önkéntes találkozókat tartani. Gondolkozok, tervezem az önkéntes találkozós körutat, és amint egy kicsit körvonalazódik, és már biztosabbat tudok, akkor fogom közölni, hogy mikor és hol, milyen időpontokban lesznek az önkéntes találkozók. Úgyhogy hát körülbelül ezek az újdonságok itt a Mária Rádió házatáján. De még egyszer, Kisbácsból lesz holnap reggel, 7 órától a szentmise, a mai napon és a holnapi napon este 7-től Aknasugatagról, szombaton délelőtt 11 órától Szatmárnémetiből a Székesegyházból papszentelési szentmise, első szombat lévén szombat délután Csíksomjon a templomban Mária köszöntőmének keretében 6 órától lesz a szentmise. Vasárnap pedig 11 órától lesz a szentmise Kisbácsban, este 6 órától Aknasugatagon pedig primícia. Jövő héten pedig reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a hétköznapi szentmisék Lövétéről és Érkört VS-ről. Két primiciánk is lesz jövő héten, szombaton délben 12 órától Csobotfalván, vasárnap pedig délben 1 órától Lövétén lesznek a primiciás szentmisék. Isten tartsa meg az ő kegyelmével az új papjainkat, illetve akit Szatmáron szentelnek, az még szombaton lesz szentelve, kísérjük őket imáinkkal. Hát körülbelül ennyi az újdonság a Mária Rádió házatáján, úgyhogy megköszönöm mindenkinek a szeretetét, az imáját. Továbbra is maradjanak a Mária Rádióba, vigyék maguk a vakációba, és ugye az applikáción keresztül Mária Rádió Erdély néven az applikáció letölthető a Play áruházból, illetve az iPhone-okon az annak megfelelő helyről, és lehet akár külföldről is, tengerpartról, hegyekből, bárhonnan hallgatni a Mária Rádiót, és imádkozzanak velünk és értünk a továbbiakban is. Köszönöm azoknak, akik ima hátteret biztosítanak nekünk. Isten áldja meg őket, tartsa meg a szokásukat. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban István atyával Jézus szívéről és az eukarisztiáról szeretnénk beszélni. Az elmúlt hónapban Jézus szíve ünnepe volt, Jézus szívét ünnepeltük, az eukarisztiát, és szeretném, hogy egy kicsit közelítsünk Jézus szívéhez. Pálos atyát megkérdezném mindenek előtt, hogy mit jelent számára Jézus szívének az ünnepe, és mit jelent számára az eukarisztia?
1: Mindnyájan arra törekszünk, hogy Jézus szíve szerinti papok legyünk, hogy az ő szívének szeretetével és türelmével forduljunk az emberekhez. Mindig azzal a tudattal, Isten irgalmas hozzám, akkor én is irgalmas kell, hogy legyek azokhoz, akik hozzám fordulnak, akikért ezt a, erre a szent hivatásra kiválasztott az Úr, és amely kiválasztottságra annak idején igent mondtunk. Én is, meg a többiek, akikkel egy év folyamon tanultunk.
0: Számomra az eukarisztia egy csoda, és voltak az életemben olyan pontok, amikor én is kételkedtem abban, hogy vajon valóságosan, tényleg abban a kis ostyában jelen van az Úr. Kedves István atya, segíts nekünk és a hallgatóknak abban, hogy jobban megértsük az eukarisztia csodáját. Hogyan is jön le Jézus hozzánk? Miért is adta az ő szívét Jézus számunkra a szentmisében?
1: Mert a szív a szeretet és az élet középpontja, tehát mikor Jézus szívéről beszélünk, akkor őróla beszélünk a léte egységében, tehát önmagát ajándékozza nekünk, és olyan kapcsolatba lép velünk, amely kapcsolatra ember és ember között szó sem lehet. Tehát erre az ember nem képes. Nem csak találkozni akar velünk, nem csak egy hullám hosszan akar lenni velünk, hanem önmagát adja nekünk eledelül, és amint magunkhoz vesszük, akkor ő alakít át minket. Ugye egy ételt megeszünk, és asszimiláljuk, ugye átalakítjuk, és beépítjük a szervezetünkbe. Az eukarisztiában Jézus Krisztus hat át bennünket, és ő formál, ő alakít át minket az ő szíve szerint. Azt szokták mondani, hogy ez hihetetlen, az ember részéről, ha tudom, hogy Isten mit jelent ez a szó, hogy Isten, és hogy kire vonatkozik, akkor nincsnek fenntartásaim, akkor mindent, amit mond, teljes mértékben el tudom fogadni. Mert ugye nem volt, hogy is mondjam, csak az Isten hozzánk közelítése nem nagyobb vagy nem kisebb dolog, mint az egész világ megteremtése. Ha ő arra képes volt, akkor erre még inkább. És leginkább a nagyon segít, ha átemelkedjük a kafarnaumi beszédét Jézusnak, aki ott arról beszél a kenyérszaporítás után, egy kicsit megcsípi a hallgatóit, mert azt mondja, hogy utánam jöttetek, mert éhesek voltatok, és én enni adtam nektek. Tehát a hasatokhoz, ott nem a szívetek, nem is az elmétek. És azt mondta, hogy de amilyen kenyeret én adok nektek, abban örök élet van. És akkor aztán elmondja, hogy én vagyok az örök élet kenyere. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Erre mindenki megdöbben, és tesznek egy ilyen kijelentést, hogy kemény beszéd ez, kihallgatja. Vagyis az az üzenete, én nem hiszem, én ezt nem tudom elfogadni, akkor senki se fogadja el. És elfordulnak tőle. És akkor Jézus ebben a pillanatban én úgy érzem, hogy kockára teszi a megváltás művét, amikor odaszól az apostoloknak, akik döbbenten állnak, néznek Jézusra, néznek az elmenők után, és Jézus azt kérdezi, hogy ti is el akartok menni? És érdekes módon megint Péter ad egy csodálatos választ, hogy Uram, kihez mennénk, hiszen az örök élet igéi nálad vannak. Tehát nem értem, mit mondasz, fel se tudjuk fogni, hogy ez hogy működik, hogy lesz ez valósága, amit mondtál, de tudjuk, hogy te tudod, mit beszélsz, és ezért mi feltétel nélkül bízunk benned. Tehát az az érdekes, hogy ezután sem magyarázkodik Jézus, hanem a másik oldalról világítja meg. Ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz életi bennetek. Tehát nem mondja azt, hogy figyeljetek ide, majd az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort, én majd átváltoztatom egy szavammal és akaratommal, és az lesz majd az eukarisztia, és azt fogjátok megenni, hanem azt mondja, mikor ott is az utolsó vacsorán kezébe veszi a szent színeket, azt mondja, ez az én testem, ez. Ez az én vérem. Nem azt mondja, hogy a jelképe, hogy szimbólum, hogy ez egy olyan jel, ami mögött, hanem ez maga, amit itt most a kezemben tartok, ez az én testem. Elővételezi a keresztáldozatnak a kegyelmeit és az erejét, és mert tulajdonképpen ugye a keresztáldozat megjelenül a szentmisében. Minden szentmisében ugyanaz a keresztáldozat jelenül meg, ami a Golgotán történik. Tehát akik ott vannak a szentmisén, ugyanabban a kegyelemben részesülnek, mint a Golgotán a szizanya, Szent János evangélista, Mária Magdolna, tehát mindenki, akik hittel jelen volt.
0: Gyönyörű a litániánk, Jézus szíve litánia, amelynek a végén azt imádkozzuk, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szíved szerint. Úgy gondolom, hogyha a szívünk hasonló Jézus szívéhez, akkor talán fel tudjuk fogni ezeket a csodákat, és az segíthet nekünk, hallgatóknak, hogyha arra tekintünk, amit Jézus tett életében. Tehát oly sok csodát tett, elkezdve olyan dolgokat, ami számunkra felfoghatatlan, a vízenjárás, a kenyérszaporítás, a tengerlet csillapítása, folytathatnánk a sort a feltámadásig, és ez is egy ilyen csoda, amit egyedül Isten adhat meg. Nehéz néha elhinnünk azt, hogy Isten mindent megtehet, Isten mindent át tud változtatni, mindent át tud formálni, és abban a kis ostyába is önmagát tudja adni. Segítségünkre jöhetnek azok az eukarisztikus csodák, amelyről most talán csak kettőt említenék. A 8. században egy szerzetes kételkedett, és ez Lanciano-ban történt, kételkedett abban, hogy valóságosan jelen van-e Jézus a szent ostyában. Ezután a szent ostya rendes hússá, majd a bor vérré alakult át. A kivizsgálások során kiderült az, hogy ez a hús igazából szívizom. Számomra döbbenetes volt ezt felismerni, hogy Jézus minden egyes szentmisében az ő szívét adja nekünk. És ezzel a szívvel találkozhatunk, és ehhez köthetem ezt a kis imát, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szíved szerint. Hogyha Jézusnak a szíve a szívembe költözik, akkor Jézus hiszem, hogy átformálja, átalakítja az én, a mi szívünket is. De nem csak ez a Lanciano-i csoda történt, hanem több más csoda is, de még egyet említenék, a Bolzenait, ahol egy pap szintén kételkedett abban, hogy Jézus valóságosan jelen van-e a szent ostyában, és misézés közben az ostyából vér kezdett szivárogni. Talán egy kicsit döbbenetes számomra, meg lehet a hallgatók számára is, hogy még egy pap, vagy még egy szerzetes is kételkedhet abban, hogy tényleg ott van Jézus. De ez megtörtént. És segíthet nekünk abban, hogy igen, emberek vagyunk, és attól, ha én is, vagy a hallgató is kételkedik, ez egy emberi dolog. De kérhetjük az Urat, hogy segítsen nekünk abban, hogy elhiggyük azt, hogy ő valóságosan jelen van, és ezek a csodák is segíthetnek bennünket. Isten Atyát is szeretném megkérdezni, hogy volt-e olyan, amikor esetleg kételkedett, és mi az, ami segített abban, hogy meggyőzze, hogy felismerje, hogy Jézus tényleg jelen van a Szentostjában?
1: Jó, ha az ember készül a szentmisére, nem csak úgy beesik valahonnan a kocsiból, vagy meg ugye főleg, amikor több filiában, meg több helyen kellett helyettesíteni, és akkor egy ilyen, ahogy szokták mondani az olaszok, hogy fabrica della messa, hogy 4-5 mise volt egy nap, és akkor még a hívekkel se volt idő szóba állni. De most megadta az Úr nekem azt, hogy nyugodtan készülhetek, lelkileg ráhangolódhatok. Én mindig úgy indulok el a sekrestéből, hogy utad Jézus veled járom, előttem haladsz ezersebből vérezve a kereszttel, és én követlek, együtt megyünk a Golgotára, az oltár Golgotájára, ahol megtörténik ugyanaz a csoda, ami a 2000 évvel ezelőtt a koponyák helyén. És én őszintén szólva nem emlékszek olyasmire, hogy valamilyen kételj felmerült volna bennem, hogy tényleg jelen van-e. A gonosz mindenkit megkísért, engem más területeken kísértett meg állandóan, tehát mindig ébernek kell lenni. És ugye a csodák, amint mondtad, segítenek ebben. Én csak azért, hogy mennyire fontos a mi hitünk a jelenben, ugye vannak fizikai csodák, amikor valami olyasmi történik, ami hihetetlen. És nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan jöhetett ez létre. Ezek nem sok emberre vannak hatása, mert ugye, amikor az történik, ott kell lenni, és szemtanúnak kell lenni. Mikor már másodkézből halljuk, más mondja el, akkor nem olyan erős a hatása. Viszont az erkölcsi csoda sokkal jelentősebb, amikor Jézus szavára hiszem. Ő az Isten, ő az, aki szeretetből odaadta értem az életét, senki nem kötelezte rá, mert ő tudta, hogy ez a bűn ára, ezért helyettünk és értünk megtette, hogy újra kezdhessük az eredeti bűn átka után egy emelkedettebb, tiszta, Istennek szentelt kegyelmi keresztény életet. Nem mindig sikerül teljes mértékben összeszedett lenni a szentmisében. Vannak olyan mozzanatok, amik kibillentik az embert, akár a hívek részéről. Sokszor, amikor igehirdetés van, és az ember próbálja keresni a szemkontaktust, hogy az Úr üzenetét átadja, nem a magam bölcsességét. Ugye ez nagyon fontos, ezért olyan, a kétszer is említetted az alázatos szívű Jézust, és ez onnan jön a litániában az a kérés, hogy Jézus mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezzel a szelídséggel és alázatos szívvel kell mindig ott állni az oltárnál. Az egyik papbácsi mondta, egy lelki gyakorlatot tartott nekünk, azt mondja, tisztelendő testvérek, tanuljanak meg hátra lépni az oltárnál. Tehát, hogy ne dübörögjek én, meg ne legyek szerelmes a saját hangomban, hanem tudjam azt, hogy az Úr nevében cselekszem. Az Úr jelen van, és általam teszi azt, amit tesz. Amikor a felolvasók meghajolnak, akkor nem a papnak hajolnak meg, hanem akit ő megszemélyesít. Minden szentmisében Jézus Krisztust személyesíti meg, és az ő nevében az ő kegyelmi erejével cselekszik. Ezért van hatékonysága a szavának. A szó jel, amikor a pap kimondja, ez az én testem, Jézus akkor minden egyes alkalommal megteszi ugyanazt a csodát, amit az utolsó vacsorán. És ezeket jó többszörösen átgondolni. Szentmisében legalább egy futó gondolatot erre vetni, hogy ki vagyok én, kicsoda az, akinek a nevében cselekszem, és kikért teszem. Tehát a szolgálat lényege, hogy Krisztusért és a lelkekért.
0: És mint ahogyan mondta az Atya, hogy alázatos szívvel közeledjünk Jézushoz. Ehhez szükséges ugye a szentgyónás is, hogy tiszta szívvel közeledjünk, hogy Jézust úgy vegyük magunkhoz, hogy a szívünk méltó legyen, a szívünk tiszta legyen a vele való találkozásra, és nem ulasszuk el ezt az alkalmat. A gyermekeimnek mondom többször, nagyfiamnak különösképpen, hogy úgy képzelem el kicsit a szentmisét, mint egy esküvőt, mint egy ünnepet, hogyha nem gyónunk, nem áldozhatunk. Részt veszünk az esküvőn, végigmegy az egész ünnepség, ebéd, torta, minden, de én nem kóstolom meg a finom ételt. És így van ez a szentmisével is, hogyha én nem járulok szent áldozáshoz, kihagyom az egyik lényeges dolgot. Ugyanakkor Medjugorje jut most újból eszembe, amikor a látnokok beszélnek arról, hogy a szűzanya beszél az öt kőről, amellyel legyőzhetjük a mi Góliátunkat, az ellenségünket, és az egyik kő a gyónás, a másik pedig az eukarisztia. Ha tehetjük, ugye amikor szükséges, de havonta legalább egyszer, kétszer gyónjunk, végezzük el szentgyónásunkat, hogy a kegyelem állapotába legyünk, ahhoz, hogy minél gyakrabban találkozhassunk az Úr Jézussal. És itt fontos, hogy felismerjük azt, hogy nem Jézusnak van szüksége arra, hogy én menjek áldozni, hanem nekem van szükségem rá. Nekem van szükségem az ő erejére, az ő segítségére, az ő szívére, hogy velem legyen a mindennapokban, hogy hazavigyem őt, hogy velem jöjjön a munkahelyemre, velem jöjjön a családomba, oda, ahova én megyek. És a szívem lehet a tabernákulom. Én hordozhatom őt az élet különböző területén. És ezért nagyon fontos az, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a kegyelem állapotát megőrizzük, vagy kerüljünk a kegyelem állapotába, menjünk, végezzük el a szentgyónásunkat, és találkozzunk Jézussal az oltári szentségben, aki valóságosan jelen van. Ezeket az alkalmakat ne hagyjuk ki, ha csak tehetjük. Kedves István atya, így ezen gondolatok kapcsán mire bátorítaná, mire buzdítaná még a hallgatókat, hogy hogyan vegyék magukhoz Jézust, hogyan közelítsenek az oltári szentséghez.
1: Nagyon fontos, hogy mindig őszinte szívvel, tehát ne legyen viselkedés jellege a liturgián való jelenlétnek. Hogy van bennem valami, de azt most háttérbe szorítom, és akkor dobjam ki. A szentgyónás az egy nagy takarítás. De a kegyelmek és Jézus jelenlétével, amikor az oltári szentségben hozzánk jön, azzal ékesítjük, töltjük be a lelkünket. Tehát helyet készítünk az Úrnak a bűnvallomás és a feloldozásban kapott kegyelmek által, és utána legyen ez tényleg egy személyes kapcsolat. Tudatosítsam, hogy az Úr jön hozzám. Nem ostját veszek, hanem az Urat veszem. Teljes egy személyiségében, tehát valóságos szentestével, megdicsőült szentestével és vérével, egységesen. Krisztus Jézus, az Isten ember jön hozzám, hogy az ő szeretetével megajándékozzon engem, és erre a szeretetre szeretettel kell válaszolnom. És ez nem egy érzés, mindig hangsúlyozom ezt szentbeszédekben is, hogy nem egy affektív érzelem megnyilvánulásról van szó, hanem mindig elkötelezett szeretetről, amely képes az áldozatra.
0: Előttünk van egy kis kártya, amelyből egy ének részlete idézet van. Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Műsorunk vége felé közelítve, szeretném, hogy ezért imádkozzunk, hogy Jézus az ő szívével jöjjön a mi szívünkbe, formáljon át bennünket, és segítsen át az élet tengerén. Sok nehézséggel, sok harccal, sok mindennel találkozunk. Kérjük Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy ő legyen az Úr, ő vezessen át az élet tengerén, ő vezessen át a nehézségeken, a megpróbáltatásokon, mindazon a dolgokon, amivel találkozunk. Kérjük Jézust, hogy az ő szívéhez hasonlóvá alakítsa a mi szívünket is. Sokszor ezért imádkozom, és ezért is említettem ezt az imát, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd az én szívemet is a te szíved szerint, hogy én is az élet különböző helyzetében szelídséggel, alázattal tudjak reagálni, viszonyulni, és amilyen Jézus, azt tudjam megmutatni a világnak, a családban, a környezetemben, hogy meglássák az emberek bennem Jézust. Ezért imádkozzunk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus, védj lakást a mi lelkünkben, járd velünk az élet útjait, adj nekünk a Szentlélek kegyelmeinek világosságát, hogy mindig tisztán lássuk, mi az, ami követendő jó, és mi az, ami kerülendő rossz. Add, hogy mindig őszinte szeretettel viszonyuljunk hozzád és embertársainkhoz. Add, hogy a te kegyelmed felhasználásával tudjunk szeretni, tudjunk utat mutatni mások számára is, akiket ránk bízott az Isten. Tudjuk megfogni mások kezét, és együtt haladni veled az Atya országa felé ezen a földi életben, hiszen ennek csak ez az egy értelme van, hogy az Úrtól jövünk, és az élet végén az Úrhoz térünk vissza. E között a két létpont között van a mindennapi élet küzdelme. Segíts, hogy helytálljunk, segíts, hogy szeressünk, segíts, hogy mindig őszinte szívvel viszonyuljunk hozzád és a tanításodhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen. Drága Jézus, én is meghívlak téged, hogy légy Úr a mi szívünkbe, légy Úr a mi házainkba, a mi otthonainkba, a mi családunkba. Te vezess bennünket a te szíved szerint. Te segíts, Uram, hogy a te szíved szerinti férfiak, a te szíved szerinti nők, édesanyák, édesapák, vagy gyermekek legyünk. Segíts, Jézus, hogy felismerjük a te szíved szeretetét, és a te szereteted, a te szelídséged, a te jelenléted által szeressünk másokat. Jöjj, Jézus Krisztus, és légy Úr a mi szívünkbe. Drága Jézus, most megnyitjuk a mi szívünket előtted. Befogadunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te légy az Úr mindenek fölött. És kérünk, töltsd be a hallgatóink szívét is a te jelenléteddel, a te örömöddel, a te békéddel, mindazzal, Uram, amit egyedül te adhatsz meg a hallgatóknak és nekünk. Jöjj, Uram, és vezess át bennünket az élet tengerén. Vezess át bennünket abból a helyzetből, amelyben éppen most vagyunk. Vezess át, Uram, azon a nehézségen, amelyben talán most nagyon nehéz. Jöjj, Uram Jézus, és segíts bennünket. Szükségünk van rád, és elkérjük a te vezetésed, a te segítséged. Jöjj, szelíd és alázatos szívű Jézus. Alakítsd a mi szívünket a te szíved szerint. Amen.
1: Amen.
2: Köszönjük szépen kedves Pálos atyának az imáját, a mai beszélgetést. Krisztus nyomában című műsorunkat hallhatták a kedves hallgatók.
3: A Jóisten áldjon meg mindenkit, és őrizzen meg a jóban.
2: Amen. Úgy legyen. Búcsúznak önöktől
3: Pálos István
2: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatóink, a székelyudvarhelyi stúdióból Józsa Ferenc technikus társammal együtt. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Váljon mentségemre a következő kérdésre adott válaszuk. Mit tennének meg szívesebben a forró nyári napon? Egy csülkös bablevest, esetleg körömpörköltet, vagy vaníliás áfonyalevest, karfiolleves zsájával, esetleg tarka marhahúsos nyársat. A válaszuk legyen a mentségem, hogy a mai műsor témája a könnyű nyári ételek köré fonódik. Kezdem is egy gazpacsóval, amihez még a tűzhelyet is alig kell bekapcsolni, esetleg csak a kenyérkockák pirításához. Gazpacsó pirított kenyérkockáknak a hozzávalói egy kígyó uborka, vagy esetleg kettő, legyen úgy 40 deka az uborka, egy-egy sárga és zöld paprika, 40 deka paradicsom, egy fehér hagyma, 2,5 deciliter zöldség alaplé vagy víz, 2 gereszt fokhagyma, 6 evőkanál olaj, 4 evőkanál ecet, só, bors, 7,5 deciliter paradicsomlé és 10 deka kenyér. A 40 deka kígyó uborka mellé válasszunk tehát egy-egy zöld és sárga paprikát, 40 deka paradicsomot, egy fehér hagymát, 2,5 deciliter zöldség alaplevet vagy vizet, 2 gereszt fokhagymát, 6 evőkanál olajat, 4 evőkanál ecet, só, bors, 7,5 deciliter paradicsomlé és 10 deka kenyér. Ez 4 személyre elegendő. A zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát és a zöldségeknek az egyharmadát, amit apróra vágtunk, félretesszük. A maradék 2/3 zöldséget a paradicsomlével, alaplével, 4 evőkanál olajjal és a szintén 4 evőkanál ecettel finomra turmixoljuk, sóval, borssal ízesítjük, majd hideg helyre tesszük a levest és a zöldségeket is. A kenyeret kockázzuk, a fokhagymát a maradék olajon, a 2 kanál olajon megfuttatjuk, a kenyérkockákkal együtt 4-5 percig pirítjuk. A gazpacsot mély tányérba töltjük, és a zöldségeket a hagyma és a kenyérkockákkal megszórjuk. Itt én szoktam olyan változatot is készíteni, hogy nem kenyérkockákat teszek, hanem maga a lére ráteszek 1-2 szelet rostkenyeret, és azt is összetúrmixolom, és az is ad neki egy jó állagot a levesnek. Természetesen ízesíthetjük, és kell is tovább petrezselyem zöldjével, bazsalikommal, bármivel, ami az ízlésünk. Nagyon finom a leves, és tényleg a nyári melegekbe felüdíti a szervezetünket. Üdítő kellemes étel általában a fiatalok is szeretik, a gyerekek is, akár a vaníliás áfonyát, áfonya levest, ami tényleg a gyerekek kedvence. Ha az unokák a nagyszülőknél nyaralnak, ne is gondolkozzanak azon, hogy elkészítsék-e nekik a vaníliás áfonya levest. 1/2 kiló áfonyára van szükségünk, 1 citromra, 1,5 deciliter fekete ribizlillére, 2 vaníliás cukorra, 2 kis csomag vaníliás cukor kell, 10 deka cukor, 1 liter hideg író, és 10 deka keksz, hát választhatunk ide finom ízesített mandulás kekszet például. A 1/2 kiló áfonya mellé kell egy citrom, 1,5 deciliter fekete ribizlillé, vagy szörp, 2 csomag vaníliás cukor, 10 deka cukor, 1 liter hideg író, és 10 deka keksz majd jól jön a díszítésnél. Az, hogy a recept írót tartalmaz, ne ijessze el Önöket, kedves hallgatók. Ha nincs, hát nincs.
de helyettesíthetjük. Előtte azonban határozzuk meg, hogy mit is kell helyettesítsünk. Az író a tejföl küpülésekor, a vaj kiválasztása után visszamaradó savanyú folyadék, amely összetételét tekintve leginkább a lefölözött tejhez hasonlít. Tésztákat lazítunk vele, az ételek savanykás ízének eléréséhez használjuk leggyakrabban. Igaz, hogy kapható az üzletekbe, még ha nem is mindenikben, de kiválóan helyettesíthetjük így. Tej citromlével vagy ecettel keverjük el egy evőkanál frissen facsart citromlével vagy egy evőkanál fehér borecettel, 2,5 deciliter tejet hagyjuk 5-10 percig állni, kissé megalvad, és akkor már jó is. Ezt a kis adagot megismétlem, a hozzávalókat, önök pedig, hogyha többet akarnak, akkor természetesen az adagot mindig emelni kell. Tehát elkeverünk egy evőkanál frissen facsart citromlével, vagy egy evőkanál fehér borecettel 2,5 deciliter tejet, hagyjuk 5-10 percig állni, kissé megalvad. Hogyha mi 1 liter írót akarunk készíteni, akkor kell az 1 liter tej és 4 evőkanál citromlé, vagy 4 evőkanál fehér borecet. Natur joghurt vagy kefirrel is lehet, csupán csak fel kell hígítani egy kevés tejjel vagy vízzel, amíg el nem érjük az író folyékonyabb állagát. Tehetjük ugyanezt tejföllel is. Érdemes a megjegyzésre, ez a kis recept kitérő, mivel egyre több receptben köszön vissza az író, savassága segít fellazítani a tésztát, omlóssá tenni a húst, savanykást ízt adni a leveseknek. Most pedig térjünk vissza az áfonya levesünkhöz, előkészítjük a 1/2 kiló áfonyát, lereszeljük a citromot, a levét pedig kifacsarjuk. Az áfonya 2/3-át, a citromhéját és levét, a ribizlilét, a vaníliás cukrot, a cukrot leturmixoljuk. Tehát a 1/2 kiló áfonyának a 2/3-át, 1 citromnak a héját és annak a levét, 2,5 deci ribizli levet vagy szörpöt, 2 csomag vaníliás cukrot, 10 deka cukrot turmixoljuk le, az írót alaposan elkeverjük benne, a levest 1 órára hideg helyre tesszük. És látják, már úgy emlegetem a végén, hogy a levest, mert azzá vált. A tálalás előtt a kekszet durvára aprítjuk, a levest elosztjuk a tányérokban, és a maradék áfonyával és az aprított kekszel díszítjük. Friss áfonya helyett lehet fagyasztottat is használni, sőt, az áfonya helyett mehet a málna is. És ime egy újabb leves, amihez a tűzhelyet be sem kellett kapcsolni. De nem így lesz a következő levesnél, ami karfiolleves zsájával. Ide egy szép 1 kilós karfiol fejet kell válasszunk, egy hagymát, 2 evőkanál vaj kell, 1 liter alaplé, 15 darab nagy zsájalevél, 4 szárított paradicsom, ezt kaphatjuk az üzletekbe is, olajos konzervbe, a szárított paradicsom bele van téve az olajba, és onnan, ha kiemeljük, akkor már is használhatjuk, és nem csak ennél a levesnél lehet használni, hanem húsokat is tölthetünk, például fehér karajt, hogyha meg szeretnénk tölteni valamivel, akkor túróval, és ezzel a szárított paradicsommal olajas szépen összevágjuk, és ezt rákenjük a húsunkra, is egy nagyon finom töltött húst fogunk kapni belőle. De újra kell ismételnem a receptet. 1 karfiol, körülbelül 1 kilónyi legyen hagyma, 2 evőkanál vaj, 1 liter alaplé,
15 darab nagy zsájalevél, 4 szárított paradicsom, fél csokor petrezselyem, 1,5 deciliter tejszín, só, bors és 1 evőkanál citromlére is szükségünk van. A hagymát apróra vágva, vajon üvegesre pároljuk, majd a rózsáira szedett karfiolt is hozzátesszük, felöntjük az alaplével, és 10-15 percig főzzük. Közben a zsájaleveleket megsütjük a serpenyőben forró olajon, ropogósra. A szárított paradicsomot apróra vágjuk, a petrezselymet pedig finomra. A karfiol felét kivesszük, a többit turmixoljuk. Az egyben maradt karfiolt visszatesszük, beleöntjük a tejszínt, még 5 percig főzzük, só, borssal ízesítjük, még egy kis citromlével is. A zsájaleveleket, a petrezselyem zöldjét és a paradicsomot a tetejére szórjuk. Ebben a receptben a sült zsájalevél ragadott magával, holott mindent szeretek, ami benne van. És ne tántorodjanak meg attól sem, hogy némelyik leves alaplevet kér. Sokszor elmondtuk ebben a műsorban is, hogy ha nincs alaplevünk, akkor bátran készítsünk vagy leveskockával, vagy a mi otthon elkészített zöldségeinkkel meg tudjuk készíteni az alaplevet is, de igyekezzünk, hogyha húslevest főzzünk, és az alja már megmarad, és nem akarjuk húslevesként használni, akkor egy kis flakonba beleöntjük, zacskóba is tehetjük, és lefagyasztjuk, ilyenkor remekül jön. A zsájaleveleknek a sütése is rendkívül finom eredményt ad, ki kell próbálni. Én nem először sütöttem fűszernövényt, korábban mentaleveleket. Imádom a sült rozmaringot is, amikor a tepsibe, hogyha krumplit sütök, és ott ő is szépen megsül a krumpli között, akkor azt is kapkodunk utána. Igen, vannak zöldségek, amik forrón szeretik. Néhányuknak hosszú főzésre, zsíradékra és folyadékra van szüksége, hogy teljes aromáját kifejtse. A zsája például forró vajban vagy olajban megforgatva lesz igazán ízletes, így fűszerezve a főtt tésztákat, például sütőtökös pennét, húsokat, májpástétomhoz is kiváló és leveseket, mint az imént is hallották, hát ha így fűszerezzük, akkor nagyon finoman kiadják az ízüket. A kakukkfű is szintén jól viseli a hőt, így lassan együttfőzve a levesekben, főzelékekben és párolt ételekben nagyon finom. A rozmaringot gyakran kötik sültek köré, és sütik együtt velük sütőben vagy grillen,

0: nevet. Nem is mondok, akkor hát nevet neked. S hogyha egyszer tereáll neked szemed, akarnám is talán, nem mondhatnék mégsem át neked nevet.
1: Hallottuk az imént, kedves hallgatók, hogy vannak olyan fűszereink, amik forrón szeretik. Egy alkalommal grill sütőn barackot sütöttem köretnek. Gondoltam, néhány szál menta és zsája is jót tenne az ízének. Sütés után a fűszer szárakat nem távolítottam el, mindenki elismerően nyilatkozott ízükről, ropogtatták ügyesen a gyümölcsel együtt, akár csak a sertés szűzről, amit fűszeres bundában készítettünk. A szűzpecsenyét megmossuk, szárazra töröljük, megsózzuk és borsozzuk. A megmosott kakukkfüvet és rozmaringot a húsra tesszük, és az egészet cérnával szorosan rátekerjük körbe. Tehát a szűzpecsenyénket megmossuk, szárazra töröljük, megsózzuk és borsozzuk. A megmosott kakukkfüvet és rozmaringot a húsra tesszük, és az egészet cérnával szorosan rátekerjük körbe. Fele-fele arányban vajat és olajat hevítünk fel, minden oldaláról átsütjük a húst először, hogy kapjon egy szép kérget, majd lerben sütjük tovább, többször meglocsolva saját levével. Én, amikor ritkán csak két személyre főzök, akkor nem teszem be a lerbe, hanem ott a sütőbe, a serpenyőbe sütöm tovább, de először igyekszem, hogy minden oldalról a rostokat lezárjuk, és aztán sütőbe sütöm tovább, közben pedig meglocsolom többször a tepsiben is és a serpenyőben is a húsunkat. A sertés szüzet cserélhetjük fehér karajra is, a zöld fűszereket pedig snidling petrezselyemre, amit apróra vágunk, a gyengéden megvajazott vagy olajozott húst belehengergetjük, így szépen rátapad a fűszer a húsunkra, így sütés után megmarad a szép zöld fűszeres bundája. Pihentetés után vékonyra szeleteljük, tehát miután kivesszük a serpenyőnkből vagy a

tepsiből, akkor szépen egy kis ideig pihentetjük, utána vékonyra tudjuk szeletelni. Köretnek pedig zöldséget, sült gyümölcsöt, gyakorlatilag csak a képzeletünk szab határt, hogy mit teszünk melléje, a nyár adta lehetőségeinkbe duskálhatunk. S ha mégis valami könnyű, húsmentes ételre vágynak, a nyári kánikulában készítsenek el egy finom tejszínes cukini tésztát. Kisebb cukiniket válasszunk, úgy 15 dekások legyenek, de ebből 6 darab. 4 személyre. Hosszában elfelezzük, majd vékony csíkokra szereteljük, akár a zöldséghámozót is használhatjuk a szeletelésükre. Egy vörös hagymát apróra vágva, egy serpenyőben megdinszteljük, a cukini csíkokat rátesszük, és egy ideig együtt pároljuk. Ezután 3 deciliter alaplével vagy vízzel felöntjük, fedő nélkül tovább főzzük. 2 deciliter tejszínt elkeverünk egy kis étkezési keményítővel, vagy valamilyen mártás sűrítővel, amit önök használnak. Én általában a kukorica keményítőt használom. Az egészet kis és sűrűre főzzük, tehát 2 deciliter tejszínbe elkeverünk egy kanál étkezési keményítőt vagy sűrítőt, az egészet pedig kis és sűrűre főzzük. Pár szál bazsalikomról lecsipegetjük a leveleket, és az ételre szórjuk. Természetesen előtte sózzuk és borsozzuk. Nagyon jól illik hozzá a széles metélt. A bazsalikom az a fűszernövény, ami hidegen szereti, ezért ne főzzük. Eljött a lekvárfőzés ideje, de ha nagy melegben nem szívesen állnánk a kályha mellett, de beérett egy kis gyümölcs a kertben, vagy ajándékba kaptuk, van rá megoldás. Főzés nélkül is elkészíthetjük a lekvárt. Természetesen hűtőszekrényben tároljuk, és nem hosszabb ideig, mint 2-3 hét. Például 1 kiló bogyós gyümölcs, málna, eper, ribizli, 50 deka befőző cukor, tehát az 1 kiló gyümölcshöz 50 deka befőző cukrot használunk, 2 evőkanál citromlevet, 2 tasak vaníliás cukrot, ezeket összekeverjük. A gyümölcsöt, a befőző cukrot, a citromlét, a vaníliás cukrot szépen összekeverjük botmixerrel vagy turmixgépben, a legalacsonyabb fokozaton addig keverjük, míg a cukor felolvad teljesen, és a lekvár kissé besűrűsödik. Körülbelül 15 percig kell ezt a munkát csinálni. Forró vízzel kiöblített üvegbe tesszük, lezárjuk. Mondom, hogy 2-3 hétig rájárhatunk, ha nem tesszük rá egy adag tehéntúróra, joghurtra keverhetjük, és még mindig nem kapcsoltuk be a tűzhelyet, és megvannak a desszertjeink is, így talán nem is kell aggódni, hogy megromolhat. Vajas kalácsra, zsömlére is tehetjük ezt a lekvárunkat, és valóban akkor semmi aggódás hűtőben, ha tároljuk, nagyon hamar el fog fogyni. Olyan sok mindenről nem beszéltem, amiről szerettem volna. Remélem Isten segítségével folytathatjuk és találkozhatunk legalább az éter hullám hosszán. Kívánjuk Józsa Ferenc technikus társammal, a Székelyudvarhelyi stúdióból, hogy minden perc, amit a maguk vagy szeretteikre fordítanak, örömteli legyen, és ezt az örömet sugározzák tovább. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, akik köszönti önöket Majoros Attila a nagyváradi stúdióból, és köszöntöm kedves kolléganőmet, a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímát. Szerbusz, Tími!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves Mária Rádió hallgatót, és téged is a stúdióban.
0: Köszönöm, hogy velünk imádkozol, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk imádkoznak a mai szép déli órán, és hogy kiért is, miért is álljon fel a mai imákat, hát elsősorban a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, a már felszentelt vagy felszentelendő kispapjainkért, a Jóisten áldja meg a ti szolgálatotokat. Imádkozzunk a mai napon is a vakációzókért, a vizsgázókért, imádkozzunk családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és természetesen megfelelő időjárásért és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Ha tehetik, tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a tested egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényedet csodálhassam. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én ígédet megtartom.
0: Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam.
1: Csak jövevén vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
0: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem.
1: Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévelyek.
0: Családságtól és megvetéstől ments meg. Rendelkezéseidhez én hű maradok.
1: Cselt szűhetnek, vádolhatnak a hatalmasok. Szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik.
0: Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam.
0: Igazságod szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent.
1: Ne ójongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.
0: Aspiruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért.
1: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem. Taníts meg ösvényeidre.
0: Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom.
1: Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való.
0: Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram.
1: Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösök útjára oktatja.
0: A szelídeket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
1: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét megtartják.
0: Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Igazságod szerint vezess engem, Uram.
0: Tekints rám és irgalmazz, Istenem. Elhagyatott vagyok és nyomorult. Az Isten félő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon.
1: Mindig jó lesz sor az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet.
0: Az Isten félőket az Úr barátul fogadja. Szövetségét feltárja előttük.
1: Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.
0: Tekints rám és irgalmazz. Elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból.
0: Lásd, megaláztak és szenvedek. Bocsásd meg hát minden bűnömet.
1: Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem.
0: Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból. Ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy.
1: Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom.
0: Szabadíts meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságából.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tekints rám, és irgalmaz Istenem, elhagyatott vagyok, és nyomorult.
0: Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett.
1: Szűz Mária, boldog anya,
0: az örök atya fiát hordozta. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai déli órán velünk együtt imádkoztak. Timi, neked is köszönöm, hogy velünk voltál, neked áldott szép napot és jó munkát, a hétvégére pedig áldott ünnepet kívánunk.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánok én is mindenkinek egy áldott és szép délutánt, és arra biztatom önöket, hogy tartsanak velünk.
0: Hiszen hamarosan kezdődik a Déli Magazin.

0: Hírmagazin magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntöm ismét rádiónk hallgatóit. Mai déli magazinunk veszi kezdetét a nagyveledi stúdióból. Köszöntjük Önöket, Majoros Attila. Kedves hallgatóink, hamarosan itt a déli magazinban a híreket és az időjárás jelentést hallhatják. Majd a reggeli műsorunkban a nap evangéliuma rovatunkat ismételjük. Erdély János kedves barátunk, kollégánk jelentkezik majd New Yorkból, aki elmondja, hogy mi hír van az Óperenciás tenger túloldalán. 12 óra 55 perckor pedig egy szép műsorismertetővel zárjuk majd a déli magazint, de ne szaladjunk annyira előre, következzenek a hírek.

Tiszteltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 2-án Önök a Mária Rádió déli híreit hallják, a pontos idő pedig 12 óra 18 perc. Táncest a Püspöki Palota kertjében. Holnap este 7 órától a Nagyváradi Püspöki Palota kertjében egy különleges moldvai táncszázba várják az érdeklődőket. A talpalávalót a Nagykárolyi Komák zenekar szolgáltatja majd. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével, kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Koncert Sepsiszentgyörgyön. Koncertsorozata érkezik Erdélybe a budapesti Medikantáré vegyes kar, hogy több településen is megosszák a közös éneklés örömét és a kóruszenes sokszínűségét. Sepsiszentgyörgyön ma este 7 órakor a Promuzika kamarakórussal adnak közös koncertet a Gyöngyvirág utcai református templomban. Vezényel Tőri Csaba, Behány András, illetve Sipos Zoltán zongorán közreműködik Natasa Lazic. Ezer székely leány napja. Szombaton tartják az Ezer székely leány napja rendezvényt a Csíksomlyói Nyeregben. Az esemény délelőtt 9 órakor gyülekezővel kezdődik a Szabadság téren, majd 11 órától szentmisét tartanak a Csíksomlyói Kegytemplomban. A Nyeregben szervezett megnyitó pedig 3:45-től lesz, amit hagyományőrző előadások és közös tánc követ. A rendezvény idején kísérő programok is lesznek, népviseleti kiállítás, kézműves kiállítás és vásár, mesterségbemutatók, ügyességi játékok, az idei esemény házigazdája Szépvíz község. Diakonus szentelés Nagyváradon. Szombaton délelőtt 11 órától Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban diakonussá szenteli Vaszlavik Marek akolitust, a sólyomkővári szlovák nyelvű plébánia hívét. A szentmisére szeretettel várják mindazokat, akik imádkozni szeretnének a szentelendőért, közösségeinkért, új papi és szerzetesi hivatásokért. Papszentelés Szatmárnémetiben. A Szatmárnémeti Székesegyházban július 4-én szombaton délelőtt 11 órától Schönberger Jenő megyéspüspök ünnepi szentmise keretében áldozópappá szenteli az aknassugatagi Melega Ferenc István diakónust. Szeretettel várnak mindenkit a közös együtt ünneplésre. Vasárnap este 6 órától Melega Ferenc első ünnepélyes szentmisét mutatja be az aknassugatagi Szent Péter és Pál templomban, mindkét szentmisét rádiónk élőben közvetíti. Indul a Knajp Express. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy különleges Knajp napra, július 4-én délután, 2 órai kezdettel Szeltersz fürdőre a Szent Gellért házba, ahol inspiráló programok, hasznos ismeretek és feltöltő élmények várnak minden érdeklődőt. A résztvevők egy interaktív élménydús előadáson vehetnek részt, ahol közösen fedezhetik fel Sebastian Knipp életmód terápiájának 5 alappillérét, a víz, a mozgás, a táplálkozás, a gyógynövények és a lelki egyensúly kapcsolatát. Ajánlott a kényelmes öltözet és a jó kedv, hogy élményekkel telvet érhessenek majd haza. Régizene Fesztivál Csíkszeredában. A régizene nem a múlt konzerválása, hanem újra értelmezése. Július 6 és 12-e között ismét ez bizonyítja a Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amely több mint 4 évtizede teremt találkozási pontot a historikus előadásmód legkiválóbb művészei, fiatal muzsikusai és közönségek között. Az idei kiadás a fantázia jegyében születik, a reneszánsz egyik legszabadabb és legizgalmasabb műfaját állítja középpontba, miközben Bakfark Bálint halálának 450. Tinódi Sebestyén halálának 470. és John Dowland halálának 400. évfordulója előtt is tiszteleg. A fesztivál nem csupán hallgatni, hanem átélni és engedni a régizene világát. A koncertek hagyományos előadás, historikus táncprogramok, gyermekfeldolgozások és családi események kísérik, miközben az Etnospot, a Budapesti Néprajzi Múzeum csíkszeredai örökségpontja a legfiatalabbakat vezeti be a zenei mítoszok, legendák és különleges múzeumi történetek világába. A részletes program a régizene.ro honlapon megtalálható. Hivatást tisztázó lelki program fiataloknak. Július 8 és 10-e között a Mária Radnai Kolostorban a Papi Hivatások Egyházmegyei Központja szervezésében lelki programot tartanak azoknak a fiataloknak, akik hivatást éreznek a papi vagy szerzetesi szolgálatra.
A Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója által vezetett lelki program keretében elmélkedésekre, csoportos és vagy egyéni beszélgetésekre, a templomban szentségimádásra, szentmisére is sor kerül majd. A program témája: megerősödni az Istennel való kapcsolatban. Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lép érvénybe ma Románia egész területén. Az OMS előrejelzése szerint pénteken 10 óráig országszerte számítani lehet felhőszakadásokra, villámlásra kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár sajnos jégesőre is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja 15-25, helyenként 30-40 litert is négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön 10-21 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben lesz Máramaros Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 fok között lesznek majd a maximumok. Most nézzük a déli 12 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat. Ezek szerint 23 fok van Resicebányán és Herkulesfürdőn, 25 fok Temesváron, 26 fok Aradon és Máriaradnán, valamint Déván és Vajdahunyadon, 28 fok itt Nagyváradon, valamint Nagyszalontán, Szentgyomban és Székelyhídon, 25 fok Szilágysomjon és Zilahon, valamint Nagykárolyban, Halmiban, Szatmárnémetiben és Tasnádon, 29 fok a mért hőmérséklet 12 órakor Máramorosz-szigetről, 24 fok van Nagybányán, 28 fok Déset és Boncidán, 26 fok Kolozsváron, valamint Tordán, 27 fokot mértek Gyulafehérváron, 26 fok van Medgyesen, Segesváron és Nagyszebenben, 24 fok Fogarason, 23 fokot jelentettek Sepsiszentgyörgyről, valamint Brassóból, 26 fok van Kovásztán, Bereckben és Kézdivásárhelyen, valamint Baróton, 25 fok Tusnádfürdőn, 28 fok Csíksanyon, valamint Csíkszentdomokoson, 26 fokot jelentettek Gyimesbükkből, 25 fok van a déli adat szerint Székelykeresztőn és Székelyudvarhelyen, 23 fok Szentegyházán, 27 fokot mértek Marosvásárhelyen, valamint Erdőszentgyörgyön, Szovátán, Parajdon és Falkaslakán, 20 fok a Bucsintetőn, 27 fok van a déli adat szerint a Gyilkostónál, valamint Gyergyószentmiklóson, Ditróban, Borszéken és Marosévízen is, 29 fok Vesztercén, 28 Szászrégenben, 30 fokot mértek Bákóban, Bukarestben élő kedves hallgatóink 27-28 fokot mérhetnek, a tengerparton Konstancán és Mángárján is 29 fok van, a víz nem túl meleg, 21-22 fokos. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten 24-26 fok van, Debrecenben 29, Szegeden 28, Pécsett 20, Győrben és Szombathelyen 26, a Felvidéken 24 fok van Pozsonyban és Érsekújváron és 25 fok Kassán, szintén 25 fokot mértek Kárpátalján, Beregszászon és Munkácson is. Végezetül a Délvidéken 22 fok van Eszéken, 24 fok Nagybecskereken és Újvidéken, és most a legmelegebb a déli adat szerint Szabadkán van, itt 30 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, megkérjük, hogy írják meg nekünk a hírek kukac.mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek fel minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett a Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívőeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Sarlos boldogasszony ünnepe Mária szeretetének és szolgálatának ünnepe. Az evangéliumban azt halljuk, hogy miután az angyal hírül adta neki Isten nagy tervét, Mária nem önmagával kezd foglalkozni. Nem várja, hogy őt ünnepeljék. Nem a saját kiváltságán elmélkedik, hanem útra kell, hogy segítsen idős rokonának, Erzsébetnek. Mária útra kelt és a hegyek közé sietett. Ez a sietség a szeretet sietsége. Aki találkozott Istennel, az nem maradhat tétlen. A hit mindig mozgásba hozza az embert. Mária szívében hordozza Jézust, és ahol megjelenik, oda örömbéke és áldás érkezik. Amikor belép Erzsébet házába, különös dolog történik. Erzsébet méhében örvendezve felújjunk a gyermek, a későbbi keresztelő Szent János. Még meg sem született Jézus, de jelenléte már kegyelmet áraszt. De ez arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus sokszor rajtunk keresztül akar másokhoz eljutni. Mi is Krisztus hordozók vagyunk, amikor hitünkkel, szavainkkal vagy szeretetünkkel jelen vagyunk mások életében. Erzsébet így köszönti Máriát: boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Mária boldogságának titka nem elsősorban az, hogy ő Jézus édesanyja. Az igazi boldogság forrása a hite. Bízott Istenben akkor is, amikor nem értett mindent. Elfogadta az Úr akaratát, és ráhagyatkozott a vezetésére. Ezután hangzik fel a Magnifikát, Mária csodálatos hála éneke: magasztalja lelkem az Urat. Mária nem önmagát magasztalja, hanem Istent. Tudja, hogy minden kegyelem ajándék. A világ gyakran arra tanít, hogy saját magunkat helyezzük a középpontba. Mária ezzel szemben Istenre mutat. Az alázatos ember nem kisebbnek tartja magát a valóságnál, hanem felismeri, hogy minden jó forrása az Úr. A népi hagyományban Sarlos boldogasszony a termés, az aratás és a földművesek oltalmazója lett. A sarló az aratás eszköze, de lelki értelemben is üzenetet hordoz. Az emberi élet is egyfajta vetés és aratás. Amit szeretetből, jóságból, imádságból vetünk, annak gyümölcsét egyszer learatjuk. Mária élete azért lett olyan gazdag gyümölcsökben, mert teljes szívvel Istenre bízta magát. Ma Máriától tanulhatjuk a készséges szolgálatot, a hitből fakadó bizalmat, az alázatot és a háladás lelkületét. Kérjük Sarlos Boldogasszony közbenjárását, hogy mi is felismerjük embertársaink szükségét. Örömmel induljunk segítségükre, és életünkkel Krisztust vigyük a világba. Szűz Mária, Sarlos Boldogasszony, taníts minket a szeretet szolgálatára, hogy életünk magnifikált legyen, amely Isten dicsőségét hirdeti. Amen.

Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdély János New Yorkból. Hallgassanak meg most pár eseményt, ami a közelmúltban történt, az Óperenciás tenger túlsó oldalán. Százharminc éves magyar református egyház Amerikában. Walton Hills városa Ohio államban található, amikor honfitársaink megalapították az első magyar református egyházat, Magyarországon még királyság volt, és állt a régi térkép, a történelmi Magyarország. 130 év hitben, közösségben és magyarságban jubileumot ünnepelt a Walton Hills-i első magyar református egyház. Különleges mérföldkőhöz érkezett az amerikai magyar reformátusság egyik legfontosabb közössége. 2026. május 3-án fennállásának 135. évfordulóját ünnepelte a Walton Hills-i első magyar református egyház. Az 1891-ben alapított gyülekezet nem csupán Cleveland, hanem az egész Egyesült Államok első magyar református közössége.

Kapcsán Krasznai Csaba református püspök, a Calvin zsinat elnöke. A jubileumi ünnepség különleges időpontban valósulhatott meg, a gyülekezet alapításának napja május 3, ezúttal vasárnapra esett, így a közösség pontosan az alapítás évfordulóján emlékezhetett meg történelmi múltjáról. Az ünnepi istentisztelet, közös ebéd, kulturális programok és számos meghívott vendég részvételével tartott találkozások követték az estet. A jubileum egyik legmeghatóbb pillanata alig hanem a gyerekek előadása volt. A vasárnapi iskola és a Nebuló magyar nyelviskola növendékei a gyülekezet történetének egy-egy meghatározó alakját személyesítették meg. A korábbi lelkipásztorok és főgondnokok szerepébe bújva idézték fel az elmúlt 130 év eseményeit, sokszor humorral és játékossággal. A műsor ötlete és rendezése Krasznai Beáta munkásságát dicsérte, aki évek óta nagy sikerrel készít történelmi és kulturális tematikájú előadásokat a közösség fiataljai és nem annyira fiataljai számára. A 20. század közepére a Magyar Református Keresztény Közösség Cleveland egyik meghatározó intézményévé vált. Az új monumentális templom avató istentiszteletén 1949-ben mintegy 4000 ember vett részt. A gyülekezet erejét jól mutatja, hogy mindezt olyan családok teremtették meg, akik közül sokan szerény körülmények között éltek. Saját maguknak nem gyűjtöttek házra, de építettek házat az Istennek, és építettek a nemzetnek. Emelte ki Krasznai püspök, hozzátette, ez az áldozatvállalás és a hit ma is példaként szolgálhat a következő generációk számára. A négy kontinensről érkező 62 részvevő között püspökök, lelkipásztorok, egyházi vezetők és főgondnokok is helyet kaptak. Olyan jól esik, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, fogalmazott a püspök utalva arra, amelyet a magyarországi református egyháztól és a Kárpát-medence református közösségétől kapnak a tengeren túlon élő magyar gyülekezetek. Még sok száz évet kívánunk a 130 éves református egyháznak Ohio államban. Kanadai szomszédunkban is megmozdult a magyarság. Magyarország egy napra Toronto szívébe költözött. Ilyen volt a 2026-os Hungary Fest. Toronto belvárosában 2026. június 6-án összejött a magyar világ. Néptáncosok, diplomaták, vállalkozók, színészek, családok és barátok találkoztak a 7. Hungary Festen, amely már a Kanada egyik legnagyobb magyar kulturális rendezvényén nőtte ki magát. Északi szomszédunknál, a juharleveles országban. A színpadon népszerű magyarországi előadók váltották egymást, miközben a háttérben a diaszpóra szervezetei és önkéntesei dolgoztak azon, hogy egy napra ismét a magyarságé legyen a város legforgalmasabb tere. Szervezőkkel, támogatókkal és fellépőkkel beszélgettek, a helyszínen forgattak a szervezők. A torontói fesztivál létrejöttében és folyamatos fejlődésében kulcs szerepet játszik Balla Sándor, a HEPA kanadai képviseletőnek vezetője, a Kanadai Magyar Vállalkozók Egyesületének és a Gazdasági Kamaráknak az elnöke, aki a rendezvény egyik legfontosabb kezdeményezője és szervezője volt. Hangsúlyozta, hogy számára minden alkalommal a közösségi összefogás ereje a legmeghatározóbb élmény. A torontói magyarság évről évre bizonyítja, mire képes, ha közösen dolgozik egy cél érdekében. A szervezők célja kezdettől fogva az volt, hogy a magyar kultúrát, hagyományokat, a gasztronómiát minél szélesebb közönség előtt mutassák be. Ennek eredményeként az elmúlt évek során több százezer ember találkozhatott a magyar örökség különböző elemeivel Torontó belvárosának főterén. Balla Sándor úgy véli, a rendezvény jelentőségét mutatja az is, hogy magasrangú kanadai közéleti szereplők is jelen voltak, köztük Toronto polgármestere, valamint szövetségi és tartományi képviselők is. A felszólalók több alkalommal hangsúlyozták
a kanadai magyarság hozzájárulását,

az ország fejlődéséhez, különösen az 1956-os menedékhullámot követően érkezett több tízezer magyar szerepét. A fesztivál mellett kulturális esemény, gazdasági bemutatkozás is helyet kapott. 16 magyar vállalkozás és márka vonul fel a rendezvényen, köztük élelmiszeripari és technológiai szereplők egyaránt. Köszöntőjének központi üzenete a magyar-kanadai kapcsolatok sokszínűsége és az itt élő magyar közösség jelentősége volt. Magyarország nagykövete kitért arra, hogy a fesztivál időpontjában nyílt meg a Budapest és Toronto közötti közvetlen légi összeköttetés. Várakozásai szerint az új járat nem csak a turizmust élénkítheti, hanem az üzleti kapcsolatok örök erősödését is elősegítheti. Magyarország és Kanada között. Egy kis sport. Kós Hubert az év egyetemi úszója az Egyesült Államokban. Egymás után másodszor is Kós Hubert lett az év egyetemi úszója az Egyesült Államokban. Az elismerést 1970-től 50 éven át csak amerikaiak nyerték el, akik aztán a sportvilág legendáivá váltak, Matt Biondi-tól kezdve Anthony Irvinig és Ryan Lochon át Caleb Dresselig. Aztán Bob Bowman, edző az arizonaiakkal, majd a texasiakkal indult hódító útjára, és éveken át az ő versenyzője a francia Lyon Marchand kapta meg a legjobbnak tartó díját attól a szervezettől, amelyet az egyetemi edzők alkotnak. Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert másodszor érdemelte ki a legjobbnak járó trófeát, aki egyúttal a kanadai Josh Liendo-val megosztva kapta meg a díjat. Josh Liendo hárommal több pontot szerzett csapatának, mint Kós Hubert, de a magyar klasszis 100 és 200 yard, itt Amerikában nem méter van, hanem yard. 200 yardon az NCAA rekordot, azaz yardos világcsúcsot úszott, és a texasi egyetem nem utolsó sorban neki köszönhetően bajnok lett, míg a kanadai a floridaiakkal másodikként végzett. Kós Hubert, mint elmondta, szinte mindenben felülmúlt a saját elvárásait az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjében. A 23 éves klasszis az atlantai eseményen 100-200 yardos hátúszásban is minden idők legjobb eredményével nyert, 100 yard pillangón pedig úgy lett második, hogy ugyancsak közel volt a rekordhoz. A 100 yard pillangó egészen hihetetlen volt. 99-ig vezettem, de az utolsó tempó rosszul jött ki. Joshua Liendo, a szám rövidpályás 100 méteres világcsúcs tartója pedig megelőzött, nyilatkozta a televíziónak a 200 méter hát olimpiai bajnoka. Ezt követően 100 yard háton már az előfutamban minden idők legjobb idejét úszta, majd a fináléban tovább javított. Vártam, hogy 43 másodpercen belül leszek majd. A 42,61 másodperc, erre pedig igazán büszke lehetek, mondta. A kiváló úszó megjegyezte, örült annak, hogy teljesítményével lökést tudott adni csapattársainak. A texasi egyetem ugyanis az utolsó pillanatig nagy csatát vívott Floridával. Erdély Jánost hallották New Yorkból.

rövid amerikai és kanadai hírek után nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban itt az Erdélyi Mária Rádióban. Hamarosan majd Csíksomjóra kapcsolunk, ahonnan a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzák kedves önkénteseink, majd a béke rózsafűzérét. A zenés köszöntő 13 óra 30 perckor kezdődik. 14 órától felvidéki kollégáink beszélgetéséből válogatunk. Köszönjük ez úton is a komáromi kedves kollégák munkáját. 14 óra 40 perckor olvassuk a Szentírást Tibor atyával, majd ima szándékfogadás, 15 órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az irgalmasság rózsafűzérét. Bőte László várja Önöket és minket is 15 óra 15 perctől a koncertó egy újabb szép adásával. 16 órától az igézőben egy rövid tanúságtételt hallhatnak, majd 16 óra 5 perctől Tímás Andor Asszik Ferences atya katekézise következik. 16 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió hírei lesznek hallhatóak, 17 órától pedig szintén a Somjói stúdióból fogadjuk az Önök imakéréseit, majd imádkozzuk a rózsafűzért. 18 órától az Úrangyala imádságára hívjuk Önöket, majd Tibor atya Szent Pál és a Pogány Irodalom című sorozata folytatódik. Egy újabb műsorismertetőt 18 óra 30 perckor hallhatnak, a ma esti szentmisét 7 órától majd Akna Sugatagról közvetítjük. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott rádióhallgatást és szép délutánt kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Jöjj, Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmet, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké.
1: Amen.
2: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,

0: Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Márián, Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívvel,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!

0: Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyaisten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiúisten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Üdvözd légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítja a jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekben.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömböseket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szerint fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József.

0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjából gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, és így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a békefejedelme legyen szeretete szentségében, oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja.
0: Amen.
1: Imádkozzunk a világ békéért, a testi és lelki betegekért, és a földrengés áldozataiért. Most segíts meg, Mária!

hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Oltalmad alá menekülünk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg.

0: szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
2: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat, saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek el, de erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Most, Uram, segíts Te, adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére, vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk, soha többé háború, a háborúval minden elpusztul. Önj szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében. Uram, Ábrahám Istene, a proféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé. Félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsátássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés melletti döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig testvér legyen, és életmódunk pedig békévé váljon. Amen.

0: Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, adj erőt nekünk, hogy vihessünk fényt, megnyugvást a betegek, magányosok, szomorú szívűek és a háború elől menekülők világába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a nemzetek vezetőiért, hogy ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a Szent Szűz példájára mi is Krisztus hordozók legyünk, és ennek tudata adja meg lelkünk békéjét, boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, aki a béke fejedelme vagy, add, hogy Izrael népe békés egyetértésben éljen a szomszédos országok lakóival, és ezzel erősödjék a népek közötti béke.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából Zenés Köszöntő című műsorunkkal jelentkezünk a következő szűk negyed órában, akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránd. Elérhetőségeink, amelyeken önök is bekapcsolódhatnak a műsorba és köszönhetik szeretteiket, rokonaikat, hozzátartozójukat, a 0299 420 555, illetve a 0359 420 555.

0: mellett pedig Otto és Szent Konon névnap is van. A tegnapi napon a Tihamérok, Anna Máriák, Áron, Anikó névre hallgató, kedves hallgatóink ünnepelték névnapjukat, a holnapi napon pedig Szent Tamás apostolt ünnepeljük, és Kornél, illetve Soma névnap lesz. Nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik névnapokra, nevekre hallgatnak, névnapokon ünneplik, ünnepelnek, és külön köszöntjük azokat, akik születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más családi ünnepet ülnek.
1: De nem feledkezünk meg az idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, mindazokról, akik a kórházi ágyon hallgatnak minket. A jó Isten adjon mindenkinek gyógyulást, éppen egészségesen térjenek az a szeretteikhez. Ugyanakkor köszöntjük mindazokat, akik személyautóba hallgatnak minket, szerencsés célba érkezést adjon a jó Isten kedves mindannyiuknak. Egy szóval mindenkit köszöntünk, és így Lóri említette az Anna Máriákot, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a menyemet, a család nevébe csatlószáz Anna Máriát. A jó Isten éltessen erőbe, egészségbe, szép családot körében.
0: Egy dallistával is készültünk, a Szűzanyát köszöntsük a mai napon elsősorban. Széles Izabellától lehet kérni az Ave Máriát. Másodiként egy gyerekdalt választottunk, a Házasodik a Tücsök címmel, és végül, de nem utolsó sorban, kedves Virág nénitől a Béke Fejedelme című szép népénekünket választottuk. Nagy szeretettel várjuk hallgatóink bekapcsolódását a műsorban, és úgy látom, hogy telefonálunk is van.
1: Halló! Köszöntjük szeretettel! Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm először is kedves Csatlós Éva, és továbbá köszöntöm Szentegyházán a szomszéd asszonyomot, Lőrinc Miklós Annuskát, születésnapja alkalmából, valamint ugyan Szentegyházán Balázs Enikőt, őt is születésnapja alkalmából. A jó Isten éltesse mindkettőjüköt nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben. A jó Isten áldása legyen életük minden napján. És kívánok mindenkinek áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, kedves Erzsika, a hívását, és mindenkinek mi is egy nagyon szép, vidám, örömteli délutánt kívánunk.
0: Érkeznek az üzenetek, Isten éltesse a műsorvezetőket, minden Mária Rádió hallgatót és a felszentelt kispapokat is, írja egy névtelen hallgatónk.
1: És telefonálót köszöntünk, halló, halló!
3: Halló, halló, dicsértessék az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen! Köszöntöm
3: az Ága műsorvezetőket és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szeretném köszönteni Szovátán Bokor Otót, a Mária Rádió önkéntesét. Isten áldását kérem életére, kedves családjával együtt, nagyon boldog névnapot, jó egészséget kívánok, sok-sok szeretettel bekamamodottam. Isten áldását kérem mindenkit, azokat is, akikre senki nem gondol, szeretettel köszöntöm. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkiben, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Isten éltessen minden Anna Mária és Otto nevet viselő kedves hallgatónkat.
0: Igen, nagy szeretettel köszöntjük Bokor Otto önkéntesünket Szovátán, és érkezett egy üzenet, amelyben Kalányos Otto papbácsinak kitartást az Úr szőlőjében áldott névnapot kíván egy hallgatónk. Csatlakozunk ehhez a jó kívánsághoz is. Nagyon boldog névnapot kívánunk Kalányos Otto papbácsinak, és ugyanúgy Círják Otto papbácsinak is nagyon szeretettel kívánunk nagyon boldog névnapot, és sok munkát az Úr szőlőjében. Úgy tudom, hogy most már az is meg lesz.
1: Jó egészségbe!
0: A következőkben pedig a következő üzenet így hangzik. Szeretném köszönteni fiamat, Balla Tihamért, aki Magyarországon él, névnapja alkalmából adjon a Isten erőt, egészséget és boldogságot. Isten éltesse, édesanyja Erdélyből, Isten fizesse. Még mielőtt a következő telefonálót köszöntenénk, Mazai Tihamér babácsira is

0: gondolunk, aki szintén a tegnap ünnepelte a névnapját, és most itt volt Csíksomi Jonna Sarlós boldogasszony búcsún. Nagyon szeretettel gondolunk rá, hogy Isten éltesse őt is nagyon sokáig, és itt van a telefonáló a vonalban.
1: Halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Üdvözöljük, Joli nénit! Megismertem! Köszönjük szépen, kedves, tetszik lenni!
2: Ez egy nagyon szép nap nekem, mert a nagyobbik unokám Erhátka Sallós boldogasszony napján született.
1: Nagyon
2: szép. A Jóisten adjon neki előtt egészséget, sok boldogságot. Ilyenkor mindig szoktam a templomba menni, imádkozni, de most már nem tudok menni se, nem látok, a lábam se jó. De én minden jót kívánok neki, előtt egészséget és sok boldogságot az életbe, és önöknek is egy nagyon szép napot, szép délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindaraki, ámen, mi is csatlakozunk ezen jó kívánságokhoz, vigyázzon magára, Joli néni, ezekben a nagy melegekben, Jóisten éltess erőbe, egészségbe.

0: úgy látom, hogy egy rövid ének bele fog férni még az utolsó telefonálók előtt, úgyhogy most a legrövidebb ének a mai dallistánkról a házasodik a tücsök, amely
1: a gyerekeknek, és vakációban ez oda is illik.
0: Úgyhogy ezt fogjuk most bejátszani, fogadják kicsik és nagyok sok szeretettel.

0: Mielőtt a tücsök nekünk is innen megszökne a stúdióból, még van néhány percünk a zenés köszöntőből, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, akik utólag kapcsolódtak be a műsorunkba. Itt Éva nénivel a zenei szünet alatt pont arról beszélgettünk, hogy el ne felejtsük az Anna Mária önkénteseinket felköszönteni, hiszen hála jó Istennek szép számban vannak, úgyhogy én most szeretném köszönteni, igen, Sipos Anna Mária önkéntesünket Csíkszentkirályon, Albert Anna Mária önkéntesünket Marosfőn, akit szintén szeretettel köszöntünk, Pénzes Anna Mária önkéntesünket Bélafalván, és Szász Anna Mária önkéntesünket Mikó Újfaluban. Ugyanakkor van még Tankó Anna Mária önkéntesünk Gyímesbükkben is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretettel gondolunk mindazokra, a mindazon önkénteseinkre és hallgatóinkra is, akik nevet viselik. Ő Isten értesse őket nagyon sokáig. Néhány üzenettel vagyok még adós. Szeretném köszönteni Csiszer Anikót minden dallal, tiszta szívből kívánok boldog névnapot, a Isten értesse sokáig, sok szeretettel, Regina írta az üzenetet. Köszöntöm szeretett műsorvezetőket, és nagy szeretettel köszöntöm Kalányos Otto papbácsit, a névnapja alkalmából, a Isten éltese sokáig ajándékozza meg sok-sok boldog névnappal, jó egészséggel, és adjon neki kitartást, Isten áldását kérem életére és szolgálatára. Köszönti Ülkéből Anna néni, írta az üzenetet. 14. születésnapján köszönti unokáját Gergőt, Mihály tata és Gyöngyi mama, ők írták az üzenetet. És Betlen falván köszöntöm Miluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet kérek a betegség elviseléséhez, Isten áldását kérem életére, írta egy másik hallgatónk. Kedves hallgatóink, nézem, hogy még lenne telefonáló, de sajnos már az időkeretünk szorít. Így. Igen, Éva néni megnyomta a gombot, úgyhogy őt még beengedjük.
1: Igen, halló, halló.
2: Értessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ám.
2: Szeretettel köszöntelek Évikát Csíkszentkirályról.
1: Köszöntjük.
2: Én szeretném, Márta vagyok.
1: Igen, Márta.
2: Szeretném köszönteni Kalányos Otto tiszteletes urat, hogy a jó Isten éltesse sokáig, és adjon neki áldott zarándoklatot, és szerencsésen érkezzenek haza. És még szeretném köszönteni Sipos Anna Máriát névnapja és 50 éves kortárs találkozója alkalmából, hogy a jó Isten éltesse erőbe, egészségbe, egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel. És üdvözlök mindenkit a Mária Rádiónál, jó egészséget kívánok.
1: Köszönjük mindenkit. Szépen, a jó Isten áldjon titeket is, és csatlakozunk mindezen jó kívánságokhoz, a jó Isten adjon testi lelki erőt mindannyiuknak.
0: És végül, de nem utolsó sorban, a mai napon a zenés köszöntő utolsó szó jogán szeretném köszönteni kedves munkatársunkat, a Majoros Attilát, aki szombaton ünnepli majd a születésnapját július 4-én, és szintén július 4-én ünnepli születésnapját édesapám is, akit nagyon szeretettel köszöntök innen a stúdióból, nagyon a Isten erőt, egészséget és kitartást a továbbiakban. Köszönjük mindazt a jót, amit tesz és tett értünk. További áldott délutánt kívánva búcsúzunk most a csíksomlyói stúdiónkból. A mai zenés köszöntőben önökkel voltak
1: Fülöp Lórán
0: és Csatlós Éva. További szép délutánt kívánunk, majd egy szűk óra múlva újra találkozunk.
1: Ismételten itt leszünk a jó Isten segítségével.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, akik velünk vannak a Mirjam Rádióban. A Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A mai vendégem Vadkerti Imre, előadó művész, színész és énekes, akit a szakmájáról szeretnék kérdezni ez alkalommal, és arról, hogy ebben milyen támogatást és bátorítást jelentett számára az, hogy Isten egyengeti az ő útjait, hogy az ember nem csak önmagába van a világba vetve, hanem hogy vannak emberek, akik segítségére jönnek és alakítják az életünket. Még egyszer szeretettel üdvözlöm Vadkerti Imrét.
1: Hát elsősorban én is szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit, és megtisztelő, hogy itt lehetek, köszönöm szépen. És hát a kérdésre ugye válaszolva, hogy a gondolatokra, már kezdeném egyből azzal, hogy biztosan fogja valaki az ember kezét az útján. Velem is, ugye, ami történt az elmúlt 10 év alatt, vagy akár a 20 év alatt, hogy valaki hangot adott a torkomba, és erre a pályára irányított, és erre segített rá, erre az útra mutatott rá, és ez az utam. Bizony van, aki fogja az ember kezét.
0: Lehet, hogy néha csak utólag jövünk ugye erre rá, de azért izgalmas ezekbe az élethelyzetekbe belegondolni, vagy visszatekinteni rájuk. Az előadó művészi életednek tulajdonképpen egy fontos indítója, vagy egy ilyen ugródeszkáját jelentette, ugye az első szereped, ami, ha jól tudom, ugye itt a szülővárosodban, a Jókai Színházban volt. Hogy élted meg ezt? Mesélnél erről a karakterről, akit ekkor alakítottál?
1: Igazából 94-ben történt ez. Derzsi Gyuri barátom szólt, hogy van egy nagyon, annyit kell tudni, Gábriel Arkangyal szerepét játszottam Mária Evangéliuma című Tolcsvai féle rockoperába itt a Jókai Színházban. És annyira magas hangot kell énekelni ott a szereplőnek, hogy nem volt a színházban, aki olyan magasat énekel, viszont Derzsi Gyuri barátom, ő szólt, aki már akkor megnyerte Jézus szerepét, elnyerte Jézus szerepét a darabban, ugye? És akkor ő szólt, hogy lenne egy lehetőség, egy meghallgatás. És akkor így keveredtem én ide a Jókai Színházba, és hát óriási dolog volt részt venni ebben a darabban, maga a légkör, a színház világa bent. Olyan legendák, mint Dráfi Matyi bácsi, ugye, Holocsi Pista, szóval olyan Mokos Attila, Tóth Tibi, Tóth Tibor az igazgató úr, ugye, ő akkor volt, mint főiskolás hallgató, sokan főiskolás hallgatók lettek, például Caca, ugye, Cajlik József, így van, igazgató a Kassa Itália Színházba, szóval olyan millióbe került az ember, hogy csak ámult, bámult, ugye, és hát azért nem csak a darabban lévő szereplőket találkozott, ugye a színházi világban úgy van, hogy szinte ha kell, hanem bent van az ember a színházban, ugye az a, igazából az a élete, úgyhogy akkori nagy előadókkal szinte mindenkivel találkoztam, szóval olyan érzés volt, hogy elképesztő. És hát ugye maga a darab, az pedig egy csoda, ez biztos, és hát igazából itt hát ezt úgy mondják színházi berkem, hogy itt fertőződtem meg jó értelemben a színházvilággal, úgyhogy itt lett az, hogy nekem ezen a téren is valami dolgom lesz. Szóval annyira szerettem és annyira éreztem, hogy az enyém.
0: Óhatatlanul is úgy éreztem indítatást, hogy így kérdezzelek, hogy itt vagy ugye a Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádióban, és az első alkalom, amikor színpaddeszkáin nagyobb közönség előtt szerepeltél, az a Mária Evangéliuma című rockopera volt. Hát, hogy ebben némi összefüggést látsz-e, vagy milyen jelentősége volt annak, hogy a szűzanya kegyelme az, ami meghozza azt, hogy egy olyan dologban teljesedj ki, amire lehet, hogy fiatalként csupán vágytál addig.
1: Igen.
0: És
1: értem,
0: egy
1: értem.
0: Változást hozott.
1: Igen, őszinte leszek, akkor nekem erről fogalmam sem volt. Akkor én élveztem ezt a milliót, ezt a jó hangzást, csodás darabot, majd utólag évek teltek el, és akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy úristen, mekkora dolog történt, hogy tényleg milyen segítséget kaptam, és milyen irányt kaptam. Mert annak előtte én azt is nagyon szeretem, hozzáteszem, mert mai napig űzöm, én a rockzenekarban énekeltem, az Alfa Rock zenekarban, Gútán, szülővárosomban, és ott igazából én színházi világban nem nagyon akartam. Lehet, hogy nem is tartottam magam annyira, hogy odáig jusson a dolog. Engem igazából kielégítette a maga az, hogy énekelhettem.
0: És mi adott bátorságot ahhoz, hogy mégis elvállald azt a szerepet, vagy hogy az éneklés felé fordulj?
1: Itt jócskán az égiek keze benne volt szerintem, ebben biztos vagyok. Meg hát az, hogy egy óriási dolog volt olyan kollégák, hát akkor még nem mondhattam azt, hogy kollégák, ugye, de végül is ugye egy színpadon álltunk, azt megtartani, hogy ott lehessek köztük. Szerintem ez volt ez a két dolog, az égiek, meg az, hogy ők ott voltak, ezek a nagy színész óriások.
0: Ugye a továbbiakban is, hogyha végig tekintünk azokon a szerepeken, amelyeket alakítottál, vagy azokon az énekeken, amelyeket a közönség elé hoztál, akkor gyakran szembetűnik a rock műfaja, vagy hát emlegettél itt már egy zenekart is. Mi az, ami téged úgy megbűvölt és a rock zenéhez fűz?
1: Igen. Napig. Lehet, hogy sokan meg fognak kövezni most ezért a gondolatért, vagy ezért a mondatért, amit most el fogom adni a számad, de én úgy gondolom, hogy a rock zene az, ami egyik legőszintebb műfaj. Ami bár taszító is egy picit sokak számára, mert ott van az a irdatlan hangzás, ugye ez a rock gitár, meg a hangos zene, ugye mindig azt mondják, hogy rock hangos. Igazából mindegyik zene hangos, szóval mindegyiknek ott van a hangere. Én azt mondom, hogy a legőszintébb, a blues, a rock az a műfaj, ami igazából az életről és az őszinteségről szól. Csak egy példa, egy szövegidézet, a Hol van a szó című dal. Szeretnék álmodni egy szebb holnapot. Olyan dolgokról énekelnek a rock előadók, és olyan szövegek, olyan mély szövegek vannak. Tényleg az életből merítik.
0: Tehát mondhatni, hogy a téma és az az érzésvilág, amit te ennek a műfajnak a nyelvén tudsz kifejezni.
1: Igen, meg hát nyilván ugye a műfajt is szeretem magát. Persze vannak nálam is határok, szóval az a rock igazából kimerül egy ilyen picit keményebb heavy metalnál. Aztán vannak ilyen mindenféle műfajok a rockon belül is, ugye stílusok, van, ami már annyira azért nem jön be. De egyébként hozzáteszem azt, hogy minden zenét szeretek, ami értékes. Szóval teljesen mindenevő vagyok, de a rock áll a legközelebb hozzám.
0: Hogyha az előadásaid mentén gondolkodunk erről, akkor esetleg tudnál-e kiragadni olyan szerepeket, amelyeket kifejezetten szerettél és élveztél, hogy most annak az adott személynek a bőrébe bújhatsz?
1: Igen. Kezdeném, ami most furán fog hangzani a számból, az István a királyban játszottam koppány szerepét. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon szerettem is mindig igazából a rockoperát is, meg a dalokat, meg az üzenetét, a mondani valóját. Hát közel 120-szor játszottam Kaposvárot, bejártuk Magyarországot, voltunk Erdélybe, Kolozsvárot kint, szóval nagyon-nagyon sokat játszottam. Ez ugye az István a király, aminek igazából köszönhetem is azt, hogy egy picit népszerűbb lettem, vagy megismert egy tágabb réteg, tágabb közönség. Erről egy nagyon érdekes történetet elmondanék, hogy mikor is találkoztam igazából azzal, hogy már így megismernek. Kormorán zenekarra voltam kint 2011-ben, Csíkszeredán, 12-ben, bocsánat. És akkor ott az utcán sétálok, és nagyon-nagyon óriási döbbenet volt az, hogy 1000 kilométerre közel a hazámtól megyek az utcán, és szólnak, hogy Vadkert Imre, és akkor mondják, hogy a társulatból emlékeznek rám az István a király válogatóról, és úgy maga az István a királyból. Szóval nagyon-nagyon sokat köszönhetek a darabnak, de még ezt majd kifejtem esetleg. A következő, ami nagyon-nagyon a kedvemre való, és nagyon-nagyon élveztem, az a Honfoglalás című rockopera, ott Árpád vezért játszhattam, ami hát csodás dalok, csodás mondani valónk, a keletkezésünk, a magyarságról szól az egész, ugye, ahogy bejöttünk a honfoglalás, vagy hazajöttünk, visszajöttünk, ugye ezt nevezzük úgy, ahogy mindenkinek más erről a véleménye. Én nagyon-nagyon kedvelem, most nagyon-nagyon fura lesz, daljátékokat is nagyon-nagyon szeretem. De János Vitézben játszottam Bagót, vagy Don Boscót játszottam a Magyarok Dalszínházában. És hát akkor ilyen csodás dolgok, mint a Hősök terén játszottam az Ítélnet halott kell rockoperában, vagy a Trianon rockoperában. Ami témában nagyon-nagyon közel áll hozzám. Egy teljes történelmi utazás, honfoglalástól a rendszerváltásig. A Trianon az meg ugye...
0: Ez az év a centenáriumát is.
1: Igen. Egy fájó múlt, de bízunk abban, hogy ez majd szépé, valahogy majd egyszer szépé alakul. Na, visszatérhetek a rockoperákhoz, még nagyon-nagyon óriási érzés volt az, amikor csak egy példát mondok, mentem be az Ítélet halott kell bemutatója előtt, mentem be a ruhapróbára, a Ma filmbe, a Róna utcába, és megkaptam egy kaftánt, egy ilyen lilás kaftánt, és hogy ezt próbáljam fel.
0: Ez egy felöltőszerű.
1: Igen, ez a jelmez. Álmos vezér voltam ott, a Nyitány volt, Vikidál Gyula volt a táltos, én meg az álmos vezér, ugye? És akkor fogom a kezembe a kaftán, nézem, és benne van egy, fogom most is ráz a hideg, benne van Sinkovics Imre neve. Hát ez olyan érzés volt, hogy egyszerűen majdnem elájultam, hogy úristen, hogy mi ez. És itt is az égiek keze biztos, hogy benne van. Kérdezem, hogy ez valami vicc? Kérdeztem ott Balazs Uzsik által egyébként. Kérdeztem, mondom, ez vicc? Nem. Azt mondja, a Sinkovics a Honfoglalás című filmben ez volt rajta. Ez volt a jelmez a Sinkovicsnak. És az volt az érdekes, hogy felvettem a kaftánt, és pont jó volt az új hossz, az egész. A magasság is minden passzolt. Akkor még jött a következő hidegrázás, de jó értelemben. kaptam egy süveget, ugye, amit hordtak a vezérek. És...
0: Hát egy ilyen sapkaszerű
1: igen, igen, igen, igen. És akkor ilyen lazán azt mondják, ja, ez a Franco Nero fején volt, ugye, a Fulás című filmben. Szóval olyan élmény volt. Egyébként ez fönt is van, ez a fotó, vannak fotók erről az előadás, ugye a Sinkovics Imre, nyugodjon békében természetesen, Sinkovics Imre kaftányában és a Franco Nero süvegében vagyok álmos vezér.
0: Akkor ezek a megtiszteltetések valahol úgy meg is erősítettek téged abban, hogy ez az elinduló dolog, hogy ez tényleg a te utad lesz, hogy ez a hivatás. És ez.
1: Igen, igen, és hát ezek olyan ajándékok, és tényleg ezek olyan dolgok, hogy az ember csak így kapkodja a fejét. Hogy... Vagy például olyan, hogyha annak idején hallgattam Varga Mikit, Vikidál Gyulát, Deák Bill Gyulát, és sorol Kalapács Józsit, Rudán Zsót, ugye a nagy legendákat, és elterik 20 év, és akkor azt veszi az ember észre, hogy ott vannak melletted a színpadon, és velük énekel. Szóval olyan érzés, hogy olyan ajándék, és ebben biztos, hogy az ég érkeze benne van, hogy ilyen ajándékot kap az ember. Szóval csak köszönni tudom.
0: Nagyon érezhető, megragadható ez a hálatelt szív, amivel most szólsz ezekről a példaképeidről. Ez az egész úgy érzem, hogy egy nagy szabadságot is ajándékozott neked.

0: Ezt a szabadságérzetet miként tudod megélni a hivatásodban? Mert hogy ebben van egyfajta ilyen művészetköziség is, a színházvilág, az ének, a költészet, talán ezt még nem is annyira említettük, hogy a lírai vonal is megmutatkozik az előadásaidban.
1: Az én hangszínem így hívják, nem egy tipikus rocktorok, az a karcos, az a, mint például egy Rudán Joey, ugye, aki tényleg egy igazi rocktorok. Hála jó Istennek olyan hangot kaptam, hogy nem mondom, hogy mindent, de tudok lágyabban is énekelni, ha kell egy picit karcosabban. Szóval ezért is tudtam magam kipróbálni az operett világában, a musical, lágyabb musical világában, ugye a rock opera, vagy akár egy picit keményebb rock műfajban is, mert hála jó Istennek ilyen hangot kaptam, ami talán picit besorolható mindenhova, egy picit. Mindebből kaptam egy kicsit.
0: És örülünk, hogy próbálod is megmutatni nekünk.
1: Igen.
0: És akár ugye a megzenésített verseket is hallhatunk tőled.
1: Igen, ennek a történetét elmondhatom, ugyanis nagyon megérdemli az, aki annak idején gondolt rám, ő nem más, mint Zsapka Attila. 2014-ben felhívott, hogy mennyire vagyok elfoglalt. De mondom, Atikám, én elég elfoglalt vagyok, hétvégén általában, hétköznapjaim azért, ha nincs főpróba esetleg, vagy színházi elfoglaltság, akkor szabadok. Lenne kedvem, nem gyakran, de két havi alkalommal egy hétre elmenni esetleg Gömörbe, vagy Vodrok közbe, vagy itt Csalló közben, vagy ugye így a magyar lakta vidékeken, iskolákba megzenésített verseket énekelni, zenés irodalmi órát adni a gyerekeknek. És hát mondom, Atikám, jó, de mondom, gitározni is kell, hogy azért egy-két akkordot tudsz, és akkor mondtam, hogy hát annyira már nem, mert ugye nem nagyon játszottam pár dalt, játszottam párhuzamosan a Kormoránba, ugye, pár dalt, amit megtanultam, valamikor úgy bontogattam a szárnyaimat gitáron is, úgyhogy így nekiültünk, és akkor elkezdtünk próbálni az Attillával, és akkor így elindultunk, összeállítottunk egy 45 perces műsort, először versekből, ugye József Attila, Petőfi Sándor, Böröcki Mihály, nagy kedvencünk, kortárs költő, Szombathelyi, hála jó Istennek még él. Úgyhogy elkezdtünk verseket játszani, és emellé bevettünk egy-két olyan slágert is, ami majdnem feledőben ment. Szóval azt is, hogy az gyerekek az iskolában nem egy pop slágerre gondolok, hanem egy, tegyük fel, egy fonográf dal, vagy az István a királyból részletet énekeltünk emellett, hogy verseket is.
0: Értékörökítő tevékenység is.
1: Így van, igen. És nagyon-nagyon boldogan, és nagyon-nagyon köszönöm Attilának ezt, hogy gondolt rám akkor. Bár akkor még nem gondoltuk azt, hogy ez ilyen hosszan fog tartani. Most már ez az akusztikus triónk lett végül is, mert Sipos Dávid személyében bővült, zseniális szakszofonos, biztosan, hogy hallottátok már, vagy hallotta olyan nagy érdemű őt, ebben biztos vagyok. Vele bővült igazából 2014 karácsonyakor, akkor Attilával arról beszélgettünk, ugye, hogy hát valamivel diszítsük már, vagy egy zongorista, vagy hogy vele. És akkor így most már ugye 6 éve járjuk. Mondhatni azt, hogy a Kárpát-medencét, mert tényleg Kárpátalja Magyarország rengeteg pontján, Felvidéket bejártuk, Erdély, ritkán mondható el, még Bukarestben is játszottunk. Ott nem sokan játszottak, talán az Omega, meg talán Kalapács Józsi volt ott a magyarok közül. Egyébként egy iskolában, Ápril Lajos líceumában ott koncerteztünk. Köszönöm Attilának még egyszer, hogy gondolt rám, mert megmondom őszintén, nem vagyok, vagy voltam egy nagyon olvasott és nagyon ilyen versfaló ember. Mindig azt tanultam meg, amit lehetett énekelni, de egyébként tényleg így van, és nekem az könnyíti meg, általában a tanulásra énekelhetem a szöveget, ugye nem mindig van próza.
0: Most óhatatlanul eszembe jut ismét egy dolog, mégpedig, hogy akkor az ember azt feltételezné, hogy neked az elsődleges nyelve az imádságodnak az ének?
1: Abszolút. Én itt tudok fohászkodni, itt tudok segítséget kérni másoknak, vagy közvetítve egy lelki erőt adni más embereknek, és próbálni segíteni, ahol tudunk, mert szoktunk sokat. Mert amit kapunk, azt tovább kell adni, én úgy gondolom.
0: A munkásságodban tükröződik ez a fajta elhivatottság. A Külhóni Magyarságért díj is ezt próbálja elismerni, 2017-ben ítélték ezt oda számodra. Arra gondolok, hogy ez a fajta szabadság, ahonnan elindítottuk az egészet, talán kell is, hogy össze tudja fogni, vagy ez a nagy földrajzi térség, amit mondtál, hogy bejársz, hogy keresitek a magyar lakta területeket. A szabadságérzet valahol úgy ebben is megmutatkozik.
1: Igen, előbb a kérdésre én egyébként teljesen máshogy kezdtem volna válaszolni. A szabadságérzet általában nekem a hétköznapokban van a problémám ezzel, hogy túl szabad a lelkem és a gondolkodásom, bár minden ember lelke szabad, de én ezt vallom, bármi is legyen, az emberi lélek az szabad. Becsukhatnak minket, bármit csinálhatnak, de a lelke az embernek szárnyal és szabad, és jogába áll az embernek. Ez
0: összefügghet az, hogy az első albumodnak a neve is.
1: Sólyom szárnyal, igen, igen.
0: Vagy a zenekarod ugye a Kormorán, mesélnél róluk?
1: Igen, biztosan közre játszik a... Ugyanis hozzáteszem azt, hogy van a Kell még egy szó című dala, ugye? Koltai Gergely és Szűcs István szerzeménye. És sokan honfoglalásként ismerik a dalt, sokan kell még egy szó. Tájszájsó Jomszárnyán címe is van, ugye címet adnak az emberek. De igazából nem ez volt a mérvadó, nem a dal adta azt, hogy ennek az legyen a címe. Ez is érdekes, mert nem tudom megmagyarázni. A szabadságérzet mindenképp, a madár, a szárny, az, hogy repül és száll, ez biztos, hogy benne van. Az, hogy nem volt kérdés. Igazából nem gondolkodtam sokat azon, hogy mi legyen az album címe. Annyira gyorsan jött ez a Sólyom szárnyán, bár hozzáteszem, a dal végigkíséri az életemet szinte. Mert ez most már 20 éve, hogy megíródott, én azóta szinte énekelem. Mi alapítottunk Gútán, Szülővárosomban egy rockszínházat, egy kisdunamenti rockszínházat, és az első dal ott ez volt, amit énekeltem egy Szent István napon. Én végül is már 2000...
0: Egy magyar szentünk így... hozta ezt a különleges alkalmat.
1: Így van,
0: is.
1: Igen. Így van, úgyhogy én már akkor ott énekeltem a dalt, és ez a dal, ez végigkíséri az életemet. Viszont nem ez volt a mérvadó, hogy az albumnak a címe ez legyen. Végül is az album, milyen dalokat tartalmaz a Sólyom szárnyán című album, az egy válogatás, egy leltár az életemből igazából. Így szoktam, így is fogalmazódott, meg így is van. Ez idáigi rockoperák, műzikelek, amiben játszottam, abból mindegyikből van benne egy vagy két dal. Plusz egy-két kormorándal. Ezzel egészül ki a lemez. Összeraktam a dalokat, amik közel állnak hozzám, ami picit már az enyém is, úgy érzem. Hiszen, hogy honnét tudja az ember, hogy az övé ugye a dal, vagy nem, hogy az övé, de az enyém is.
0: Saját, igen, azonosulni.
1: Koncerteken volt olyan koncert, amikor ugye raktuk össze a dalrendet, és akkor mondtam a fiúknak, hogy hát fiúk, szerintem most annyit énekeltük ma ezt a dalt, tegyünk be helyette más, például egy kis szívét osztja szét, vagy egy kell még egy szó, ugye, hogy most azokat ne énekeljük, hanem énekeljünk helyette mást. És folyamatosan problémával ütköztem, kedves problémával természetesen, hogy a közönség volt, hogy bekiabálta, hogy kis szívét osztja szét, vagy kell még egy szó. És akkor igazából ott döbbent az emberre arra, hogy ebben a dalban belőlem is van egy darab, vagy bennem is ebből a dalból. Szóval nagyon érdekes, hogy így megtalálja az ember a dal is, meg azt, hogy részese lesz a dalnak, és a dal is részese az embernek.
0: És ugye a harmadik, ami még fontos elem, az a közönség. Egy kicsit a közönségedről kérdeznélek, hogy mi az, amit meríteni tudsz a fellépéseid alkalmán? Legyen az, ugye a külhoni díjnál itt érdekes ez is, hogy most hol van a... Mi az, ami külhon, hol az otthonunk,
1: igen,
0: ugye egy kicsit. De hogy te vendégszereplő vagy nagyon sok helyen, nem csak Szlovákia területén, vagy ugye Magyarország, anyaország, említetted a Kárpát-medencét,
1: igen,
0: hogy esetleg ezekből az élményeikből, ha megragadnál pár gondolatot, hogy mit jelent neked, akkor mondjuk így, hogy a felvidéken kívül az emberekhez szólni.
1: Én ott kezdeném az egyből, hogy nekem igazából természetesen az otthonom Felvidék. Itt is élek. Nem is gondolkodom azon, hogy elmegyek Felvidékről. Ez egyértelmű. Viszont én ahol magyar szót hallok, vagy ahol magyar hangot hallok, én ott már abban a pillanatban otthon érzem magam. Az legyen bárhol a világ bármelyik pontján. Én elmegyek Erdélybe, vagy Kárpátaljára, vagy Magyarország, vagy menjünk bárhová, európai városokba, vagy tengeren túlon, Kanada, Egyesült Államok. Soha nem indultam félve, soha nem volt bennem az, hogy úristen, hogy milyen messze leszünk. Jó, nyilván azért őszinte leszek, vannak olykor kételjeim, hogy hosszú az út, Isten segítségét kérjük, hogy vigyázzon ránk az úton, ne történjen, rengeteg baleset történik az út, ettől mindig félek.
0: Ez egy egészséges ember.
1: Igen, de nem betegesen úgy indulok el, hogy jaj, úristen, úristen.
0: Jó,
1: megy 1000 kilométerre például.
0: Kérünk,
1: így van. Szóval visszatérve, soha nem félek külföldön, külhonban, tengeren túlon akár, ami nincs közel, ugye, vagy Erdélybe, hogyha egész lemegyünk Brassóig, hogy soha nincs bennem, de tényleg ahol magyar szót hallok, ott már abban a pillanatban otthon érzem magam tényleg annyira jó, és hát a közönség az meg, az egy óriási dolog. Én mindig mondom, és tényleg az elköszönő koncert utolsó pár mondatával mindig benne van az, hogy vigyázzanak egymásra, magukra, és őrizzék ezt a jó magyar lángot, és higgyék el, hogy önök nélkül ez tényleg semmit sem érne, hogyha önök nem lennének. De tényleg a közönség, ha nem lenne, ez az egész semmit nem érne. Sajnos most volt módunkban kipróbálni egy olyan, hát érdekes, nem túl kellemes dolgok ezek. Beültünk egy stúdióba, és akkor rend koncerteztünk magunknak igazából. Jó, oké, volt ez a élő közvetítés, ugye ez a livestream, az éppen magyarul, ahogy mondják, és hát annyira nem volt jó az, hogy nem volt ott a közönség, a hangulata az egésznek olyan túl steril volt, mű. Én egyébként sem szeretem a mű dolgokat, semmiben. Mindig az élő húsvér dolgokat szeretem, a közvetlenséget, a közönség közelségét. Szóval annyira nem volt jó ez a, nem jók ezek a stúdiókoncertek, meg ezek a közvetített koncertek.
0: Fontos számodra a közönség visszajelzés?
1: Abszolút. És nem csak nekem, az előadók 90%-ának, hogy lássuk azt, hogy mi van a szemében, a nézőnek, a hallgatóságnak, hogyan hat egy, és ez nem hatásvadászat, ne tessenek majd a hallgatók félreérteni, az, hogy az emberek szemében látni azt, hogy az arcán a mosolyt, vagy azt a kis könycseppet, vagy az picit, mikor így tényleg a dal. Szóval egy legyen az egész. Ezért mondom azt, hogy a közönség nélkül ez az egész szakma semmit nem ér.
0: Mit jelent számodra az, hogy a felvidéki magyarságért is énekelsz? Milyen célja van ennek? Vagy összeállt ez így benned, ez a gondolat, hogy amikor járod a falvakat, vagy a városokat is itthon, hogy ennek van egy közösség összetartó szerepe?
1: Abszolút, abszolút. Én az összmagyarságért énekelek mindig. Azért fohászkodom. Ez nem azt jelenti, hogy a felvidékiekért, nem. Minden magyarért. Hogy éljünk, létezzünk, legyünk, éljen a nemzet. Hogy tényleg alkosson tovább, hiszen csodás alkotásai van ennek a nemzetnek. Sok elfeledett, vagy majdnem elfeledett dolgokról énekelni nekik, hogy azt tartani az emberek.
0: Megismerni a hagyományokat, meg a...
1: Hagyományokat megismerni, így van, és nem akarok belemenni dolgokon, nem az én tisztem. Nyilván az oktatásba se fér sok minden bele a mai világba. És hát sok mindent nem tudnak tanulni a gyerekek, amiről azért kéne, hogy tudjanak.
0: Fontosak a kiegészítő lehetőségek.
1: Igen, fontosak, hogy tudják meg azt, hogy honfoglalást, tudják meg azt, legalább az alapvető dolgokat ott tudják. És hát a költők, a versek, ugye, inkább így fogalmaznám meg, hogy folyamatosan a tüzet, picit ilyen, folyamatosan ilyen tartani a lángot. Folyamatosan rakni azt a tüzet, hogy csak egy picit lobogjon, de lobogjon. Szóval legyen, lobogjon a tűz. És ezt folyamatosan táplálni, és ezt így lehet a mi szakmánkban, hogy az ember elmegy, és akkor viszi, és akkor adja, nyújtja az embereknek. Akár dalokban, akár versekben,

0: persze itthon énekelni a legjobb dolog, mikor az ember... És mindig ettől félek egyébként a legjobban. Ez legutóbb, most nyáron volt szerencsénk pár kormorán koncertet lejátszani itt Felvidéken, és mindig mondom Koltai Gergőnek, mondom, Gergő, én annyira izgulok itthon, hogyha itthon énekelek, hogy nyilván ugye sok az ismerős is, ugye, aki...
1: Itthon másképp ismernek.
0: Így van, így van, így van, igen, igen, igen, igen, és ez mindig, de hát nagyon-nagyon szeretek.
1: Belsőséges élni.
0: Igen, igen, igen, és hát sokszor az embernek a könnyei is kijönnek, pedig hát meglett ember vagyok, meg annyira nem vagyok meghatódós, de azért megtudok. Óriási dolog, és visszatérve, hogy azért mi a magyarságnak és a magyarságért küzdünk folyamatosan.
1: Mit jelent ebben a mindennapi hitvallásodban vagy hivatásodban is, hogy milyen szerepet tölt be a családod és a barátaid?
0: Hát a családom, ez tőlük óriási támogatást kapok. Ezt nem is tudom, mikor fogom tudni meghálálni, vagy hogyan tudom meghálálni majd nekik. Hát bízom benne, hogy folyamatosan azért kis adagokba hálálom, de tényleg az feleségem Zsuzsa, aki Zsuzsi, nem szereti, hogy a Zsuzsának, inkább Zsuzsinak, ő rengeteget segített ebbe az elejétől kezdve. Soha nem gátolt benne. Soha nem mondta azt, hogy ne, mert most ez a dolog, az a dolog, hanem tényleg mindig engedte. Hát ez is, hogy engedte. Tényleg mindig támogatott abban, hogy csináljam. Nyilván látta bennem azt, vagy látta ebben az egészben azt, hogy ez tart engem életbe, vagy ez a lételemem, a zene magam, meg az előadás. Szóval mindig támogatott benne. Akkor elmentem erre a válogatóra az István a királyba, én munkahelyemet hagytam ott igazából. Erre is 3 gyermekem volt, úgyhogy ő mondta, hogy menj, próbáld meg. És ha nem sikerül, akkor mi lesz? Kell, hogy sikerüljön. Kell, hogy sikerüljön. Úgyhogy így mentem el, és hát nekik köszönhetően ugye a támogatást, ugye a gyerekek is, hát rengeteget vannak nélkülem. Jó, most már nem kicsik, de hát igazából aktív időszak volt, amikor Csenge lányom született, akkor indult igazából az egész István a király. És akkor hát én igazából 2 évig szinte alig voltam otthon. Én folyamatosan Pesten voltam, Kaposvárat játszottam a Csiki Gergely Színházba, ugye Pécset játszottam lent a Nemzeti Színházba. Úgyhogy én ingáztam, akkor mindenféle tévéműsorok voltak ugye köztelevíziónál, és akkor így ilyen 3 szögbe ingáztam, hogy nem tudom milyen formában, Pécs, Kaposvár, Gúta, Pest. Ezt így jártam 2 évig szinte. Nagyon-nagyon keveset voltam otthon, és hát ezt hívják támogatásnak.
1: Mesélnél a kormoránban folytatott szólóénekesi szerepedről?
0: Igen, igen, igen. 2010 tavaszán Koltai Gergő megkeresett, és mondta, hogy mikor tudnánk találkozni. És akkor én nagyon örültem, gondoltam, hogy új rockopera születik, vagy valami, és akkor, hogy valami szerepet szán nekem, és hát elmentem Budára, el nem felejtem, a Mag 7-es étterembe, ott találkoztunk egy ilyen megbeszélésen. És akkor ott mondja Gergő, hogy lenne kedvem énekelni a kormoránnal. Mondom, persze, hát óriási dolog, és mondtam, hogy egy szezont, vagy a turné, hogy nem, hogy stabil, mint stabil énekes, állandó énekes, úristen, de akkor egy pici ilyen férsz is bennem volt, hogy én nagyon-nagyon szerettem a kormoránt. Szerettem a régi tagokkal, ugye, hát nem.
1: És hát egy majd... új arculatot is jelent, meg...
0: Igen. Egyik szemem sírt, másik nevetett, ugye, meg hát féltem is az egésztől, és hát mondta neki, hogy Gergő, tudsz pici gondolkodást, időt adni? Hát ezt tud, de nincs sok idő, mert hát ő... Megvan írva az új album, anyaga, a zene is, megvan a szöveg is, úgyhogy már velünk kéne az új énekesekkel, ugye kerestek egy lánt is közben, egy új énekes, szóval egy új albumot készítenénk. Nem vártam utána napokat, hanem még ott a beszélgetés során mondta neki, hogy én örömmel, persze nyilván ki nem vállalta volna el, hogy egy Koltai Gergellyel dolgozhasson, és akkor így kezdődött a kormoránban az életem. 2010-ben, most 2020-at írunk, 10 éve vagyok a kormorán együttes énekese. Sok a körömére, bánatára, de hát ettől ez mindig ilyen, ha vált.
1: Mi szeretjük és gratulálunk hozzá, köszönöm, hogy számodra ez egy szép évforduló.
0: Köszönöm szépen, és hát annyi mindent köszönhetek Gergőnek és Szűcs Pistinek, ugye a zeneszerzőnek, rengeteg mindenbe. Ja, Megfeszítettbe játszottam például a rockoperába, ugye, amit Gergő írt. Ugye az Ítélet halnod kell, Honfoglalás, Trójában, igaz, ott, mint beugró voltam, de játszottam a Trója rockoperában is. Úgyhogy rengeteget köszönhetek. Hát közel 12 album megjelent azóta, már velünk a kormoránban 10 év alatt. Vannak válogatások, vannak filmes, zenés film, az is megjelent. Forgattunk a Pilisben, a Skanzenban, Szentendrén, úgyhogy rengeteg mindent. És hát utána köszönhetem azt ugye a bátyjának, a híres legendának szintén, Koltai Gábornak, aki az István a királyt rendezte 83-ban, hogy 2011-ben kijuthattam Kanadába például. Vele voltam először tengeren túlon. És olyan szerencsém volt, hogy október 23-ai megemlékezésre mentünk, és ilyenkor általában egyben van a magyarságként, szóval sokan vannak a megemlékezéseken, ugye, és akkor ott rengeteg mindenkit megismertem, és hát azóta is járok szinte minden évbe ki a magyarok közé. Intélem Egyesült Államok és Kanada. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Úgy, ahogy nagyon sokat köszönhetek Szörényi Leventének és Bródi Jánosnak. akik bíztak bennem akkor, mikor ez az István a király a 25 éves jubileumira beválogattak, és adtak egy lehetőséget, hogy bizonyíthassak. Ezért is köszönettel tartozok. Kormorán maga a zenéje, a szövegvilága, abszolút a hit, a szeretet és a remény, a magyarság, a nemzet. A Kormoránban megkaptam mindazt, amit máshol ezen a téren nem kaptam meg.
1: Számodra anyanyelven a keresztény értékeknek a megfogalmazása, megtestesülése az ének formájában. Hallgatván ezeket az emlékeket, illetve ezeket az élményeket a munkád során, talán azt is megkérdezném, hogy mennyire tekintesz barátként a munkatársaidra. Mert hálás szívvel beszélsz róluk, és érződik ez a személyes kapcsolat is.
0: Igen,
1: benne.
0: Hála jó Istennek, megint ezt mondom, ugye hála jó Istennek, hogy nem gyárba dolgozom. Már van a művész világban is, művész ipar, ugye, nem azon az oldalon dolgozok, vagy tevékenykedek, ami igazából egy showbiznisz, vagy egy gyár, egy színház, ami folyamatosan mondja magával a darabokat, szóval nem, hanem inkább ilyen, azt mondom, hogy én nem dolgozom és nem munkába járok, bár nem könnyű szakma, ezt hozzáteszem, én tényleg barátokkal zenéhetek. Ez is egy kiváltságos helyzet, hogy tényleg nem az van bennem, hogy gyomorideggel megyek, hogy most megint majd reggel 10-től délután 2-ig próba, úristen, hogy fog viselkedni, az fog viselkedni, az, amaz, ugye, mi fog történni megint, meg jó, persze, nem stresszmentes, hozzáteszem, hogy azért itt is azért csomó ideg.
1: De feszültség nem köztetek van.
0: De feszültség nem köztünk, hanem a helyzetek hozza. Így van, a feladat és a helyzet hozza mindig. És itt is a sors keze van, hogy nagyon kegyes hozzám, hogy ilyen emberek mellé vitt, mert tényleg barátként tekintenek ők is rám. Kormoránban családtagként vagyok. Ez a nagy család a Kormorán. Ezt mindig Gergő annak idején is mondta, hogy egy nagy család az egész. Ez óriási, óriási ajándék nekem, hogy sok mindenre megtanít. Hozzáteszem, rengeteg mindenre tanított meg. Ne vigyen el az a sok, az a pompa, meg az a csillivilli, ami ebbe az egész szakmában van, hanem tényleg arra törekedjünk, hogy valami értékeset hagyjunk magunk után, és hogy értékeset közvetítsünk. Amellett, hogy az emberek kapnak egy koncertet például, amellett annál többet kapjanak.
1: Hívő előadó művészként mik azok a fő értékek, amik vezetnek téged?
0: Hát a jó Isten. Nem tudom, jó Isten.
1: Ő hozza az adott helyzeteket,
0: van,
1: és abban mindig tanulsz egy új értéket, vagy,
0: igen.
1: tudod kamatoztatni, hogy vezet a lelkiismereted, és ennek a szava.
0: Ezen ennyire komplikáltan nem szoktam gondolkodni. Egyszerűen jó, amit csinálok. Jól esik, ami... Szóval,
1: jó szándék vezet, és
0: jó szándék, így van, jó szándék, abszolút, meg tényleg ez minden benne van. A éneklés maga. Engem nem csak lelkileg, engem fizikálisan is kielégít van értelemben a zene, hogy mint a sportolót, mikor lefut, kifussa magából, vagy egy küzdősportban kiüti magából. Annyira nekem az ének nem csak az, hogy a hang fizikálisan is helyre tesz. Szóval annyira jól érzem magam, hogy egy 2 órás koncert után, bár fárad ugye az embernek a torka azért 2 órát leénekelni, de utána olyan megkönnyebbülés van bennem, fizikálisan földobódok. Nem tudom elmagyarázni, hogy mitől van ez. Nyilván adrenalin magyarázható sok mindenne, de
1: meg, hogy ilyen mély érzésű, tehát már a rocknál is mondtad, hogy mennyire fontos, aztán ugye a közönség, meg hogy barátokkal együtt,
0: igen, és hogy ennek milyen szerepe van. Igen.
1: Tehát, hogy ez így együtt tényleg áldásos.
0: Hát, abszolút, abszolút. Én mondom, ilyen, de hozzá nagyon kegyes a sors, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm az égieknek, hogy segítenek ebbe. És hát, hogy idáig, és ide vezettek, ide vittek.
1: Mi volt a legnagyobb ráhagyatkozásod Istenre, amikor úgy érezted, hogy ez a késéle, vagy hogy a kocka most itt el van vetve, és itt valami történni fog, és akkor ehhez szükséged van azért, hogy a család és a barátok támogatásán túl az ő segítségét is kér.
0: Hát nekem folyamatosan, jó Istenem segíts, Istenkém segíts, meg ez folyamatosan az emberbe pörög, ugye. De volt egy ominózus István a király, ez Kolozsvárott volt. 2013-ban 55 ezer ember volt kint a téren Kolozsvárott. És azért, mint koppány, mint főszerep, óriási felelősség. Ráadásul olyan főszerep, ami Vikidál Gyula után, ugye, képzeleti hallgatóság, hogy az ember, bocsánat, be van tolva azért.
1: A felelősség is nyilván.
0: Hát óriási felelősség. És akkor mondta, jó Istenem, segíts meg, hogy ez most ennek akkora nagyot kell szólni, ennek óriásit kell. És hát megsegített. Akkora sikere lett a darabnak ott, hogy hihetetlen volt. És a végén, ugye, amikor lement a darab maga, és elhangzott a nemzeti imánk, majd a székely himnusz, hát az egyszerűen képtelen voltam, megkértek, hogy kezdjem el a székely himnuszt énekelni, beadták a portomat, ugye a mikrofonomat, és hát az első sort bírtam, összecsuklott a hangom, szóval teljes. Igazából az én hangomat nem is lehetett volna hallani, úgy énekelte a közönség, úgyhogy óriási érzés volt. Úgyhogy ez volt. Meg hát amikor új dal születik Kormoránnal, és megyek stúdióba, és akkor úristen, mond, segíts, ez a dal szülessen, meg ez a dal jó legyen, mert hát ilyen szövegíró, mint Koltai Gergő, azért nem egy hétköznapi szövegíró, szóval azért legenda, ugye, legendás dolgokat írt. De egyébként mindig ott van a fohász, a jó Istenhez. Este például, mielőtt elalszom, elmondok egy imát, reggel megköszönöm, és napközben is az ember megköszöni számtalanszor ezt, hogy tényleg ennyi mindent kap. Mert tényleg az én életem, ez tényleg egy ilyen mesébe illő, mert igazából csak most egy picit visszaugrok a kezdetek kezdetére, amikor 87-ben a helyi úttörőház akkor még ugye volt egy ilyen, hogy zenekart lehet alapítani az iskolából, fiataloknak tehetsége van, akkor így elmentünk, és akkor összeraktuk ezt az Alfa Rock zenekart. Vasárnaponként próbált a zenekar, akkor kezdtük, ott öngedgettek, meg én is énekelgettem, és én minden délelőtt úgy lerekedtem, hogy én mondtam, hogy hát jó, most ez fog tartani egy évig, aztán végül is szórakozás, nem rosszat csinál, nem rosszalkodunk az utcán, hanem ezt így fogtam föl. Ott abban a helyzetben, 87-ben. Mindig lerekedtem. Hangom nem ment, de mindig ilyen rekedt voltam. Hát mondom, ez nem fogok én bírni énekelni, de hát ameddig tart, jól érzem magam, és akkor énekelek. És aztán így érdekes, de nyilván ugye mutáltam, úgyhogy ezért volt az, hogy változott a orgánum, meg minden, és akkor ugye azért volt ez.
1: És akkor kellett egy átsegítése az úrnak, hogy ez ne vegyen
0: szegélyedet,
1: és hogy
0: biztos vagyok benne, így van. Nekem ebben van dolgom, és ez a dolgom, ezt kell csinálnom, ez a küldetésem, és ebben hiszek is egyébként.
1: Erre adja továbbra is jó Isten az áldását, és kísérjen szűzanya is utait során, hogy valóban tudd ezt a lángot mindenek előtt ugye a saját lelkedben szíteni és táplálni, hogy a Szentlélek mindig gondoskodjon erről, és akár meggyújtani, vagy tényleg másoknak is szétosztani. Kívánjuk ezt, és köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Én is köszönöm. Köszönöm szépen.
2: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

Hirdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ott hagytuk abba, hogyan fogja meg a halász a halakat, és mit jelképez ez a háló. A háló nem olyan, mint amikor a szárazföldi vadakat kilövik nyillal vagy puskával. A háló összegyűjti a halakat, a hálóval vonni lehet a halakat, és ez a szeretetnek a jelképe. Isten szeretete vonta ki a népek tengeréből, a pogányok közül vonta magához, szerette magához az embereket. Ez a halak kapuja azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókhoz jött. Bár a földi életében azt mondta, hogy nem küldettem, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Akkor csak hozzájuk küldetett, mint szolga, de az áldozat az egész világért szól. Nem csak a zsidókat hívja, hanem üdve a föld végéig terjed. Minden népből, nyelvből, az ágazatból mindenkit hív, minden kedves ő előtte. A szeretetének a hálójával von bennünket magához, emel ki a népek közül a világból, a zavaros vizekből, a tengerből, hogy az övéi legyünk. És érdekes megfigyelni, hogy kik építették ezt a kaput. A halaknak kapuját pedig építették Hasenája fiai. Mit jelent magyarul ez a Hasenája? Hát nem lehet igazán megfejteni, csak egy betű eltéréssel találnak egy másik nevet, hogy Hasenua, és ez azt jelenti magyarul, hogy gyűlölt, háttérbe helyezett. Hát feltételezik, hogy ez a Hasená is hasonlót jelenthet, de szellemi értelemben ez így van, hogy a pogányok is háttérbe helyezett voltak, egy ideig Isten háttérbe helyezte őket, gyűlöltek voltak, de nem Isten előtt. És Jézus Krisztus, aki a halaknak a kapuja is, mindenképpen gyűlölt volt az emberek előtt. Utált, az emberektől megvetett volt. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője, mint akik elől orcánkat elrejtjük, és Isten előtt ő, akit az ember nem becsült, aki az emberek előtt utált volt, az az Isten előtt a legszebb volt. Ez az én szeretett fiam, aki bennünk kedvem telik. Tehát, kedves hallgatók, Jézus Krisztus az egyetlen lehetőség az atyához bejutni, úgy a zsidóknak, mint a pogányoknak, nincs más út, ő az egyetlen kapu, ő az egyetlen ajtó. És egy néhány gondolatot szeretnék még a harmadik kapuról elmondani, az óváros kapujáról. Ugye minden városban van egy városrész, amit óvárosnak neveznek, amelyik a legrégibb városrész. Mert amikor városokat építenek, akkor úgy szokták, és Jeruzsálem is úgy épült, hogy először egy kicsike kis város volt, azután épült köréje, épült mellé, épült egyre nagyobbra, de amit először építettek, az volt az óváros. Tehát a régi Jeruzsálemről van szó a Szentírásban, az óvárosról, a régi városról, és még annak a királyáról is. Nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatók, hogy hívták akkor is, ki volt a király az első, aki fel van jegyezve? Melkizedek. Melkizedek pedig Szalem királya kenyeret és bort hozott, amikor Ábrahám a királyok leveréséből visszaérkezett. Szalem királya először volt Salem, és aztán lett Jeruzsálem, és itt van egy pár olyan vers, ami ennek az óvárosnak a királyáról, Melkizedek pedig Salem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Isten papja volt. Nem csak király pap is volt, különös, mert később így beszél Isten, királyi papság, szent nemzet, és egybe kapcsolja. A másik igét a zsidókhoz írt levélből olvashatjuk, mert ez a Melkizedek Salem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Salem királya, azaz a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá téve az Isten fiához, ő pap marad mindörökké. Mert ez a tanúságtétel, te pap vagy mindörökké,

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mára rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 14 óra 50 perckor köszöntjük Önöket az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkban, akik Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltján Szabó Hunor.
1: Elmondanánk telefonszámainkat, hívhatnak a kedves hallgatók a már jól ismert telefonszámokon 0259-420-555, illetve 0359-420-555. SMS számunk a 0758-420-555, internetes címünk a www.mariaradio.ro. Ima szándék fülecskére kattintva szeretettel várjuk ima kéréseiket.

rózsafüzetünkből igyekszem felolvasni az imakéréseket. Ezt a rózsafüzért felajánlom Erzsike Beatrix Ildikó, Erzsike Bőzsi és Bezsán Erzsébe gyógyulásukért, és egy nagyon jó ismerősöm testi-lelki gyógyulásáért, valamint Ülkébe Anna néni felgyógyulásáért. Jézuson bízom benned, Isten fizesse. A rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem továbbra is a szűzanya segítségét, hogy járjon közben szent fiánál, gyógyulásért, családom egészségéért, hitünk megerősödéséért, és a hozzánk tartozó halottak lelki üdvéért nyugodjanak békesében az Úr Jézus szent nevében. Felajánlom gyermekeim megtérésére, egészség, békesség, gonosz távozásáért, a jó Isten fizesse meg mindenki imáját, Jézuson bízom benned.

0: rózsafűzért felajánlom a szüzanyának hálából a gyermekeim és családjaik unokahúgom, és a kisunokahúgom meg az egész család fölötti gondviseléséért, hála és dicsőség mindenért. Az imákat szeretném felajánlani egy fontos szándékért, kérem az égiek segítségét, Isten fizesse meg mindenkinek az imáját. Alá ajánlom imáimat a gonosz erők távozásáért, kérem a Jóisten segítő kegyelmét, hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért. Hallgass meg Jézusom szívből jövő imáinkat, egy mindennapos hallgató. Jóisten, hallgassa meg mindenkinek a kérését, szándékát, és adja is meg, ha az a javunkra válik.
1: Szöveges üzeneteket igyekszem olvasni. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom egészségért, lányomért találjon munkát és nyugalmat, elhunyt családtagjaimért és a gonosz távozásáért is imádkozom, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, családom hite megerősödéséért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam Svájcból. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom férjem megtéréséért és a lelki békéért, valamint a gonosz távozásáért a családunkból, Isten fizesse. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megmaradásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, valamint fontos szándékokért is imádkozom. Köszönöm szépen!
0: Egy kedves hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr!
0: Mindaraki, amen!
2: Ezt a rózsafűzést és az egészet imád, az összes megünnepért szent misét, én szeretném ajánlani, ha elból kapott figyelmet, hogy drága szűzanyának, és az Szent fiának, bűneim, bocsánatai, testi-lelki gyógyulásom, a halottaim lelkiagyvét, a családom összes tagjait, önökét. Köszönöm, hogy vajonnak nekünk. A titított is beszélmedő lelkét, a betegeket, ellenségeim, mint kapaszándék arra. Egy áldott szép napot kívánok. Kicsértesít az Úr is Krisztus.
0: Mindenki, amen, köszönjük szépen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Még mindig a füzetből olvasok, az irgalmaság rózsafűzérét felajánljuk a Szent Atya szándékára, a szüzanya szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtérését papjainkért, szülőkért és nevelőkért, kísértésben, betegségben, nehézségben, lelki erősségért, teljes Isten félelem kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, és hálából minden kegyelemért. Jó Isten, hallgassa meg, egy nagyon szép imakérés volt. Jó Isten, legyen gondviselése mindannyiunknak.
1: Tovább olvasom a szüzenetből az imakéréseket, a rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam Szobátáról. Imád szeretnék kérni családomért, egészségért, édesanyám lába gyógyulásáért, kitartást a gyógyulásba, erőt és egészséget, Isten fizesse mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szüleimért és családomért, valamint barátaimért, köszönöm szépen. A mai imát és szentmisét felajánlom családom egészségért, az elhunyt testvéreimért, nyugodjanak békességben, Lenke imádkozik velünk. A rózsafűzért felajánlom Hunor gyógyulásáért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, valamint gondjaink megoldásáért, Jézusom, bízom benned.
0: Egy újabb kedves hallgató tart velünk. Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: rózsapizét a Szentmiségbe varálnám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lába gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész testvéremért, a halottakért, és a négy dédunokáért, és a két unokámért, a drága jó Istenem, legyen velünk, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindaraki, ámen, tessék velünk tartani a közös imába is.
1: A rózsafüzért felajánlom hálából a Jóistennek, hogy újból megóvta a gyermekeimet a nagyobb bajtól, kérem továbbá békességért és a gonosz távozásáért, valamint tüleremért is imádkozom. Ezt a rózsafüzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Kérem a csíksomlyói Szűzanya segítségét, a hamarosan születendő unokámért, könyörülj rajtunk, Szűzanya, Temesváról egy kedves hallgató tart velünk.
0: Egy újabb hallgató tart velünk, szeretettel köszöntjük. Halló, halló.
4: Köszönjük,
0: mindörökké, amen.
4: Ezt az irgalmaságra, hogy a füzézőnökkel imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt hozzám tartozó halottaimért, külföldön élő gyerekeimért, a unokáimért, a háború megszűnéséért, és a Mária Rádió fennmaradásáért, a pápáit, és minden jó akaratú emberét. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék
0: közül. Mindörökké, amen. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tetszik tartani az imában is.
1: És végezetül még egy pár utolsó üzenetünk van, azokat igyekszem mind felolvasni. A rózsafűzérrel isteni áldást kérem gyermekeimre, egészségünkre és egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért, valamint egy nagyon fontos szándékért is imádkozom, köszönöm szépen. Drága jó Istenem, segíts meg családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, és a fiam találjon egy hozzáillő párt, és ne menjen el idegen országba, ezért is imádkozik egy kedves hallgató. A mai rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom Ferenc, született Dobos Eszter halálának évfordulója emlékére. Jó Isten adjon örök nyugodalmat neki. Köszönöm szépen, Erzsébet voltam. Imád kérek szomszédomért, akivel nem a legjobb a viszonyunk napjainkban, a Jó Isten áldja meg őt. Márkusz gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. A rózsafűzért felajánlom Vajda Sándor lelkéért, akit holnap helyeznek nyugalomra. Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Hittel, bizalommal imádkozzuk az irgalmaság rózsafűzérét. Csíkszeredából egy aranyos, kedves ima csoport érkezett, őket köszöntjük a körünkbe, és kérjük a hallgatókat, tartsanak velünk önök is a közös imába. Tudjuk, a közös imának milyen nagy ereje van. Minden elhangzott szándékra imádkozzunk. Kérjük a Szűzanyát is tartson velünk, imádkozzunk közösen. Műsorba voltunk.
1: Oltán Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság? Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét. Világosságoddal vezesd vissza őket az egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedésért.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten.

0: tettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus koncertó klasszikus zenei műsorainkban, a Haydn élettörténetéről szóló sorozatunk negyedik részénél tartunk. Bőjte László köszönti Önöket. A 27. zongoratriót, illetve a 94. üsdob szimfóniát készítettem már elő Önöknek. Elhangzott az eddigiekben, hogy a szegénységben felnevelkedett zenész tehetség alig múlt 5 éves, amikor zenei tanulmányai érdekében elkerült a szülői háztól, majd 8 éves korától Bécsben kóristaként töltött el 10 évet. Ezután újabb nélkülözésekkel teli évek következtek, míg nem szerzeményeivel felhívta magára a figyelmet, és bekerült a művészet pártoló tehetős réteg kegyeibe. Rövid csehországi alkalmazás után az Eszterházi főnemesi család szolgálatába állt, ahol messzeföldön híres válogatott zenekar felett rendelkezhetett. Szerzeményei Európa szerte elterjedtek, és különös közkedveltségnek örventek többek közt Spanyolországban is. Most pedig következzen a folytatás. Zeneszerzőnknek az Eszterházi Zenekar meg magánopera társulat élén nem csak komponálásra, hanem műveinek előadására, valamennyi művészi effektus gyakorlati kipróbálására is páratlan lehetősége nyílt. Az új hangszerelési formák kialakításában valósággal kifogyhatatlan volt. Ezekkel a kompozíciókkal a mai kamara meg hangversenyzene alapjait vetette meg, a szonátától kezdve egészen a nagy szimfóniákig. Nem akadt ott senki, aki összezavarjon, így kénytelen voltam eredeti lenni, jegyezte meg egy alkalommal. Főleg ritmikában adott újat, a különböző ritmusokkal, a mozdulatok, gesztusok kifejezésére törekedett. Kialakította a később klasszikussá váló szonáta forma belső szerkezeti arányait. Az 1760-as évek romantikus irodalmi áramlata a Sturm und Drang mozgalom hatással volt Haydn művészetére is. A kiegyensúlyozott, nyugodt felépítésű melódia és harmónia világa egyre inkább nyugtalanságot, feldúlt érzelmeket fejezett ki, és feltűnően sok lett a moll hangnemű tétel. A koncertezések mellett jutott ideje szimfóniák komponálására, melyek 1764-ben nyomtatásban is megjelentek. Spanyolország mellett Haydn muzsikája Franciaországban is nagy népszerűségnek örvendett. 1781-ben a párizsi Concert Spirituel igazgatója egy rendkívül hízelgő levelet küldött a zeneszerzőnek, melyben engedélyt kért tőle 2 műve párizsi megjelentetéséhez. 3 évvel később a Concert de la Logne Olympique elnevezésű zenésztársulat 6 szimfóniát rendelt a mestertől. Ennek a felkérésnek a hatására születtek meg az úgynevezett párizsi szimfóniák. A darabok nagy sikert arattak, ennek következtében a társulat egyik igazgatója további 3 szimfóniát rendelt tőle. Haydn ebben az időszakban alapozta meg angliai kapcsolatait is. William Forster hegedűkészítő mester a bécsi angol követ támogatását kérte ahhoz, hogy újonnan alapított kiadóvállalata részére Haydn műveket kaphasson. A zeneszerző ebbe beleegyezett, és Forster 6 év alatt 129 művét adta ki, amik után tekintélyes tiszteletdíjjal jutalmazta a mestert. Haydn Itáliában is nagy hírnévre tett szert. A Modenai Filharmóniai Társaság a tagjai közé választotta még 1780-ban. 4. Ferdinánd nápolyi király pedig 1786-tól kezdődően nagy számú zeneművet rendelt tőle Tekerő Lantra. De a zeneszerzőt más uralkodók is felkeresték, második Frigyes Vilmos porosz király a párizsi szimfóniák partitúrájának elküldéséért viszonzásul egy gyémánttal díszített gyűrűvel ajándékozta őt meg. Amikor 1782-ben Bécsben járt, Maria Fyodorovna orosz nagyhercegnő is felkereste a mestert és zeneórákat vett tőle. 1802-ben pedig egy nagyértékű gyűrűvel ajándékozta meg a zeneköltőt legújabb dalaiért cserébe. És hogy miért is örvendett ilyen nagy közkedveltségnek zeneszerzőnk Európa szerte, következzen most bizonyságul egy zongoratriója. A kutatók közül még sokan ma is kísérleti jellegűnek tekintik a 18. századi billentyűs triókat, sokan úgy beszélnek róluk, mint kíséretes szonátákról. Viszont az utolsó 15 zongoratrióban, amit a zeneszerző Londonban komponált, és amelyekben az angol zenekedvelők igényeihez alkalmazta a műfajt, a zongora szólam igen virtuóz, így ezek közül némely darab népszerűvé tudott válni a hangversenytermekben. Ezek közül választottam ki az összesen 45 fennmaradt Haydn zongoratrióból a 15/27-es hoboken jegyzékszámot, mely C-durban íródott.

A Böhars trió muzsikált, Joseph Haydn 27. zongora triója hangzott el. 1790-ben meghalt Miklós herceg, s utódja Antal Szélne keresztette a zenekart. Csak néhány muzsikusnak, így például Haydnnak is folyósított továbbra is fizetést, emellett az elhunyt Miklós herceg rendelete szerint nyugdíjat is kapott. Haydn Bécsbe ment, majd egy Johann Peter Salomon nevű londoni hangversenyvállalkozó angliai körútra szerződtette. Mozart aggodalmára, miszerint Haydn még nem is beszél angolul, így válaszolt: ó, az én nyelvemet az egész világon megértik. Új műveket komponált, többek közt az első 6 londoni szimfóniát, amelyeket nagy zenekar mutatott be. A zeneszerző első februártól májusig tartó évada magában foglalt 2 hangversenysorozatot, opera előadásokat minden kedden és szombaton, valamint régi zene előadásokat szerdánként. A hangversenyek jellegzetes műsorterve általában szimfóniákból, áriákból, duettekből és szonátákból állt. Koncertjei rangos eseménynek számítottak, kompozíciói rendkívüli sikereket arattak, és a zeneszerző a legfelsőbb körök ünnepelt vendégévé vált. Az említett londoni szimfóniák közül most a 94. Üstdob szimfóniát fogjuk meghallgatni. A művet Haydn 1791-ben írta. A második tételben meglepetésszerűen felhangzó üstdob ütésről az angolok a szimfóniát meglepetés melléknévvel látták el. A bemutató 1792 márciusában volt, és a londoni közönség, nem kevésbé a sajtó, rendkívül fogékonynak mutatkozott-e meglepetés effektus iránt, ami nyomban biztosította a szimfónia zajos sikerét. A második tétel egyike volt a nagymester legsikerültebb alkotásainak. A meglepetés nagyon hasonlított ahhoz az elképzelt helyzethez, ahol a csodaszép pásztorlány, akit álomba ringatott a közeli vízesés moraja, hirtelen felriad egy puskalövés zajára. A fuvola szólója gyönyörű volt. Írja az Oracle című lap egy 1792-es száma. A szenzációt keltő momentum természetesen az anekdótáknak is bő táplálékot adott. Egyesek tudni vélték, hogy Haydn az előadás közben szundikáló angol közönséget kívánta felriasztani. Következzen tehát Joseph Haydn 94. üstdob szimfóniája.

0: Isten a jókedvű adakozót szereti. Azt gondolom, hogy nagyon igaz lehet mi ránk zenészekre, hiszen mi a zenénkkel csak adunk. Én nagyon bízom benne, hogy csak adunk, azon túl, hogy mi is nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és nem véletlen választjuk ezt a szakmát, vagy hivatást, vagy hobbit, ha úgy tetszik. És hát még a kedvetlenség is az, ami benne van ebben az idézetben, amire meg azt gondolom, hogy hát nem tudnám elképzelni, hogy hogy lehet kedvetlenül zenélni. Amikor én is rátaláltam gyakorlatilag erre az utamra, egész kicsi voltam, mert 10 évesen hárfázni valakit hallottam a tévében, és hát láttam, és annyira megtetszett nekem kislányként ez a hangszer, ennek a varázsa, ennek a hangja, a külseje, hogy hát tényleg nagyon megszerettem, magával ragadott, és így érintette meg a lelkemet a hárfa, és aztán így maradtam. Ilyen rendszeresen ezt megfigyeltem kiskoromtól kezdve, hogyha egy pár hét gyakorlás mondjuk kimaradt, egy nyaralás vagy bármi ilyesmi miatt, akkor én elkezdtem ezzel álmodni. Tehát annyira belekerül a gondolataidba, az idegrendszeredbe, ugye a zenével való foglalatoskodás, a gyakorlás, hogy nekem akkor rendszeresen olyan álmaim vannak, hogy éppen felkészületlenül ott állok egy versenyen vagy egy koncerten. És valahogy ez mindig akkor jelentkezik, amikor pár hétig nem nyúlunk a hangszerhez, vagy nem nyúlok. Nyilván ez az életem része maradt, a vaik mellett is, és hát segítséggel, de akkor meg tudom oldani, hogy amíg anyukám például kiviszi, vagy az apukája foglalkozik vele, játszanak, és kiviszi sétálni, addig akkor én oda tudok ülni a hangszerhez egy pár órát.
1: Bábel Klára hárfa művész gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor, Asszik Ferences atya, Csíksomjék egy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a harmadik fejezet ismertetésébe kezdtem bele, az alaphang még a hívőké is a címe. Nem fejeztem be, és innen szeretném folytatni. Egy gyönyörű szép mondattal fejeztem be. Mindenkinek szüksége van az alaphangra, még a hívőknek is. Az alaphang tehát mindenkié, még a hívőé is. Az alaphang pedig Jézus Krisztus, és nem keresztelő János, aki ezt hirdette is. Tehát újra meg kell ismételnünk vissza az alaphanghoz, hogy mi magunk is rendbe jöjjünk, s ezáltal másokat se taszítsunk, inkább vonzunk ehhez az alaphanghoz. Mert ez a valóság, mihelyt valaki Jézusban találja meg az alaphangot, s ennek következményeképpen kereszténysége Jánosi helyett Jézusivá válik, lénye azonnal vonzóvá lesz. Az emberek szeme felcsillan, és őszinte érdeklődéssel fordulnak egy Jézusi élet felé, mert lényük mélye azonnal rezonál Jézus Krisztusra. És ez természetes, mert Jézus Krisztus olyas valaki az ember, minden ember számára, mint a fény a szemnek, a hang a fülnek, a táplálék a szervezetnek. Egymás számára vannak teremtve. Csak néhány példát. Sehol úgy el nem lehet tévedni, mint az élet problémái között, de ha valaki Krisztus lényére hangolódik, nem téved el. Egy orchidea kutató felfogadott egy benszülöttet, hogy vezesse az őserdőben, mutassa meg neki a drága virágokhoz az utat. De úgy tűnt, egyfolytában úttalan utakra tévednek, bolyonganak. Egyszer csak megkérdezte a virággyűjtő, hol van itt a csapás vagy valami út? Mire vezetője mosolyogva önmagára mutatott. Én vagyok az út. Nos, az életben sehol sincs ösvény, csapás és út, azért olyan könnyű eltévedni benne. De mégis van út. És ezt az útat akkor találjuk meg, ha magunkba fogadjuk, lelkünkben hordozzuk. Így Jézus az út, és mindenki számára elérhető, befogadható. Semmi sem olyan nehéz, mint a mindenséget, a létet, a dolgok rendjét egységben látni, felfogni és megélni. A legtöbb ember mindebből csak egy kis részletet lát, s még jó, ha nem tekinti azt a kis töredéket egésznek. Mint a béka, aki felmászik a fűszálra, és onnan szétnézve mondja, ez a világ. Nem. Ez a béka perspektíva. De aki Jézus Krisztus lényét befogadja és megéli, annak egyszerre kitágul a látóhatára, és egységben kezdi látni a mindenséget, a létet, a világot, mindent. Jézus Krisztus lénye bele van építve a mindenség és a lét magjába, rendjébe, ritmusába. Ő az alaphang. Aki ráhangolódik, az egészre hangolódik, s az egésszel együtt Istenre. Igen, az Isten minden titkok titka. Hányan és hányan akarták és akarják megközelíteni? Hányan és hányan tévednek el keresés közben, vagy választják a legolcsóbb megoldást, és mondják ki, nincsen. Pedig Isten a titokhoz, ha szabad így mondanom, egészen alacsonyan helyezte el a kilincset ember magasságban. Nem kell ágaskodnunk, nem kell keresgélnünk, nem rejtett rugóra jár, előttünk és közöttünk van Jézus Krisztus lénye. Aki belefogódzik, Isten titkai felé is ajtó nyílik számára. Hogyan mondja Jézus? Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Jézus személyében az emberek számára láthatóan és érthetően ott van az Isten.
vagy emberileg szólva, a legsikerültebb fénykép az élő Istenről, Jézus Krisztus. Ő az alaphang. Aki ráhangolódik, nem téved el az életben. Aki lényére hangolódik, az az Isten lényére hangolódott rá. A negyedik fejezet következik, amelynek a címe Alapdallam a szeretet. Alaphang keresésünk közben most álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mások hogyan keresnek. Mondhatná valaki, és mondják is sokan, hogy ők az alaphangot Istenben magában keresik, nem pedig Jézus Krisztusban. Nagyon tiszteletre méltó erőfeszítés ez, de szinte hiába való. Miért? Azért, mert Krisztus nélkül igen keveset tudhatunk Istenről. Aki Istenről kezd gondolkozni, bármilyen nemesen és emelkedetten, de Krisztus nélkül, nem tesz mást, mint hogy nagy kerülő úton önmagához, saját gondolataihoz kanyarodik vissza, s legfeljebb saját gondolatait isteníti. Így járt például Buddha, akinek mély és tiszteletre méltó gondolatai végül is ateizmusba torkoltak, s életgyakorlatot tanító oktatásainak végcélja a nirvána, a nihil, egy misztifikált változata és nem Isten. Istenről való elgondolásaink mindig is a mi elgondolásaink maradnak, ezért nem fedhetik Isten lényét, valóságát. Nekünk Istennek önmagáról való gondolatából kell kiindulnunk, ha valamit helyesen akarunk tudni róla. Istennek pedig önmagáról való gondolata Jézus Krisztus. Ő Isten lényének is az alaphangja. Stanley Jones így mondja ezt. Ő benne Isten beszél hozzánk, azon az egyedüli nyelven, amit megértünk, vagyis emberi nyelven. Úgy mutatja meg nekünk a saját életét, hogy fel tudjuk fogni, vagyis emberi élet alakjában. Úgy tárja fel előttünk saját jellemét, mint emberi jellemet. Jézus Istennek az emberi élete. Ő a számunkra meghitté és közelivé vált Isten, a távoli és elmosódott Isten Jézusban életteljessé vált. Ő a nyilvánvalóvá lett Isten. Ezért van az, hogy aki önmaga gondolatai felől akar Istenhez jutni, az csak önmaga gondolataihoz kanyarodhat vissza, és minden gondolat mögött csak önmagára bukkanhat. De aki Jézus Krisztus felől közelíti meg Istent, az az alaphangra hangolódva nem csak a lét s a mindenség rendjébe és ritmusába kerül bele, hanem Isten lényébe is. Ezért az alaphang Jézus Krisztus. A keresztelő János csak egy hang, Isten a hang. A hang is. Jézus Krisztus ennek a hangnak az alaphangja, olyan rezgés számmal, amit mi emberek fel tudunk fogni. Most pedig néhány fejezeten át magát az alaphangot fogjuk hallani. Eddig felőle beszéltünk, most majd őt halljuk. Hadd szokja meg a fülünk és az életünk. Az első fejezetben arról volt szó, hogy kezdjük újra a kereszténységünket. Ehhez az szükséges, hogy miután tudjuk, hogy nem mi, hanem ki az alaphang, meg kell kezdenünk a ráhangolódást Jézus Krisztus lényére, igéjére és életére. Olyan igéket fogunk hallani, amelyekben legzengőbb és legtisztább az alaphang. Az első ilyen ige. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Ha egészen mélyére megyünk ennek az igének, az első meglepetés az, hogy Jézus Krisztus nem mond újat. Amit mond,
azt az Ószövetség két különböző helyéről idézi, sőt valami hasonlót mondott már Iszakhár pátriárka, alexandriai Filó és a görög filozófia is. De éppen ez a kozmikusan nagyszerű benne, hogy olyasmit mond, amit nem ő erőszakol bele a lét és a mindenség rendjébe, hanem kiemeli, hangsúlyt ad annak, ami benne van, s mert benne van, mások számára is hozzáférhető, megközelíthető. A második meglepetés, hogy bár nem mond újat, hogyan is mondhatna, amikor ez a mindenség és a lét egyik alaptörvénye, de vadonatúj, ahogyan mondja, azaz teljes életével mondja, oda éli az emberiség elé egész lényével. Benne az íge és az élet annyi, mint egy. Bármely kimondott tétellel lehet vitatkozni. Jó, nem jó, helyes, nem helyes, összhangban van a mindenséggel vagy nincs, de egy bemutatott, egy elébünk élt élettel, azaz egy életben megvalósított igével nehéz, szinte lehetetlen vitába szállnunk. Az egyszerűen van. Megszoktuk, hogy ezt az ígét a 10 parancs kivonatának leegyszerűsítésének lássuk, pedig nem az. Mert míg a 10 parancs tilalmak sorozata, mindegyik így kezdődik, ne. Addig itt Jézus pozitív módon fogalmaz, egy követelményt állít elénk, és nem tilalmat. És ezért az úgynevezett nagy parancsolat nem is parancs, hanem életprogram. Hogy megszokott kifejezésünkkel éljünk, alaphang, amire az ember egészen ráhangolódhat, amivel élni lehet, amiért élni lehet, amiért meghalni is lehet, mert enélkül az alaphang nélkül tulajdonképpen értelmetlenné válik az élet, mert anélkül már nem élet. Aztán az a szeretet, amiről itt szó van, hiába van minden szentimentalizmusnak. Ez a szeretet az a bizonyos agapé, amiről már olyan sokszor és sok helyütt írtam. És mindazon túl, amit már elmondottunk róla, azt jelenti, rendelkezésedre állok, bármi történjék. Nem tehetek másként, lényegem alaphangja ez. Ha nem ezt tenném, önmagamból esnék ki, megsemmisülnék. Az igazi Isten szeretet azt jelenti, egész lényemmel rendelkezésedre állok, Uram Istenem. Hiszek benned, és belőled élek. Ha nem állnék rendelkezésedre, már nem is élnék, már elbuktam. Kibuktam az alaphangból, életem értelméből. A felebarát szeretete pedig ezt jelenti, egész lényemmel rendelkezésedre állok, felebarátom, bármi történjék. A felebarát szót kétféleképpen is használták kibúvóként az idők folyamán. A képmutató izraeliták a felebarát alatt csak a másik zsidót értették, tehát leszűkítették az értelmét. A kegyeskedő keresztény viszont úgy kitágítja a szót, hogy kész az egész világot szeretni, de nem veszi észre például a férjét vagy a feleségét. A kongóiakat igen, de a sógort nem. Jézus Krisztus az irgalmas szamaritánus példázatában elmondja és életében bemutatja, ki a felebarát. Az, akinek éppen szüksége van rám, az, akinek éppen a rendelkezésére kell állnom, bármi történjék is. Lehet ez adott esetben egy kongói is, de lehet a sógorom is. Tehát Jézus értelmében az agapé, a szeretet nem olvadó érzelem, s nem az idealizmus szótárába való fogalom, hanem tett. A legreálisabb cselekedet. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg. Utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Külön figyelmet kell még szentelnünk a befejezésnek, ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Ebben a záró akkordban válik a nagy parancsolat alaphangá, mert Jézusnak ezek a záró szavai minden más parancs, törvény, szokás, jog, vallási gyakorlat fölé emelik. Minden relatívvá lesz emellett az abszolút mellett. Jézus megadja az alaphangot, és minden más csupán csatlakozó, hozzásimuló, kiegészítő, vagy akár elhanyagolható hang lehet emellett az alaphang mellett. Hasonlattal élve azt mondhatnánk, hogy minden más parancs, törvény, szokás, jog, vallási gyakorlat úgy viszonylik a nagy parancsolathoz, mint például Keresztelő János Jézus Krisztushoz. Első pillanatban talán fel sem tudjuk mérni, mit jelenthet ez a számunkra. Nem kevesebbet, mint azt, hogyha ráhangolódunk erre az alaphangra, az élet bármely pillanatában, amikor a legtöbb ember összezavarodik, és nem tudja, mit is kellene tennie, még akkor sem, ha a Biblia van a kezében, hiszen abban is olyan sok ige, tanács, útmutatás van, mi dönteni tudunk. Azonnal tudjuk, hol a helyünk, és mit kell cselekednünk. Felkereste a lelki gondozóját egy teljesen összezavart lélek egy asszony. Férje megtiltotta, hogy templomba járjon, nem világnézeti okokból, hanem egyszerűen azért, hogy mindig rendelkezésére állhasson neki. Minden szavával és tettével kínoszta a feleségét, közben ráadásul meg is csalta. Velük lakott a férfi anyja is, az anyós, aki vakon mindenben a fiának adott igazat. Ennek a szegény asszonynak szinte elviselhetetlen volt az élete. Egy alkalommal elmondta helyzetét néhány hívő barátnőjének, és ahányan csak voltak, mind más és más ígére hivatkozva, más és más tanácsot adott neki. Az egyik, engedelmeskedni kell a férjednek, és küld haza a mamáját. A másik, keresd fel a férjed barátnőjét, és azzal beszélj. A harmadik, hódítsd meg az anyósodat, és így tovább. Közben beleszólt a dologba az asszony családja is, és azok, egészen világi emberek azt tanácsolták neki, ne alázkodjon meg tovább, váljon el, dobja ki a mamát. Akárkihez fordult, mindig más tanácsot kapott. Akkor maga kezdte el a Bibliát forgatni. Az egyik nap olyan ígét kapott, ami azt parancsolta, tűrj. A másik napon harcolj. A harmadikon szenvedj. A negyediken keresd a jogaidat. Végül teljesen összezavarodott, testileg, lelkileg letört, és már végképp nem tudta, mit csináljon, mi hát az Isten végső akarata az ő helyzetében. Csak zárójelben jegyzem meg, melyikünk nem kerülhet más és más viszonyok között olyan helyzetbe, hogy így összezavarták a sok igazsággal és okossággal, vagy a sok ige között eltévedünk. Így ment el ebben a lelki állapotban a lelki gondozóhoz ez az asszony. Már egészen megbénultam, mondotta. Az ígét sem merem olvasni, mert minden nap más és más tanácsot, parancsot kapok belőle, sokszor egymásnak ellentmondót, valószínűleg az szerint, mit szeretnék én tanácsolni. Azért jöttem, hogy ne emberi tanácsot adjon nekem, abból bőséges választékom van, hanem egy döntő ígét, ami minden emberi tanács, minden paragrafus, minden más törvény fölött való, amivel megkapaszkodhatom. Egy gerendát kérek, mert hajótörést szenvedtem, és amiben eddig kapaszkodtam, nem bírja ezt a terhet. Egy iránytűt kérek, hogy partra érjek. A lelki gondozó a nagy parancsolatot olvasta fel neki,
de úgy, hogy előbb felhívta az asszony figyelmét erre a sorra. Ezeknél nagyobb parancsolat nincsen. A lelki gondozó számára is döbbenetes volt a hatása így ennek az igének. Mert minden egyéb emberi tanácsot elsöpört ez az ige ezzel a krisztusi záradékkal. Pillanatok alatt minden egyéb önmagukban és a maguk helyén igaz igét szeliden háttérbe terelt. Mintha egy sötét szobában hirtelen fény gyulladt volna ki. Ezután már csak a ráhangolódás volt hátra, mert az asszony egész lényével elfogadta az alaphangot. Ez a ráhangolódás abból állt, hogy az ígét a legkisebb részletekig alkalmazták az esetre. Azaz, hogyan állhat ebben a konkrét ügyben rendelkezésére Istennek és fele barátainak, azaz férjének anyósának, azaz hogyan szerethet. Néhány hét alatt már áttekinthetővé vált a helyzete, és azóta is egyre javul. Boldogan mondja, hogy azóta is bármilyen probléma merül fel nála, mit tegyen vagy mit ne tegyen, mondjon vagy ne mondjon, vagy bárki bármit tanácsol, eszébe jut az alaphang záró zengése. Ezeknél nagyobb parancsolat nincsen, s tudja, mi a tendője. Ha van felszabadító, eligazító, megváltó szava Jézus Krisztusnak, már pedig van, akkor ez az. Melyikünk az, akik közülünk ne kerülhetne életében válaszútra, ne kerülhetne konfliktusba másokkal, önmagával is? Íme van alaphang. Van egy minden fölött való hang, ami mellett és mögött minden más csak egy hang, amelynél más, nagyobb parancsolat nincsen. Szent Lukács evangéliumában Jézus még ezt is hozzáteszi a nagy parancsolatot elmondó törvénytudónak, helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. És ehhez hozzátenni bármit felesleges. Az ötödik fejezet következik, a címe a szeretet cselekszik. Folytassuk a ráhangolódást az alaphangra. Ha a most következő döntő jelentőségű ígére rá tudnánk hangolódni, egy csapásra mindig tudnánk, hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, mit is kell tennünk, ha éppen valamit cselekednünk kell fele barátainkkal. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek felül, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Az első, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ehhez hasonlót, vagy majdnem ugyanezt már Krisztus előtt 600-tól kezdve a nagy humanisták közül sokan mondottak a világ legkülönbözőbb pontjain. Pontosabban azok, akik ráhangolódtak a világmindenség rendjére és ritmusára, s rádöbbentek, hogy ez a világrend erkölcsi világrend. Vannak erkölcsi axiómák, sarkalatos igazságok, amelyek éppen úgy bele vannak építve a világrendbe, mint például a gravitáció vagy az atom szerkezete. Az a gondolat, amit Jézus sajátosan és a maga módján fogalmaz meg, mások így fejezték ki. Thales, Krisztus előtt 600-ban így határozza meg az igazi életfelfogást. Ez az, amikor nem teszünk olyat, amit mástól rossz néven vennénk. Vagy Pitakosz, Krisztus előtt 58-ban. Amit fele barátodnál nehezményezel, azt maga se cseleked meg. Iszakából iszok rátész, Krisztus előtt 400 körül. Úgy cselekedj másokkal, ahogy kivonod, ahogy kívánod, hogy veled is cselekedjen. Kung Cse, Krisztus előtt 551 és 479 között élt, azt mondja, amit magad nem kívánsz, azt másokkal se cselekedd. A nagy ind eposzból, a Mahabharatából, amit magad gyűlölsz, az senkivel se cseleked. Bölcs Ahikár Ninivében, Krisztus előtt 400 körül így ír Sanhedrin királynak, fiam,
ami neked rossznak látszik, azt másokkal se tedd meg. Zsidó gondolkodásban és ószövetségi vonalon elég későn jelentkezik ez. Hillel Rabbi, Nagy Heródes kortársa mondja, ami neked kellemetlen, azt fele barátaid ellen se cselekedd. Ugyanígy vélekedik később alexandriai Filó és Krisztus születése után bölcs Akiba is. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Aszték ferences atyát, a csíksomolyai kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szent Szék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fanári Szent György pátriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.

felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Dávide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelki javát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Dávide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ökonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára. Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent 10. Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ökonban,
Az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai Deacon

0: Texasban nőtt föl. A 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appié mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felei püspök végezték a szentelést, ketten a még élő négy püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
1: Leo pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leo pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
0: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a Rózsa Fűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délutánon is elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgáltott teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, érettségiző fiataljainkért imádkozzunk, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk, különösen hittel, bizalommal.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Felajánlom a rózsafüzért Erzsika Beatrix Ildikó, Erzsika Bözsi és Bezsán Erzsébe gyógyulásukért, és egy nagyon jó ismerősöm testi és lelki gyógyulásáért, valamint Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse. Felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, kérem továbbra is a szűzanya segítségét, járjunk közbe Szent Fiánál, édesanyámért, gyógyulásáért, családom egészségéért, békességéért, hittünk megerősödéséért és a hozzám tartozó halottak lelki üdvükért, nyugodjanak békességben. Felajánlom a rózsafüzét gyermekei megtérésükért, egészség, békesség, gonosz távozásáért a családból, Isten fizesse. Önökkel imádkozom, hálából a szűzanyának, a gyermekeimért, családjukért, unokáimért, kicsi unokahúgom, meg az egész család fölötti gondviselésért, hála és dicsőség szűzanyám. Az imákat szeretném felajánlani egy fontos szándékért, kérem az égiek segítségét, Isten fizesse meg mindenki imáját. A gonosz erők távozásáért ajánlom imáimat, kérem a Jóisten segítő kegyelmét, hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért, egy mindennapos hallgató. Önökkel imádkozzuk a Karcfalvi és a Jenőfalvi támogatókért, családjaikért, idősekért, betegek gyógyulásáért, elhunyt támogatókért, a lelki üdvükért, Mariska tart velünk. Saját magam egészségi állapotom javulásáért, szeretett családom minden tagjáért és elhunyt szeretteim lelki üdvükért, Isten fizesse, Mariska tart velünk. A rózsafüzért saját magam egészségem megmaradásáért, gyermekeimért, unokáimért, valamint a Péter és a Bíró család elhunytak lelki üdvükért, Teri Jenőfalváról. Önökkel imádkozom a család élő tagjaiért és a hozzánk tartozó halottak lelki üdvükért, valamint mindazokért, akik imát várnak tőlünk, Isten fizesse, Rózsika tart velünk. A rózsafűzért felajánlom a szeretett családom testi és lelki gyógyulásainkért, kérjük a szüzanyát, legyen közbejáró mindannyiunkért, Isten fizesse mindenki imáját, Julianna tart velünk. Imád kérek a Csíkszentléleki Egyházközség összes tagjaiért, a családért, családokért, testi és lelki betegekért, fiatalokért, három imacsoport megmaradásáért és a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára.

0: Még mindig a füzetből olvasom, imád kérünk a Csíkszentléleki egyház község tagjairért. Igen, ezt már beolvastam, elnézést kérek. A rózsafüzért felajánljuk a Szent Atya szándékáról, a szűzanyja szeplőtelen szívének szándékára, az ifjúság megtérésért, papjainkért, szülőkért, nevelőkért, a minden betegségben és nehézségben lévőkért, lelki erősségért, a helyes Isten félelem kegyelméért, munkahelyekért, tisztességes megélhetésért, és hálából minden kegyelemért Jézuson bízom benned.
1: Telefonálat köszöntök, halló, Máre Rádió.
2: Üdvözlessék a Jézus
1: mindenre Krisztus. Mindenre amen.
2: Ezt a rózsafüzét és a Szent Misét szeretnék felajánlni hálából a kapott kegyelmekék, az Úr Jézus Krisztus és a szűzanya tiszteletére, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáit, a halottainét, a gyógyulásomét, a családomét, bűneim csánatáit és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, viseltessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen, köszönjük a telefonhívását. Üzenetek is érkeznek időközben, az elhangzó imákat kérem fiam és családja gyógyulásáért, a Jóisten és a segítő szűzanyja legyen velük, könyörüljön rajtuk, a világ gyógyulásáért, békességért imádkozom, Isten fizesse. A rózsafűzét felajánlom és imáimat is egyben kérem, hogy édesanyám legyen egészséges, legyen békében embertársaival és családjával, vigyázzon magára, köszönöm szépen. A Lómáre Rádió.
3: Viseltessék az Úr Jézus Krisztus. Én is felajánlom ezt a rózsafüzét, a felsorolt szándékokért, mindenkit, amit elmondtak a Mária Rádióba, és még ajánlom a családom, a fiatalságé külön, hogy legyen meg bennük a rit, a hitarálés és a szeretet. És még ajánlom alkalmas időjárásé, és minden jó szándékú ember és a halottjaimért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Önökkel imádkozok, és ezekért is ajánlom, mindig szeretettel.
1: Köszönjük szépen, Jóisten, hallgassa meg kéréseit, szándékait. Minden imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársakért, a szűzanya óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért is imádkozom. Köszönöm szépen. Rózsafűzért felajánlom fiam testi-lelki jólétéért, és hogy találja meg a helyes utat, ne történjenek rossz dolgok vele. Jézuson bízom benned, egy aggódó édesanyja.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Halló!
0: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betettetek mondani. A gyermekem lába gyógyulásáért, mert nagyon beteg. Térdig tisztasabb a lába. A drága Úr Jézuskának a drága szent nevében az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész a család békességért, és az egész hallottainért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjemért, és minden jó akaratú emberekért, az utolévőkért, a betegekért, és a háború megszűnéséért, a drága Úr Jézuskának a drága szent nevében, édes Istenem, hallgass meg a könyört Istenem, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindaraki, amen. Tessék velünk tartani a közös imába is.
1: Rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeimért, unokámért, egészségét és hálából mindenért. Köszönöm szépen. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben elküldött imakéréseket várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: Egy újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel. Halló!
4: Dicsértessék a
0: Jézus. Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani. Szűzanya, járjon közbe, hogy alakuljon meg egy kormány, legyen vége a kocolódásnak, annak a sok marakodásnak, könyörüljön meg a Jóisten, járjon közbe a szűzanya, hogy minden ember egyformán legyen képviselve. minden ember legyen egyforma ember számba véve. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Tessék velünk tartani hittel, bizalommal, erre a szándékra is imádkozzunk.
1: Rózsafűzért, szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen, írja egy hallgató.

0: ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, külföldön élő gyermekeimért, egészségünkért, siker és munkahelyért, jó lelkitársért. Egy édesanyja kéri és bízik a Jóistenben, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom két vizsgázóért, sikerüljenek a vizsgák, több fontos szándékért, köszönöm szépen. Gyímesből én is önökkel imádkozom ezt a rózsafűzért, férjem lelke üdvéért, aki a kontumáci temetőben alusz örök álmát, az irgalmas Jóisten legyen vele, és könyörüljön meg az ő lelkén, őre emlékezek. Köszönöm szépen, ugyanakkor felajánlom papjainkért, papi hivatásokért, felszentelt papjainkért, egy állandó hallgató, Erzsébet.
1: Egy újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel, halló.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani Bot József lelke üdvéért, és a család összes, a család összes tagjainak a testi lelki gyógyulásáért, és két nagyon-nagyon fontos szándékért, a családjainkért, az összes többi halottakért, a gondjaink megoldásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és az egész kápolnási közösség lelke üdvéért, a halottak lelke üdvéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, arra hívjuk Önt is, tartson velünk a közös imába is.
0: Az imáimat felajánlom ellenségeimért, lábom gyógyulásáért, Isten fizesse, köszönöm szépen.

0: még egy utolsó telefonálót tudunk fogadni. Halló!
1: Halló, dicsőtessék!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm magukat, és szeretném köszönteni Havadon László Istvánt, holnap lesz a születésnapja, de gondoltam, inkább megpróbálom máma, hogy ami biztos-biztos. Kívánunk megyestő neki erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és sok-sok egészséget, és a családomat is felköszöntöm, és György Annának is minden türelmet a betegségéhez. És a Jóisten segítse meg magukat, hogy legyenek továbbra is velünk, mert nagyon jó a programjuk, szeressük reggeltől egész estig. Megyeste voltam Ibolya. Dicsértessék
0: a... Mindenki ámen, kedves Ibolya, Jóisten értes, ez egy nagyon szép köszöntés, ha valakit így köszöntünk, hogy imádkozunk érte. Erőt, egészséget kívánunk a köszöntöttnek, kedves hallgatóink, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és hittel, bizalommal imádkozunk minden elhangzott szándékra, külön imádkozunk a betegeink egészségi állapotának javulásáért, én is ajánlom édesanyámért, a Jóisten gyógyítson meg minden beteget. Az örvendetes rózsafűzért és a Jézus vére litániáját végezzük a Csikarcfalvi és a Jenőfalvi ima csoportok vezetésével, akiket köszöntünk szeretettel itt a stúdióba. Arra hívjuk önöket is, kapcsolódjanak a közös imába. Műsorba voltunk,
2: Gellért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod elterölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelét számunkra is megnyitotta az örök élet kegyelmét. Ott szent kegyelmedét, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmékedve gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Felajánljuk ezt a rózsafüzért szent atyánkért, a papjainkért, különösen a mi lelki atyánkért, minden hozzánk tartozó betegért, és a családjainkért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életét. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

0: uraljon, amin.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Hasszony.

0: Uram,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes olvasó első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. A Máriának szóló angyali üdvözlet az idők teljességét vezeti be, vagyis az ígéretek és előkészületek beteljesedését.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Tudom, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Az

0: Oráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál.

0: fegyalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása Erzsébetnél nem más, mint Isten látogatása népénél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: a gonosztolamé.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temiédnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetét látogatván hordoztál.
0: Asszony!

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Urájam, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetét látogatván hordoztál.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetét látogatván hordoztál.
0: Az.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Amen.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Amen.

0: hatáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetét látogatván hordoztál.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Korájánál amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Madra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Megszülte el elsőszülött fiát pólyába takarva és jászolba fektetve, mert nem kaptak helyet a szálláson.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: s meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Jézus körülmetélése a születése utáni 8. napon jele Ábrahám nemzetségébe, a szövetség népébe való bekapcsolódásának, a törvény iránti engedelmességének.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

0: Anna me.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel te áljás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutatta.

0: koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsüz a templomba bemutattál.

0: áldáljon, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Orája, Namé.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszony!

0: haráljam, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Uraján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltáljás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Az

0: irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Jézus megtalálása a templomban az egyetlen olyan esemény, amely Jézus rejtett életét illetően megtöri az evangéliumok csöndjét. Jézus bepillantást enged küldetésének szóló teljes felszenteltsége titkába, amely Isten gyermekségéből ered. Nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell fáradoznom? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk uráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges Szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyárjuk. Krisztus a mi Urunk által, amen. Rózsa Püzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűzanya,
0: könyörögj érettünk.

0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére az örök atya egy szülött fiának vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a haláltusába földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a megostorozáskor kísérkánt vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, mely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére az oltári szentségbe a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a sírásba vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a bűnbánók reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a szüzek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére minden dicsőségre magasztalás a legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vére által megszentelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, s annak erejével és az élet bajaival is megnyerjünk, úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, a Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: rá. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsorunkban Szent Pálról szeretnék egy pár gondolatot megosztani, és pedig az ő teológiáját a házasságról, a szeretetről, az önátadásról, mivel ugye most a házasság hete van. Szent Pál apostol írásai nélkül aligha érthető meg a keresztény házasság mélysége. Bár maga Pál nem volt házas, tanítása mégsem távolságtartó vagy elméleti, ellenkezőleg rendkívül realista. Ugyanakkor teológiailag mély módon beszél a férfi és a nő kapcsolatáról, annak testi, lelki és spirituális dimenzióiról. Pál számára a házasság nem pusztán egy társadalmi intézmény, hanem Isten üdvözítő tervének része, amely Krisztus és az egyház kapcsolatát tükrözi. Pál apostol mindig konkrét közösségekhez ír. A korintusiakhoz írt első levél 7. fejezete különösen fontos a házasság szempontjából. Korintus egy erkölcsileg laza, sokszínű város volt, ahol a házasságot gyakran relativizálták, a szexualitást elszakították a személy egészétől. Pál ebben a környezetben világosan kimondja, a házasság nem alacsonyabb rendű állapot, hanem Isten által rendelt életforma. Ugyanakkor nem idealizálja. Tudja, hogy a házasság konfliktusokkal, feszültségekkel, nehézségekkel jár. Éppen ezért hangsúlyozza, a házastársak nem egymás tulajdonai, hanem egymás ajándékai. A test, az idő, a figyelem kölcsönös odaadása nem jog, hanem szeretetből fakadó döntés. Pál beszél a szüzességről, a házasságról is, de mindig hangsúlyozza, hogy mindkettő meghívás, nem parancs. Mindenki a maga ajándékát kapta Istentől. És ez rendkívül fontos tanítás. A házasság nem kényszer, de nem is másodrendű út. A kérdés nem az, hogy valaki házas vagy nem házas, hanem az, hogy hűséges-e ahhoz a meghíváshoz, amelyet kapott. A házasság Pálnál mindig felelősséggel jár. Aki házas, annak számolnia kell a másik ember valóságos szükségleteivel, gyengeségeivel, sebeivel. Ezért mondja, hogy a házas ember osztózik a világ gondjaiban, nem lebecsülésből, hanem realista szeretetből. Az egyik legfontosabb páli gondolat, a házasság nem hatalmi viszony, hanem kölcsönös önátadás. Ez különösen forradalmi volt a korabeli patriarchális társadalomban, és Pál kimondja, hogy a férjnek kötelessége szeretni feleségét, és a feleségnek tisztelni férjét. De mindezt Krisztus példája szerint. A szeretet itt nem érzelem, hanem döntés. A másik javát keresni akkor is, amikor ez áldozattal jár. Pál számára a házasság iskolája annak, amit ő így fogalmaz meg, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az efezusi levél 5. fejezete Szent Pál házasság tanításának a csúcsa. Itt hangzik el a híres mondat, ez nagy titok, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. A házasság tehát szentségi jel, látható módon teszi jelenvalóvá Krisztus önfeláldozó szeretetét. Ahogyan Krisztus életét adja az egyházért, úgy hivatott a férj és a feleség is egymásért élni. Ez nem aláfölé rendeltséget jelent, hanem kölcsönös szolgálatot. Pál itt nem idealizált, romantikus képet fest, tudja, hogy ez emberileg lehetetlennek tűnik. De éppen ezért hivatkozik Krisztusra, nem pusztán emberi erőből, hanem kegyelemből élhető meg ez a szeretet. Szent Pál tanítása szerint a házasság nem akadálya a szentségnek, hanem eszköze. A házastárs nem csak társ, hanem úti társ az üdvösség felé. A mindennapi türelem, megbocsátás, kitartás, hűség, mind-mind lelki gyakorlat. A házasságban az ember nem elmenekül a gyengeségei elől, hanem szembesül velük, és éppen így formálódik. Ezért mondhatjuk, hogy Pál apostol számára a házasság nem könnyebb út, hanem másfajta út.
olyan út, ahol az ember napról napra tanulja az önátadást. A mai világban, ahol a kapcsolatok gyakran ideiglenesek, Pál tanítása különösen aktuális. A házasság nem csupán érzelmi kompatibilitás, hanem szövetség. Nem csupán boldogságkeresés, hanem hűség. Nem csupán két ember egymásra találása, hanem Isten jelenléte kettőjük között. Szent Pál nem azt ígéri, hogy a házasság könnyű lesz, hanem azt, hogy értelmes és termékeny. Ha főleg Krisztusra épül. És ez a legnagyobb remény, hogy a házasság minden törékenysége ellenére képes Isten szeretetének élő jele lenni a világban. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal és vers után folytatjuk, maradjanak velünk.

házasság egy társadalmi törvény. Így ismeri el egynek a családot. Nem tépáz szél, nem húz mélybe az örvény, s az egyház által az intézménye áldott. Egy férfinek s egy nőnek a döntése, hogy életük közös mederbe lép. De sajnos nincsen kőtáblába vésve, hogy szebbé teszi kettőjük életét. Esély talán a jól boldogulásra, hogy hosszú szép jövőjük is legyen, hogy együtt tesznek szert olyan tudásra, mely átsegít majd völgyön és hegyen. A házasság talán mégis többennél, mert benne gyermek éled, mint a mag. Olyan bizony, mintha te cseperednél, s olyanná válnál, mint milyen ma vagy. Gyermeked lesz a jövő szép pillére. Terhelni csak a jót szabad. Amíg gyerek, még hathatsz a szívére, s tanácsként őrzi jobbító szavat. Add hát tovább a megszerzett tudásod, hitrendszered is magáévá teszi, veled együtt lett összegyúrva párod, kitől a tudás másik felét veszi. Fontos nagyon, hogy hogyan áll a mágnes. Vonz vagy taszít? Miképpen működik? A kis csoportból egy szerető család lesz? Vagy minden tagja csak szörnyűködik? Egy dolgon múlik, egy dologra épül, ha tégláj közt habarcs a szeretet. Akkor túl él, beteljesedik végül, csak helyesen játszd el a szereped. Ha férfi vagy, legyél a gyermek apja. Nem elég az, hogy egész nap dolgozol. Legyél vele, álmaid tőled kapja, s az sem mindegy, milyen példát hozol. Ha pedig nő vagy, legyél neki az anyja. Tanítsd a jóra szép gyermekedet, babusgass, tápláld, öleld, amíg hagyja, adj neki mindent, mindent, amit lehet. A szerelem, ha szeretetté olvad, legyen varázsos összetartó erő. Legyél kéznél, mindig tudják, hogy hol vagy. Az összetartás csapatban a nyerő. A házasság az élet intézménye. Túlélni bármi csak együtt lehet, mivel az ember Isten teremtménye. Övé a hűség, a menny és a szeretet.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a továbbiakban megnézzük Szent Pálnál a hűséget. A hűség tanításban Szent Pálnál nem pusztán egy erkölcsi erény, hanem Istenhez való tartozásunk egyik legmélyebb kifejezése. Pál apostol egész élete tanúságtétel arról, mit jelent hűségesnek maradni akkor is, amikor ez szenvedéssel, félreértéssel, elutasítással vagy kudarccal jár. Számára a hűség nem elsősorban emberi teljesítmény, hanem válasz Isten hűségére. Pál apostol hűségről szóló tanítása mindig Istennel kezdődik. Leveleiben újra és újra hangsúlyozza, Isten hűséges még akkor is, amikor az ember hűtlen. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hűséges marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Írja Timóteushoz. És ez az alapvető kijelentés meghatározza az egész keresztény életet. A hűség tehát nem abból fakad, hogy az ember mindig erős, következetes vagy büntelen, hanem abból, hogy Isten nem vonja vissza szeretetét. Pál saját megtérésében is ezt tapasztalta meg. Üldözőből apostollá lett, nem azért, mert hűséges volt, hanem mert Isten hű maradt hozzá. Szent Pál számára a hűség nem egyetlen nagy eskü vagy fogadalom, hanem mindennapi kitartás. A keresztény élet álhatatossága jóban, újra és újra meghozott döntés Krisztus mellett. Ezért buzdítja leveleiben a közösségeket, hogy maradjatok szilárdak, álljatok meg a hitben, fussatok úgy, hogy elnyerjétek a jutalmat. Ez a hűség időben bontakozik ki. Vannak lelkes kezdetek, és vannak fáradt időszakok. Pál nem idealizálja az emberi kitartást, tudja, hogy a hűség próbára kerül, üldöztetésben, szenvedésben, kudarcban. Éppen ezért kapcsolja össze a hűséget a reménnyel, a jövő ígéretével, amely erőt ad a jelenhez. Pál apostol egyik legnagyobb küzdelme az volt, hogy az evangélium tisztaságát megőrizze egy változó, sokszor ellenséges világban. Leveleiben figyelmeztet a hamis tanításokra, az evangélium felhígítására, az igazság kényelmes átalakítására. Számára a hűség nem merevség, hanem igazsághoz való ragaszkodás szeretetben. Ez különösen időszerű ma is. Pál nem azt tanítja, hogy minden körülmények között változatlan formákat kell őrizni, hanem azt, hogy Krisztushoz kell hűnek maradni még akkor is, ha ez nem népszerű. A hűség ára sokszor a magány, az étetlenség vagy a háttérbeszorulás. Pál leveleiben gyakran köszönt név szerint embereket, munkatársakat, házaspárokat, közösségeket. Ez azt mutatja, hogy a hűség számára kapcsolati valóság. Hűséges marad azokhoz, akiket rábíztak még akkor is, ha csalódást okoznak neki. Gondoljunk csak a korintusi közösségre, mennyi nehézség, mégis mennyi türelem. A hűség itt nem konfliktusmentességet jelent, hanem kitartást a kapcsolat mellett. Nem menekülést, hanem feladást. Nem feladást, hanem küzdelmet a közösségért. Pál tudja, hogy az egyház nem a tökéletesek közössége, hanem az úton lévők családja. A Szent Pál életének egyik legerősebb tanúsága a szenvedésben megélt hűség. Megkorbácsolták, bebörtönözték, hajótörés szenvedett, elhagyták. Mégis így ír, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Ez nem önelégült kijelentés, hanem hálaadás. A szenvedés nem bizonyíték a hűség hiányának, hanem gyakran annak próbája. Pál megtanulta, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert a hűség végső soron nem saját erejéből fakad, hanem Krisztus kegyelméből. Pál számára a hűség végső célja nem a siker, nem az elismerés, hanem Krisztussal való közösség. Ez ad értelmet minden kitartásnak. A hűség nem veszteség, hanem befektetés az örökké valóságba. Ezért bátorít, ne fáradjunk bele a jóba. A keresztény hűség tehát nem merev ragaszkodás a múlthoz, hanem élő kapcsolat Krisztussal, amely napról napra megújul. Nem azt jelenti, hogy soha nem botlunk meg, hanem, hogy mindig visszatérünk. És mi Szent Pál üzenete ma? Egy gyorsan
változó, elköteleződéstől félő világban Szent Pál tanítása különösen aktuális. A hűség ma profétai jel. Azt hirdeti, hogy van, ami nem ideiglenes, nem cserélhető le, nem relativizálható. A hűség tanúságtétel arról, hogy Istenre lehet építeni az életet. Szent Pál arra hív bennünket, hogy ne önmagunkhoz, hanem Krisztushoz legyünk hűségesek. Ha ez megvalósul, akkor a hit, a remény és a szeretet nem hervad el, hanem kitart. Kitart, növekszik és gyümölcsöt hoz, még a legnehezebb időkben is. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

dicsőítessék Jézus Krisztus tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik hamarosan műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 18:58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 19 órától szentmisét közvetítünk Aknasugatagról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 20 órától a lelkiatya válaszol, dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15 perctől majd a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21:23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25 perctől a Mladi Festen elhangzott tanúságtétel hallhatják kedves hallgatóink, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 perctől Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható a Szellő. 22:40 perctől szintén ismétlésben lesz hallható Jelenünk és Jövünk műsorunk. Végezetül 23:40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán pénteken reggel 7 órától fogunk szentmisét közvetíteni Kisbásból. Délkor elimádkozunk az urangyali imát, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát, és 12:15 perctől szentségimádás lesz Nagyváradról a Szent József templomból. 13 órától pedig majd fogadjuk az önök imakéréseit, 13:15 perctől pedig rózsafűzért imádkozunk a Máre Rádió magyar családjával. Este 19 órától pedig kapcsolunk Aknasugatagra, honnan szintén szentmisét fogunk közvetíteni. Nézzük meg a szombati napon, hogyan alakul. 11 órától szentmisét közvetítünk Szatmárnémetiből, papszentelésre készülnek az ott összegyűlt hívek, imádkozzunk a szentelendőért, és kapcsolódjunk bele ebbe a nagyon szép szentmisébe, tehát szombaton délelőtt 11 órától Szatmárnémetiből. Este pedig 17 órától az ünnepélyes Mária köszöntő veszi kezdetét a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából az engesztőli imaórával, tehát 17 órától, 18 órától szentmise, 19 órától rózsafűzér, és ezt követően majd a gyertyás körmenet alatt énekelhetünk a kántor karnagyúrral. A vasárnapi napon pedig délelőtt 10 órától fogadjuk majd az önök imakéréseit, 10:20 perctől pedig rózsafűzért közvetítünk Kisbásból, 11 órától pedig szentmisét szintén Kisbásból. Este 18 órától vasárnap Aknasugatagról primiciás szentmisét fogunk közvetíteni. Jó lesz akkor is, és addig is velünk tartani. Megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, Másták Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassatok szeretettel az Erdei Emberek című meséjét.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cigány asszony, aki az emberével lakott kint az erdőn. Nem volt semmiük, még házuk se. Mentek állónap az úton, és ha rájuk esteledett, megaludtak a sűrű bokrok tövében. Azt ettek, amit találtak, gyökereket, bogyókat, gombákat. Mentek hegyen át, dombon át, lépegettek a szekérnyomban, gyalogoltak, míg el nem fogyott az út. Amikor elfogyott, megálltak pihenni. Így ment ez már hosszú esztendők óta. Olyan ráncos volt az arcuk, mint az ághegyén asszalódott gyümölcs, és olyan kérges a bőrük, mint a faág. Öregeknek látszottak, mert az erdőben négyszer olyan gyorsan telik az idő. Egyszer, tavasz volt éppen, gyalogult a két öreg a fakadó erdei sárban. Kerülgették a tócsákat fekete körmű lábukkal. Állj meg, asszony, mondta az ember, mert falusiak közelednek. Az asszony csak legyintett. Nem járott, teremtett lélek se, csak száraz levelek zörögnek. Mentek tovább, hanem az erdei öreg megint zajt hallott. Állj meg, te asszony, ha mondom! Nem hallod, hogy jönnek a falusiak? Az asszony megállt, hegyezni kezdte a fülét. Valóban zaj szűrődött ki a fák közül. Egy fiú meg egy leány járta az erdőt. Elvesztették az utat, tanácstalanul forgolódtak a fák között. Megpillantottak egy öreg tölgyfát, és odaszóltak a repkedő tollas bagolynak. Bagoly testvér, ülj meg kicsit azon a tölgyfán, mi addig letelepszünk ide. Úgy is lett. A leány levette a cipőjét, és kinyújtóztatta a derekát a tölgyfa alatt. Megszomjaztál, elfáradtál, lábad elvesztette az utat. Ne bújjunk tovább, testvérke, mert én vagyok a kékvízű forrás. A lány igencsak csodálkozott. Valóban ezért jöttünk ide. Ha te vagy a kékvízű forrás, aki mindenre emlékszel, akkor áruld el nekem, hol találom meg az erdei embereket. Ne búslak, hogy csobogta a forrás. Itt járnak ők az ösvényeken, a kezükben bot van, a bőrük pedig kérges és fekete, mint a faág. A tollas bagoly felszállt a legmagasabb ágra, onnan kémlelt körbe. Látom őket, huhogta. A fiú, aki nem értette az erdei beszédet, ül csak a forrás tövében és pihent. Édes bátyám, itt rejtőznek az erdei emberek a közelben. A tollas bagoly látja őket a nagy szemeivel. Ahogy a fiú ezt meghallotta, hevesen verni kezdett a szíve. Legszívesebben visszafordult volna a faluban, de nem hagyhatta cserben a hugát. Fussunk hamar, mert jönnek a falusiak, és kövekkel dobálnak meg minket. Egy tollas bagoly is van velük, hanem az asszony nem akart elfutni. Hallom, mondta a tollas bagyot. Hallom a leányt is, igen szép emberi szókkal beszél. S hallom a fiút is, de nem félek tőle. Azok nagyon megijedtek, de megrébült a bagu is, felborzolta az összes tollát. Az erdei ember, aki félt, hogy a falusiak megdobálják kövel az asszonyát, előlépett a bokorból. A fiú meg a lány, ha lehet, még jobban megijedtek, a bagoly pedig verdesni kezdte szárnyával. Az erdei ember az asszonyánál is ráncosabbnak látszott. A teste száraz volt és horpat, mint a villámsújtott a fa. A leányka kérlelni kezdte, jaj, ne verj meg engem, mert én vagyok a te édes lányod. 20 esztendeje már, hogy megszülettem, és most eljöttem az erdőbe látni téged. Az erdei ember nagyon meglepődött és leengedte a botját. Nincs én nekem leányom, se fiúgyermekem. Az erdei emberek szomjasak lettek. Nagy utat megtettek már aznap, örömmel beleegyeztek, hogy igyanak a kék forrásból. Amikor odaértek, a víz csobogni kezdett a földből. Sírt nagyon a forrás, patakzott belőle a kék víz. Az ember meg az asszony letérdeltek mellé, és jót ittak. Hát, abban a szempillantásban, ahogy odahajoltak, emlékezni kezdtek mindenre. Azt mondta az ember, te vagy a tollas bagoly, akit egykor a fán hagytunk, a forrás pedig a kék szem, aki kimossa bánatában a földet. ti vagytok a mi erdei gyermekeink. Az asszony pedig odalépett a lányhoz, és megölelte karjával. Te vagy a lányka, aki a hasad teknőben hagytam. Szép vagy, és érted az erdei beszédet, könnyű a szavad, mint a bagoly tolla. Na erre már az öreg erdei ember is közelebb lépett. A fiú tisztelettel szólt hozzájuk, azt felelte, hogy ő csak a falusi emberek szavát érti. Ott a faluban nőtt fel, és ez a szép leány az ő húga. 20 esztendeje már, hogy csecsemőként a családjába került, azóta testvérként szereti. Az öreg ember bólintott, látom, gyere, segíts nekem gödröt ásni, tüzet rakni, hadd látom, mennyire vagy ügyes. A forrás, amelyik még mindig sírt, meghallotta ezeket a szavakat. A fiú hamar tüzet gyújtott, ezzel leültek mind a gödör szélére. A forrás már nem sírt. Lassan leereszkedett a fák közé a sötétség. A csillagok apránként kigyulladtak az égen. Haza kell mennünk a szüleinkhez. Így van, haza kell mennünk. Az erdei asszony szeretettel nézett utánuk. Köszönöm neked, kedves bátyám, hogy elkísértél engem, nemző apámhoz és szülő anyámhoz, az erdei emberekhez. Köszönöm, bagoly testvér, hogy mutattad az utat a fák között. Én pedig, folytatta bátyja, segítek majd nekik gödröt ásni és tüzet rakni. Mire hazaértek, teljesen sötét lett, kialudt az erdőben a tűz is. A két alvó erdei embert alig lehetett megkülönböztetni a fák sötétlő törzsétől. Csak a fiú meg a lány tudta, hol rejtőznek, meg a tollas bagoly, meg a kékvízű forrás. És most már ti is tudjátok, hol vannak, mert hallottátok a történetüket, láttátok kanyargos útjukat a fák között. Majdnem olyan sokat tudtok már ti is, mint odafent a hunyorgó, okos csillagok.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Szűz, akit Isten kiszemelt anyjának, ihletett szívvel hegyen völgyön által mígy, hogy szívednek sugarait ontsad jó rokonodra.
1: Hogy köszöntésed rokonod fogadta, íme méhében repesett a magzat. Az anya téged úrnőjeként tisztel, s áldva magasztal.
0: Boldognak mondtad te is magad akkor, hálás szívedből Isten lelke szólalt, ihletett dallal köszönted uradnak drága kegyelmét.
1: Ó, anyánk, téged az egész világ áld, s most mi is zengünk örvendező szívvel, s benned valljuk az Úr kegyelmének osztogatóját.
0: Te adod Krisztust, s mindig új kegyelmét, add legnagyobbként üdvünk drága kincsét, hogy veled együtt a Szent Háromságot áldjuk örökké. Amen. Mária Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába fölmegyünk.
1: Íme, már itt is áll a lábunk, kapuiban, ó Jeruzsálem.
0: Jeruzsálem jól megépült város. Részei szépek, egybeillenek.
1: Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei, Izrael törvénye szerint, hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
0: Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei.
1: Jeruzsálemre békét esdjetek. Béke legyen azzal, aki szeret téged.
0: Békesség lakozik fiai.

0: Szába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
1: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
0: Hiába keltek hajnal előtt, s feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
1: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh drága gyümölcse.
0: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük tejében a fiak olyanok.
1: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel bőrbe száll, meg nem szégyenül.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, mely gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunk rajta a jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újra egyesít minket, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
0: Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondolatotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
1: Az Úr van te veled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Boldognak hirdetnek engem az összes nemzedékek, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt,

0: megemlékezett írgalmáról,
1: melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldognak hirdetnek engem az összes nemzedékek, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát az Úr.
1: Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát, kérjük könyörögve.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Te Máriát anyánkul adtad, közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorkodókat, bocsáss meg a bűnösöknek, nekünk mindannyiunknak pedig adj üdvösséget és békét.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben, a hívek pedig legyenek álhatatosak az imádságban, Máriával, Jézus anyjával együtt.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Te Máriát az irgalom anyjává tetted, engedd, hogy a veszélyben forgók érezzék az ő anyai szeretetét.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Te azt akartad, hogy Jézus és József házában Mária családanya legyen. Közbenjárására add, hogy minden anya ápolja a szeretetet és a szent életet saját családja körében.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad. Add, hogy a megholtak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban.
0: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mindenható örökisten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságú Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Hallomásból ismer mind, aki ismer. Félreért, átsiklik a lényegen. Csak az Isten ismer személyesen. Mondta Rákos Sándor.

Szent misét közvetítünk az aknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szent misét Magas Jenő atya mutatja be, a kantori szolgálatot Sef József látja el. Ünnepeljük együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérem, az Anyaszentegyház Erdélyben a mai napon Sarlós Boldogasszonyt ünnepli, más szóval Szűz Mári látogatását Erzsébetnél. Azért mondtam, hogy Erdélyben, illetve Magyarországon, mert a világegyházban ez az ünnep május 31-én van. Mai napon tehát azon elmélkedünk, majd azt fogjuk hallani az evangéliumban, hogy Mária rögtön, mikor meghallotta Gábor angyaltól, hogy Erzsébet is várandós, akkor nem maradt csupán az ő örömével, hogy ő is tehát anya lesz, hanem ment segíteni idős rokonának. És ott elhangzik az az egyik legszebb imádság, a Magnificat, amit mi papok minden este, vesperáskor szoktuk elimádkozni. Ezekkel a gondolatokkal készülünk fel a mai szentmisére, megbánva bűneinket, kérve Jóisten irgalmát gyengeségeinkre, hibáinkra. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert vétkeztünk ellene!
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És add nekünk hasznos bölcsességet!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
1: Amen!

Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Olvasmány Szofoniás próféta könyvéből. Dalolj Sion leánya, zeng éneket, Izrael. Örülj és ujjong egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségeidet, Izraelnek az Úr a királya. Ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, Sion! Ne lakadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjá élesz szeretettel. Örül majd neked újongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne visel többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgokat tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utodainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves Mária rádió hallgatók, kedves keresztény testvérek! Sarlós Boldogasszony ünnepe, gondolom, hogy a keresztény lelkiség egyik legszebb és legmélyebb pillanata. Lukács evangéliumának ez a szakasza nem csak egy történelmi esemény leírása, hanem egy gazdag lelki útra való arról, hogyan viszonyuljunk Istenhez és egymáshoz. A hármas egységből, a találkozásból, Erzsébet szavaiból és Mária imájából gondolom, hogy az alábbi főbb tanúságokat vonhatjuk le a mindennapi életünkre. Hogy hallottuk az evangéliumban, amikor Mária megtudja, hogy gyermeket vár, nem fordul magába, hogy a saját kényelmében vagy kiváltságos helyzetével foglalkozzon, hanem, írja Lukács, sietve útnak indul, hogy segítsen várandós, idős rokonának Erzsébetnek. Ebből azt tanuljuk, hogy a hiteles Isten élmény sosem elszigetel, hanem cselekvésre ösztönöz és a másik ember felé fordít. Mária fizikailag is elviszi Krisztust egy másik emberhez, és ez a keresztény küldetés alapállása. Egy másik dolog, hogy a fiatal Mária és az idős Erzsébet találkozása csodálatos példa annak, hogyan hitalja át a hit a korkülönbségeket. Ugye társadalomban sokszor van gond idősek és fiatalok között, családban, munkahelyen, nem mindig értenek együtt, mindenkinek megvan a saját mentalitása, saját véleménye. De ez a két asszony, Mária és Erzsébet nem versengetnek, nem méregetik egymást, hanem tiszta szívből osztoznak Isten csodájában. Erzsébet, amikor meghallja Mária köszöntését, betelik Szentlélekkel, halljuk. Szavai a mély alázat és az isteni titkok felismerésének megnyilvánulásai. Csodálkozik, mikor látja Máriát, Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Teszi fel a kérdést. Erzsébet ahelyett, hogy a saját csodájával, ugye János időskori fogantatásával lenne elfoglalva, azonnal felismeri és ünnepli Szűz Máriában lévő még nagyobb isteni művet. Ez a tiszta, irigység nélküli öröm és a lelki nagyság mintaképe, amiből nekünk is tanulnunk kell. És Erzsébetnek még van egy nagyon szép mondata, ahol felismeri, tehát Mária lelkét és mélységét. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Erzsébet ezzel a mondattal rávilágít Mária legnagyobb érdemére. Mária nem csupán a fizikai anyaság miatt áldott, hanem a feltétlen bizalma, a legyen nekem a tégéd szerint, radikális elfogadása miatt. A hit, itt a boldogság valódi forrásaként jelenik meg. És elérkeztünk Mária hála énekéhez, a Magnifikáthoz. A magasztal lelkem az Urat, az új szövetség egyik legszebb, egyben leginkább sorsfordító imádsága. Mária válasza Erzsébet dicsérete az, hogy minden emberi dicsőséget azonnal Istenre hárít. A Magnifikátban, ha fókuszolunk rá, három érdekes dolgot látunk. Először is egy Isten központuságot. Mit tanít nekünk ez ma? Hogy Mária nem a saját képességeit, hanem a kicsinségét és Isten nagyságát hirdeti. A tiszta hála felszabadít az önzés alól. Ezért is a hálaimádság kell legyen a legfontosabb imánk nekünk is. Magnifikátban megtaláljuk az isteni logikát is. Mert az ima ugye határozottan rávilágít, hogy Isten értékrendje teljesen más, mint a világé. Letaszítja a gőgös hatalmasokat, felemeli az alázatosakat, és az éhezőket tölti el javakkal. És egyben a Magnifikátban egy történelmi távlatot is találunk. Mária felismeri, hogy az ő személyes, egyéni története sokkal nagyobb isteni terv, az Ábrahámnak tett ígéretek beteljesedése. Sarlós boldogasszony ünnepe arra hív minket, hogy tegyünk fel egy pár kérdést, ezeket a kérdéseket majd vigyük haza, és persze próbáljuk lelkünkben megválaszolni azokat. Képesek vagyunk-e mi is Máriához hasonlóan sietve és önzetlenül a másik ember segítségére lenni? Tudunk Erzsébethez hasonlóan irigység nélkül a lélek szemével rácsodálkozni arra jóra, amit Isten a másik emberben munkálkodik? És tudjuk-e őszintén vallani, hogy életünk minden kegyelme felülről jövő ajándék?

0: És most imádkozzunk. Szűzmári látogatásakor Erzsébetet eltöltött a Szentlélek. Kérjük, mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
1: Add, Urunk, hogy Szűzmária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy Szűzmária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy Szűzmária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk atyát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűzmária közben járására a Szentlélek irányítsa életünket, s az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Haragj el az Úr kezedből az áldozatot, ne légy meg dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház világára.
0: Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted ez az üdvösség szerző áldozat, amint egyszülött fiat szent anyjának szeretetét is szívesen fogadtad, Krisztus, ami urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiválképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó ének által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szert az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölösségedet ő által a dicsőít az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

könyörögve kérünk át, jóságos atyánk, fiadam, úrunk Jézus Krisztus által, fogad el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadét ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, Jenő főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, a te szolgáidról és szolgálóidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatokat bemutatják neked az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békidben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magad az méltóvá is előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre mellette te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitet velünk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a Te szolgáid és a Te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyere és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel is fogadd el, amint elfogadhat igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, s azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat, mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, a Te szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, s a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmadul, mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, Te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nekünk.

Isten szeretete kiárad szívünk a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi atyánk, aki van.

a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kezünkbe, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert kiért az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljesettségét, a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok én.

és közösségünkkel 190 évben oltalmazó és gondviselő irgalmas szeretetetel vezetett Szent Péter hitet és Szent Pál bölcsességet.

Áll és őrizd meg, Urunk,

0: örökké. Amen.
1: Könyörögjünk, magasztalunk téged, egyházad Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. Add, hogy egyszülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újjongva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk Szent lakomádon, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Szent Mihály.
0: Arkangyal.

tanulunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezérelj.

0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a veletekkel.
1: Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását.
0: Amen.
1: Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét.
0: Amen.
1: Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát.
0: Amen.
1: És a mindenható és irgalmas Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.
0: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála.
1: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas Szűz Anya, keservék a hunak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

0: vagy, mutasd meg, hogy anyád vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen.
1: Betegek gyógyítója,

0: Szentmisét közvetítettünk az Agnasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szentmisét Magászienő atya mutatta be, a kántori szolgálatot Sef József látta el. Köszönjük, hogy velünk tartották. A mikrofonnál Liszkovics Eljótot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Aknasugatagot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. A település a történelmi Máramaros vármegye szívében, a Máramarosi medence sajátos mikroklímájú területén helyezkedik el, a Gutin-hegység északi lábánál elterülő felsíkon. Földrajzi pozícióját a Mára és a Kaszó folyók vízválasztója jelöli ki, Máramaros szigettől, a régió történelmi központjától mintegy 18 kilométerre dél-délkeleti irányban. A hegyek közelsége miatt a település klímája kellemes, a táj pedig turisztikai szempontból vonzó. A települést 1360-ban említik először írott formában, már ekkor is fontos sóbányászati központ volt a Máramarosi medencében, és a település fő megélhetési forrása volt. A település neve a következőképpen alakult, vagyis Akna, az bányát, plusz a sugatag pedig a közeli Sugatag-patak nevét jelenti, így lett Aknasugatag. A helység fő vonzó ereje a sóstavak, a gyógyfürdők, valamint a Gutin-hegység közelsége, ezért a látogatók egyik kedvelt pihenőhelye. Kevés hely van Erdélyben, ahol a sóbányászat múltja ilyen látványosan megmaradt a tájban, de itt a település több mint egy évszázada fürdőhely. A sóbányák nem csak gazdasági központok voltak, hanem találkozási pontok is, különböző vidékekről érkező munkások, mesterek és családok hozták magukkal saját vallási hagyományaikat, és így ez a sokszínűség formálta a település egyházi életét. A térség több nemzetiségű volt, de ezért békésen megfért egymás mellett a görögkatolikus, az ortodox, reformátusok, zsidók és római katolikus magyarok, szlovákok, németek és ruszinok. Aknasugatag római katolikus közössége kicsi, de élő és mélyen gyökerező. A vallás itt nem csupán vasárnapi kötelesség, hanem életforma, amely összeköti a múltat a jelennel, a családokat egymással és a települést a tágabb magyar és keresztény hagyományokkal. Az aknasugatagi római katolikus lakosság lelki gondozását a Máramaros szigeti piaristák végezték. 1790-ben alakult meg a helyi lelkészség, a plébániát 1794-ben alapították. A településen élő katolikusok számára 1796-ban épült meg az első templom, amely szerény mérete ellenére fontos lelki központtá vált. A plébánia templom a Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. A közösség létszámának a folyamatos növekedésével a 19. században már szükségessé vált egy nagyobb templom, és a század második felében fel is építették.

0: Tölte fél a Máramarosi szigeti főesperes. A templom belső berendezése a 19. század közepének ízlését tükrözi. A templom belső részletes leírása a főoltára Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázolja. Általában az apostolokat a keresztény művészetben mindig jellegzetes attribútumokkal ábrázolják, így Szent Péter apostol kulccsal a kezében, hiszen az egyház kulcsainak őrzője, és Szent Pál apostolt karddal, a lélek kardja, valamint a vértanúságának a jelképeként jelenítik meg. A tabernákulum felett az eukarisztikus szimbólum található. A főoltár a templom legértékesebb műtárgya, eredeti 1830-as évekbeli alkotás. A templomban két mellékoltár kapott helyet, az egyik a Szűz Mária, a másik Jézus szíve oltárok. A mellékoltárok a kor erdélyi és máramarosi templomainak jellegzetes oltár típusai, eredetileg fából készültek. A templom belsejében négy szobor kapott helyet, a szentélyben bal oldalon a szenvedő Jézus, a szűzanya ölében és Szent Antal a kis Jézussal, valamint a jobb oldalon Szent József a gyermek Jézussal és a Szent Terész szobor foglalnak helyet. A templom tornyában három harang található, a nagy harang Szent Péter és Pál, a közép harang Szűz Mária tiszteletére van öntve, valamint a kis harang, ez a halotti harang temetési és gyászjelzésekhez szólaltatják meg. Az orgona a karzaton helyezkedik el, egy egyszerű, de szép fa orgona szekrényben, ezt 1896-ban készítették. Az orgonája egy manuálos, kisméretű, 13 regiszteres és mechanikus, a templom méretéhez és akusztikájához kiválóan illeszkedik. A hangszer máig a liturgia fontos része. A templom az elmúlt közel két évszázad során többször esett át kisebb-nagyobb javításokon, de eredeti arculatát mindmáig megőrizte. A templom ma is a helyi közösség lelki és kulturális életének központja, őrzi a múlt értékeit és szolgálja a jelen hitét. A hívek különösen nagy szeretettel fordulnak a szűzanya felé, és a rózsafűzér által kérik oltalmát a családokra, a betegekre, a fiatalokra és az egész közösségért. A katolikus temetőben a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt kápolna található, amit 1835-ben építettek, de a településen még vannak a Szent Anna, Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolnák. Az Akna sugatagi Szent Péter és Szent Pál plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Máramarosi Főesperesség, Máramaros-szigeti Esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén június 29-én tartják. A hívek lelkiességének kifejezésére tartanak örökös szentségimádási napot június 2. vasárnapján. Az Akna sugatagi plébánia oldallagosan látja el a hosszú mezői Szűz Mária mennybevétele plébániát, amelyet 1928-ban alapítottak, és 1908-1911 között templomot építettek. A műsort szerkesztette Gábor Anna az Akna sugatagi katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál. A 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.
2: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos.

nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb.

0: A lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten hozta, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma július 2-án Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Sarlós Boldogasszony ünnepén. A mai nap még Bambergi Szent Otto, Szent Konónra is emlékezünk. Az örvendetes olvasó második titka az áldott állapotban lévő boldogságú Szűz Mária ünnepe. Az ünnep tartalma az a pár hónap, amit Szűz anya nagynénye Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Már maga ez az evangéliumi rész is Szent Lukácstól, amit megörökített, mutatja, hogy az élet a fogantatással kezdődik, és aki a magzatot nem védi, az gyilkos. Mária köszöntésekor Erzsébet betelt Szentlélekkel, és mélyében a leendő előfutár, János, megkapta a megszentelő kegyelmet. Katolikus magyar népünk, hogy megkapja Isten áldását, minden munkáját a boldogságos szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte. Így az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta. Az ünnep történetéről annyit, hogy ezt már az 5. századból származó Mária ünnepet nyugaton csak Konstantinápoly 1204-ben történt elfoglalása után kezdték ünnepelni. A minorita szerzetesek 1263-tól ünnepelték július 2-án, mivel ez volt a keresztelő Szent János születése 8-át követő nap. Az egész egyház számára 6. Orbán pápa rendelt el 1389-ben. Mária oltalmát kérve a nyugati egyház szakadás megszűnésért. Második vatikáni zsinat után a világ egyház május 31-én ünnepli, de Magyarországon a hagyomány miatt megmaradt az eredeti dátum. A csíki hagyományra ügyelve, hát Bálint Sándor írásai alapján múltbeli eseménnyel ismerkedhetünk meg, a Bálint Sándor könyvét ugye olvassuk. Az aratás is a magyaroknál Mária ünnep. Bambergi Szent Otto napja is van ma, 1060 körül született Schwabenben, és meghalt Bambergben 1139. június 30-án érsek. Középnemesi családból származott, udvari káplán Lengyelországban, majd IV. Henrik megbízásából a spájeri dom építésének felügyelője, káplán birodalmi kancellár, a 1102-ben beiktatta Bamberg 8. püspökévé iktatták, mint papi fejedelem és a császár fő bizalmas igyekezett közvetítő szerepet játszani az investitúra harcban. Csak azután szenteltette föl magát, hogy 1106 pünkösdjén II. Paszkál pápa fogadta és megerősítette püspöki székében. Igyekezett távol maradni a zavaros politikai helyzetektől, amikor közvetítése sikertelen maradt, visszavonult a birodalmi ügyeitől, csak 1121-ben tért vissza, aminek az eredménye, hogy 1122-ben Wolfsring konkordátum megszületett. Támogatta a hírsavú reformot, a ciszterciek és a premontretiek új rendjét, két egyház megyébe 27 kolostort alapított, vagy újított meg működésének fő területe a bambergi püspökség, a Rajnától Karintiáig terjedő birtokai független cselekvést biztosítottak számára, egyházmegyei zsinatokat tartott és megújította az egyház községek életét, számos plébániát alapított, Bambergbe befejezte a dom építését, megalapította a Szent Egyed és a Szent Gertrúd kórházat, támogatta a híres domiskolát és a Mikkelsbergi apátság íróiskoláját. 1117-es földrengés által ledöntött Mikkelsburgi kolostor újjáépítését prédikáló papként szokták ábrázolni, egy templom modellt tart a kezébe. Sírja a Mikkelsburgi kolostorban látogatott kegyhely. És július 2-án van még Szent Konon, Pamfiliában szenvedett vértanúságot 251-ben. Názáretből származó császári kertész Jézus rokonai közé számította magát. Décius vagy Valerianus császár keresztény üldözése idején Publius helytartó fogadta el, letartóztatta, és miután nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni, szögeket vertek ízületeibe, és egy kocsi előtt tudtatták, vértanúságával megmentette a városa többi keresztényét. Július 3-án van Szent Tamás apostol, Kornél és Soma napja. Szent Tamás héberül Tomás görögül Didymus Iker, az új szövetségben egy a 12 apostol közül, a szinoptikusoknál csak az apostolok listáján szerepel. János evangéliumában több helyen találkozunk vele, figyelmet érdemlő szerepekben. Tamás vállalja azt a sós közösséget Jézussal, amely a tanítványoknak életük feláldozását jelenti, és ezt is mondja, hogy menjünk, mikor Jézus bejelenti, hogy Jeruzsálembe megyünk, menjünk, halljunk meg vele. A többiek helyett is Tamás fogalmazza meg, hogy még a tanítványok is mennyire nem értették meg Jézus, nem tudták, hova megy, és hogy ő az út. A hitetlen Tamás húsvét utáni története a tanítvány szíve mélyéből fakadó vallomás, amellyel én Uram, én Istenem, nek vallja a föltámadt Krisztust, és a Zsoltárokban szerepel ez, én Uram, én Istenem, a Zsoltárban új folytatódik, reált bízom az életemet. Hát Tamás ezt tette. Az Abgár legendában Jézus Tamással szerveztette meg Edesszában az evangélium hirdetését, ezért Tamás Szíria északi részében a kereszténység egyik megalapítójának tekintették is, mindig nagyon tisztelték. Cezária Eusebius Origenesre hivatkozva mondja, hogy Tamás a pártusok földjén hirdette az evangéliumot. 3. században keletkezett apokrif Tamás apostol cselekedetei szerint, viszont Tamás Indiába térített, és ott halt vértanú halált. Tamás nevéhez több apokrif irat fűződik. Tamás apostol cselekedetei, Tamás apokalipszise, egy gyermekség történet és Tamás apostol evangéliuma. Ez utóbbiról sokáig csak az egyházatyák írásaiból volt tudomásunk, de 1945 és 46-ban Nag Hammadiban 13 ilyen leletet találtak, amelyek közül az egyik szahidi változatban megőrizte ezt az apokrif evangéliumot. Jézusnak az élőnek titkos szavai, amelyeket a Iker Júdás Tamás följegyzett. Jézus 144 mondását tűzi lazán össze, csak Jézus tanítása iránt tanúsít érdeklődést, a történetét, cselekedeteit figyelmen kívül hagyja, ugyanígy a szentségtan és a szenvedés történeteit is. A mondásokban körülbelül fele, csak nem szó szerint egyezik a Máté, Márk, Lukács evangélista anyagával. János hatására ellenben semmi sem mutat. Szakérték véleménye szerint 140-150 körül keletkezett. A hagyomány szerint a szűzanya mennybevitele közbe bizonyságul a kételkedő Tamás apostolnak visszaejtette az övet, amelyet erekjeként a prátói domban őriznek, mint Mária övét. Szent Tamásról annyit, hogy Indiában, Majlapurban tisztelik a sírját, hogy Krisztus után 72-ben szenvedett vértanúságot, Ortonában pedig az erekjeit őrzik. Július 4-én portugáliai Szent Erzsébet, tehát Szent Isabella, Szent Ulrik, Berta Isabella, Szent Pier, Giorgio Frassati emléknapja, portugáliai Szent Erzsébet, nagybátyja, II. Endre királyunk leánya révén, az Árpádházi királyok nemzetség nagyanyja, bocsánat, révén az Árpádházi királyok nemzetségéből sarjat, nevét nagynényének, Árpádházi Szent Erzsébet emlékére kapta. 1271-ben született, amikor atya Péter aragóniai trónörökös és nagyapja Jakab király elkeseredett harcba állottak egymással. Születésének hírére mindketten annyira megörültek, hogy őszintén kibékültek, és azontúl a legjobb egyetértésbe éltek. 5 évig nagyapja a király közelébe élt, majd 1276-ban apja udvarába került, ahogy jámborságban mindenkit felülmúlt. 13 évesen Dénes portugál király felesége lett, Lisszabonban is jámbor és ember szerető maradt, férje kicsampongásait békébe tűrte, annak házasságon kívül született gyermekeit is magához fogadta, és ugyanolyan szeretettel gondozta és nevelte, mint saját fiát és lányát. Gondja volt a szegényekre, a betegekre, a legáldásosabb tevékenysége mégis a páratlan arányú békesség szerző működésével fejtette ki. Amit a diplomaták és a fejedelmek nem tudtak elírni, azt ő, a gyengenő keresztül vitte okosságával és lényének ellenállhatatlan varázsával elhárította. Így az 1297-es évi Alagnizári kongresszuson és 1304-i Badajózi találkozón sikeresen közvetített Portugália és Kasztília között. 1305 évi Pampilloni békében viszont Kasztília és Aragónia viszonyát némította el. 22. János pápa kérésére békét teremtett Frigyes Szicília és Róbert nápolyi király közt. 1299-ben férjét és lázadó öcsét Alfonsz herceget, majd 1321-ben és 23-ban pedig férjét és fiát békítette össze. Egész élete ilyen békek követ volt. Özvegységében 1325-től a coimbrai Clarissa zárdába vonult vissza, súlyos beteg volt, amikor értesült, hogy fia 4. Alfonsz háborúba keveredett 11. Alfonsz kasztíliai királlyal, a nyári hőség ellenére a harcszínre sietett, hogy véget vessen a testvérharcnak, és íme közeledésének hírére a harcoló felek fegyverszünetet kötöttek. Visszaútjában, Esremózban súlyos lázba esett, 1336. július 4-én hunyt el menyei és fia karjaiban. 1612-ben felnyitották sírját és testét éppen találták. 1625-ben 8. Orbán pápa avatta szenté. Kedves Izabellák, Isten éltessen, legyetek a béke követei és a családi szeretet példaképei. Nagyon jó lenne, ha Ukrajnában és Oroszországban is nagyon sok-sok Isabella születne, vagy tevékenykedne. Július 5-én, évközi 14. vasárnap, Zakaria, Szent Antal, Mária, Emese, sarult a napja. Zakaria Szent Antal Mária Cremonába született 1502-ben, rendalapító. Beiratkozott a Páduai Egyetem orvosi karára, de mikor 1524-ben doktorként hazatért, nem lett orvos. Egy domokos atya irányításával elmélyült lelki életet kezdett élni, és majd a Szent Vitale templomban tanította az embereket. 1528-ban szentelték pappá. A lelki megújulás érdekében végzett munkájába bevonta a laikusokat is, hamarosan testben élő angyol, s a haza atya névvel illették. 1530-ban lemondott javadalmáról, Storelli grófnő káplányaként Milánóba költözött. Itt a Szent Márta templom mellett alapított korábban volt egy oratórium, melyet az örök bölcsességről nevezett el. És Bellotti halála után, aki alapított ezt az oratóriumot, élete ellanyhult, de Zakaria Szent Antal Mária olyannyira fölillesztette, hogy három új alapítás született belőle. Szent Pál fiai, ezek a barnabiták a férfiak számára, az angelikák a nők számára, a házasságban élők számára, a harmadrendek mintájára Szent Pálról nevezett ágytatós házaspárok társaságát. Hát jó volna ezt is felilleszteni, hogy Szent Pálról nevezett ágytatós házaspárok társasága. Milánó népének fölrázására a barnabitákat és az angelikákat nyilvános vezeklésre hívta meg. A nép megdöbbent. Papság azonban följelentette, és az inkvizíció két alkalommal is perbefogta. Ez így szokott lenni a szentek élete igazolja, hogy aki buzgolkodik Jézus Krisztus egyházáért, azt ott nem szívesen fogadják, kinézik magukból, és el szeretnék hessegtetni, mert a másik szentségének a fényébe nagyon is látják saját hibájukat. Ártatlansága kiderült, s ettől fogva jóváhagyással tevékenykedhetett. Fölelevenítette a Bellotti által kezdeményezett 40 órás szentségimádást, amelyben 1537 júniusában híveket is bevonta. Szent Antal Mária kezdeményezése a Krisztus halálára emlékező péntek délutáni harangszó 3 órakor szorgalmazta a gyakori áldozást az angelikáknál, akiknek lelki vezetője volt, már akkor bevezette a napi áldozást. Ma a milánói Szent Barnabás templomban nyugszik. Július 6-án Szent Goretti Máriára emlékezünk. A 1890-ben született Corinaldóba, Neptunóba élt, szegény, vallásos paraszt család legidősebb gyermeke. 1899-ben Neptunó közelébe költöztek, hol megosztva béreltek egy kisebb birtokot. Mária édesapja 1900-ban maláriában meghalt. A gyermekes özvegye fenntartotta a bérletet. Míg az anya mezőn dolgozott, Mária ellátta a háztartást és vigyázott a kicsikre, iskolába nem járhatott. 1902. május 29-én járult először szent áldozáshoz. Következő hetekben a szomszédban lakó 19 éves Alessandro Serenelli többször kísérelte meg sikertelenül megnyerni magának Máriát, és megfenyegette, hogy megöli, ha szól erről valakinek. És július 5-én az édesanyja távolétében egy tőrrel akarta kényszeríteni, megerőszakolni, de Mária védekezett. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. A fiú erre 14 mély sebet ejtett Márián, melyekbe Mária másnap belehalt a Nettuni kórházba. Előtte azonban megbocsátott gyilkosának sírjánál számos csoda történt. A 30 évi kényszermunkára ítélt Alessandro büntetése első éveibe nem adta jelét bűnbánatának. Egy éjszaka az álmában megjelenő Mária virágot szedett, és neki nyújtotta. Ez elindította a férfi megtérését, és amikor 1928 karácsonyán kiszabadult, első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot kért tőle, és a karácsonyi misén együtt vették maghoz az oltári szentséget. 1947-ben boldoggá, 1950. június 24-én szentté avatták. A szentté avatás történetében először történt, hogy a félmillió ember gyűlt a szentté avatásra, amit a Szent Péter téren tartottak. Július 7-én kedden Szent Filibald Donald Apollónia napja. Alexandrei Szent Apollónia 200 körül született, 249-ben szenvedett vértanúságot. Vértanúságát leíró Dionysius püspöktől tudjuk, hogy nem volt már fiatal, amikor megölték. Még Décius üldözés előtt 249-ben Alexandriában a pogányok föllázadtak a keresztények ellen, és javaikat pusztították, őket magukat kínozták és gyilkolták. Valószínű, az idős Apollónia fedhetetlen, jótékony és térítő hatású élete bűszítette fel ellene a pogányokat, akik arra akarták kényszeríteni, hogy ocsmány szavaikat ismételje. Mágiát raktak és megfenyegették, hogy tűzbe vetik, ha nem gyalázza a hitét. Apollónia egy percnyi gondolkodási időt kért, és mikor kínzói kiengedték a kezükből, a mágiára vetette magát, ahol elégett. Tettét nem öngyilkosságnak, hanem hősi cselekedetnek minősítette mindenki. Szent Ágoston példát lát benne arra a hősiességre, amely inkább a halált választja, mint hogy bűnt kövessen el az Isten városa, de Civitate című könyvének első részében. Apollóniát a fogfájósok és a fogorvosoknak a védőszentjének tekintik, mert kínvallatáskor a poroszló a fogait mind rendre kitörte. Július 8-án szerdán a Szeged-Sanádi Egyházmegye székesegyházának a felszentelése és Jenő harmadik Szent Jenő pápa napja. A nagyváradi püspökség székesegyházát Szent László király építette, amelyet az ő sírja, majd pedig az itt 1192-ben június 27-én történt szenté avatása tett híressé. Báthory András püspök az ősi templomot három hajósra bővítette, amelyet azonban Betlen Gábor protestáns erdélyi fejedelem 1618-ban leromboltatott. Mai székesegyház alapkövét Forgács Pál püspök rakta le 1772-be, és Kolonics László szentelte fel 1780-ban a mennyekbe fölvett Szűzmária tiszteletére. A székesegyházban őrzik Szent László erekéjét, és mivel Trianon után a váradi egyházmegye egy része Magyarországon maradt, ezért a Szeged-Csanádi egyházmegye északi részében, akik várathoz tartoztak, megünneplik ezt. Július 9-én csütörtökön Zhao Rong Szent Ágoston és társai kínai vértanukra emlékezünk. Az első kínai származású katolikus vértanú pap volt, ez a a virtanúság 1746-tól 1815-ig tartott, eredetileg a császári hadsereg katonájaként szolgált ez a pap, és miután megismerte a keresztény hitet, és szemtanúja volt a misszionáriusok álhatatosságának, megkeresztelkedett. Pappá szentelése után Kínába hirdette az evangéliumot, majd a keresztény üldözések idején szenvedett vértanúságot. Ő is 119 társa, 17. századi európai misszionáriusok és kínai hívek alkotják azt a csoportot, amelyet második Szent János pápa avatott szentté 2000-ben. Katolikus emléknapjuk minden évben július 9-én van. Harmadik Jenő pápa, őt kifelejtettem, július 8-án Szent Jenő pápa, ciszter szerzetes, aki a 1145-ben lett második Lucius pápa utóda. A kamalduli évkönyvek szerint kamalduli szerzetes, a pizai Szent Zénó kolostor apátja, Clairvaux Szent Bernát szerint pizai kanonokként 1138-ban csatlakozott hozzá, és lépett a ciszter rendbe. Egy ideig a Clairvaux-i kolostorban élt, 1139-ben Szent Bernát egy csoport élén Itáliába küldte kolostorok alapítására. Jenő Eugénius rövid ideig a farfai Szent Szilveszter kolostor lakója, majd második kényszer hívására a Róma melletti Szent Vince is Anasztász kolostorba ment. Róma éppen ebben az időben harcolt és Lucius pápa halála napján csak bizonyos föltételek ellenébe akarták elfogadni Jenőt pápának. Ezért Jenő jobbnak látta éjnek idején elhagyni a várost, és Farfába ment, ahol február 18-án püspökké szentelték, és pápaságának harmadik nagy célja volt a pápa tekintélyt helyreállítani Rómába, a keresztes háború és az egyház belső megújulása. Felszentelése után Viterbóba ment, majd Tivoli és Campania urak támogatásával bevonult Rómába, de már 1146 januárjában vissza kellett térnie Viterbóba, mert nem volt hajlandó leromboltatni Tivolit. Rómát Bresciai Arnold terítette hatalmába, és harmadik Jenő pápa 1153. július 8-án hunyt el. Kívánom, hogy Isten éltesse mindazokat, akik névnapot, családot, ünnepet, vagy éppen születésnapot ülnek, és emlékezzünk meg a gyermeket váró édesanyákról és a gyermekekről. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszából is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk el az idősekről, a betegekről, holnap első péntek is, és ajánljuk fel a segítségünket, valamint azt is, hogyha a szentségekhez akar járulni, akkor szólnak a plébánosnak, és készüljenek fel, de megtehetik azt is, hogy időközönként vallásos, tehát keresztény sajtóval is megajándékozzák, hogy egy kissé ne csak a Mária rádiót ugye hallgassák, nem vagyok a Mária rádió ellen, ez is nagyon fontos, de az egyházmegyéknek a kiadványait is olvassák, hogy tájékozódjanak egy kissé jobban a világegyház és saját egyházmegyéjük keresztény életéről.

telefonszámaink, amelyeken hívhatják a lelki atyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket pedig a műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: érkezett is egy üzenetünk, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, keresztelő Szent János, a legkisebb a szentek között a mennyországban. Hogyan értsük ezt? Köszönöm.
1: Jó, az Úr Jézus, aki az Ószövetség és az Új Szövetség határán van, keresztelő János még az Ószövetséget képviselte. Keresztelő János nem érte meg a húsvétot sem a pünkösdöt, azelőtt meghalt. És az Úr Jézus azt mondja, ugye Jánost nagyon tisztelte a nép, és azt mondja az Úr Jézus, hogy keresztelő Jánosnál nagyobb nem született az Ószövetségben, de aki a legkisebb az Isten országába, nagyobb, mint keresztelő János. Nem itt a szentséget, hanem a kegyelmet akarta az Úr Jézus, hogy Isten országa Jézus Krisztussal jött el. És az Isten ország nem más, mint az Isten élete bennünk, a kegyelem. Tehát Jézus közvetítette kegyelmi életben, aki a legkisebb is felülmúlja, mert keresztelő János jó, hogy anyja méhében betelt Szentlélekkel máma, ezt ünnepeljük, de a még ószövetségi ember, és viszont az Isten országában, az Új Szövetségben, aki él, az már tudja, hogy van föltámadás, örök élet, van egyház, és a Szentlélek az egyház által Krisztus evangéliuma segítségével, tehát vezeti az üdvösségre az embereket. Tehát itt egy ilyen összehasonlítás, hogy az Ószövetségben, az Ószövetség nagyjai közül, és miért János a legnagyobb, nem született nagyobb? Azért, mert Jánosnak volt a hivatása, hogy bemutassa a megváltót a választott népnek, a zsidó népnek. És János ezt tette. Azt mondja, mikor meghirdeti, hogy tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Elközelgett az Isten ország. Tartsatok bűnbánatot. A fejsze a fák gyökerére tétetes, kivágnak minden fát, aki nem hoz gyümölcsöt, nem tart bűnbánatot, aki nem fogadja be a messiást, vagy máskor így nyilatkozik: köztetek áll az, akit nem ismertek, de nagyobb, mint én, előbb volt, mint én. A sarusziát sem vagyok méltó megoldani. És, na, itt kezdődik. Vagy amikor bemutatja Jézus keresztelkedésekor a mennyei atyától megkapta ezt az üzenetet, akire látod rászállni a Szent Lelket. Hát ő az, aki Szentlélekkel keresztel, és az Atya szózatát hallotta: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És másnap János tanítványainak bemutatja: nézzétek, az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Ez a Jánosnak a nagysága az Ószövetség profétáival, nagyjaival szemben, hogy a messiást bemutatta az embereknek. Viszont akik már az Új Szövetség tagjai, és hisznek Krisztusban, és megkeresztelkednek, megkapják Isten kegyelmét. A Szent Háromság élete működik bennünk, ezért a legkisebb is felülmúlja Jánost. Tehát így értendő. Köszönöm a kérdést.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, ünnepeltük pünkösdöt, pünkös szombatján, a mai napon pedig Sallós Boldogasszony itt a két templomnál. Most akkor mi a kettő közt a különbség? Erre kérem az atyát, hogy válaszoljon. Köszönöm.
1: A pünkösdi, szombati, vasárnapi búcsú, az fogadalmi búcsú. A július másodikai Sallós Boldogasszony a templomnak a címe, a titulusa. Tehát a templomnak a neve. Nagyon érdekes ennek a története, mert Csíkszeredában 1300-as évek közepén akkor hozták létre Alcsik és Felcsik, tehát Csík székely székben a vásárteret, elköltöztették a Delne-Borzsovai vásárút, vásárkapu részről Zsögöd és Csík-Taploca közti részre, és már szerdanapi napján volt a búcsú. Hát itt a székes székekben ez meg volt szervezve, valószínű, hogy Károly Robert alatt, és ez működött Nagy Lajos király idejében, az már kimutatható. Mert a krími tatárok, akik a szarmata síkságot, szitja földet, ugye, és a Szeret folyóig ott raboltak, ott tanyáztak, akkor bebetörtek Brassóba, betörtek Háromszékre, az Ojtozi szoroson, betörtek Csíkba, betörtek Beszterce és Óradna vidékét, és nagyon jól tudták a kémeik révén, hogy mikor vannak a kereskedők által is információt gyűjtöttek, mikor vannak a vásárok, mikor tartanak országos vásárt, és mikor a heti vásárt. És többször kirabolták, úgyhogy végül 1345-ben Nagy Lajos király Laszkvi Endrét, a székelyek és szászok ispánját utasítja, hogy menjen és szabadítsa fel azt a területet, üzzel az aranyhorda nyugati uluszát, és ugyanezt megtették 1352-ben is, és ettájba alapítják meg a Csíkszéknek a vásáros központját, Szereda ekkor születik, és 1390-es években már Sallós Boldogasszony kápolnája épült, amely a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem Hargita megye tanácsa épülete, és a Szabadság tér háromszögénél ott volt, és ezt az osztrák térképek is, katonai térképen is szerepel, viszont 1721-ben, 1734-ben, 1744-ben püspöki vizitáció volt, és ezek a vizitációs jegyzőkönyvek megörökítették, hogy a templom kápolna, vagy kis templomnak a titulusa Sallós Boldogasszony. A középkorban pedig szokás volt, hogy egy kápolnának lehetett a titulusát adni egy templomnak, de a templomét nem adták a kápolnának. És akkor elérkeztünk ugye Csíksomlyóhoz. Kezdetben itt 1352 táján a székelyek megépítik, letelepítik a pálosokat, remetességet, és ez a remetesség a Kissomlyó Szálvátor kápolnája volt, és ott a remeték tovább éltek a török dúlás után, 1421-es, 32-es török dúláskor megontották Brassótól Beszterceig, az egész székelyföldi templomokat felgyújtottak mindent. Ezért van, hogy gótikus stílusba építették aztán az Árpád-kori élköríves templomokat át, mert megontották, és úgy fejezték be, vagy a Szent László legendáknak ilyen töredékei kerülnek elé, mert megontották azokat. Csak erre nem figyelnek fel egyesek. Itt nem stílusváltásról volt szó, hanem a túlélés és a jövő takarásról. És megontották így a Pálos Monostort is, Száregyen is, vagy itt Somjon, és a megontott kolostorban a szerzetesek nagy része elpusztult, a túlélők a remeteségbe húzódtak vissza, és akkor Hunyadi János, mint Vajda a király nevében, és Újlaki Dénes pápai követ az obszerváns ferenceseknek adta át a mai barátoknak, ferences barátoknak, és ez Magyarországon is ugyanígy volt, ez maga Varga Kapisztrán, ferences történész atya, ugye kimutatta, hogy a ferences atyák kérik, hogy a pálos generális járuljon hozzá, hogy lerombolt kolostoraikat, vagy az elhagyott kolostoraikat, és ilyen volt például Póka falván, Szeben és Gyulafehérvár között, amikor a pálosok 1442-s török támadáskor átadták a ferenceseknek, s többi oda nem is mentek vissza, a református egyház gondozásában van az, és akkor itt újra építik, mert ezt a kolostor romot valószínű 1442-ben, amikor Szebennél Hunyadi legyőzi a törököket, ugyanis ő kikapott március 18-án Maros Szent Imrénél, de kapott erősítést, és utolérte a török vezért, és annak a két fia is ott esett el. Hát érdekes ez a történet, a Szibinyáni Janka, ugye Szebennél, Hunyadi Jánosnak ekkor adták ilyen szlávos nevet, hogy Szibinyáni Janka, hát, és győzött, akkor a tövisi templomot újra kijavítatja, újraépíteti, vagy a csíksomjói barátoknak segítséget ad, és a pápától búcsúengedélyt kérnek a ferencesek, és mint konventnek alapítják meg, és a konvent ez a középkori szerzeteseknél azt jelentette, hogy legalább 12 egyetemet végzett, főiskolát végzett, doktorátusra rendelkező szerzetes van, akik közül kettő középfokú oktatás folytat. És 1448-ra elvégezték a templom kijavítását, a kolostor felépítését, és a középfokú csíki oktatás 1444.

a templom berendezéséhez hozzájárulnak anyagiakkal. Tehát azt a templomot 1804-ben, az 1448-ra elkészült templomot 1804-ben lebontották, és a mai templom építését kezdték el, amely vagy 70 éven át ugye épült, és annak a templomnak a Sarlós Boldogasszony vizitáció Beate Mária Virginis, tehát Szűz Mária látogatás Erzsébetnél ez volt a titulusa, és az újraépítéskor is meghagyták ezt a titulust a ferences atyák, hát itt a különbség. Míg a pünköst szombati, az meg a tatárok fölött aratott győzelem emlékére fogadalomból, és 1567. május 17-én a Tolvai Stentőnél a hitvédelmi harc emlékére tettek fogadalmat a székelyek, és a pünkös szombati, az, ez a fogadalmi, újabb fogadalmi búcsú, tehát a régi fogadalomnak ilyen patinás a változata, hogy akkor akarták őket megtámadni, és aznap ugye dokumentumok a gyulafehérvári levéltárban 1735-ből is én magam ugye közé is tettem, visszaemlékeztem, kutattam utána, és a kápolnási és a szent egyháziaknak a levele is erről tanúskodik, hogy a csíkiak saját vérükkel, véres fegyvereikkel védtek meg bennünket, és amint a csíkiak is igazolnak, hogy ezt a uti annales et traditiones testantur, ahogy az ékönyveinkben és a hagyományunkban is ugye megvan. Az a pünkösdi búcsú, ez a fogadalmi, a hitvédelmi búcsú, és a július másodikai a templom búcsú végezetül, tehát ezt tudom így röviden mondani. Köszönöm szépen a kérdést.

0: legújabb üzenetünk így hangzik. Jó estét kívánok, dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretném kérdezni a lelkiatyát, betegeskedek, fájnak a lábaim, és nem tudok misére menni, de meghallgatom a Mária Rádióban. Érvényes-e a Szent Mise? Köszönöm!
1: Ha bekapcsolódik és nyomon követi gondolatba, vagy imádkozik a Mária Rádió keresztül, vagy YouTube-on akármelyik közvetített szentmisébe érvényes, mert a lehetetlenre a Jóisten nem kötelez, és csak gondoljunk bele, hogy hiába van jelen valaki vasárnap a templomba, ha nem figyel oda, és nem kapcsolódik be a szentmisébe, neki nincs érvényes szentmisije. Mert hogyan veszünk részt a szentmisén? Imádkozunk, énekelünk, figyelünk Jézus tanítására és áldozunk. Ez a négy, ugye, kritérium nagyon lényeges. Ha pedig valaki otthon van, de imádkozik, bekapcsolódik az énekbe, vagy legalábbis követi, és a tanítást meghallgatja, vagy lélekben, amikor áldozásra kerül a sor, akkor magába felindítja: Uram Jézus, úgy szeretnélek téged magamhoz venni, de nem tudok menni. Adj kegyelmet nekem, hogy a keresztemet tudjam vinni, akkor a Szent Mise áldásaiban részesül. Köszönöm szépen a kérdést!

tegnap, július 1-én Páter Szűcs Dénes Ferences az Amerikai Egyesült Államokba hunyt el 1985-ben. Madarász Ferenc Szentléleki plébános nyárátőn hunyt el 1983-ba. Szentségekkel én magam láttam el, és megkérdeztem, elbeszélgettünk vele, mert komolyan készült a halálra, hogy mi legyen az evangélium majd a temetésén. És azt mondta, János prológusát, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testé lett, és közöttünk lakozott. És úgy mondta, hogy a törvényt Mózes közvetítette, de a kegyelem Jézus Krisztus által lett az osztály részünk. Nagyon szép készület volt ez. A Gyergyó Alfalvi születés volt. Máma megemlékeztünk Csáki Benjamin nyugalmazott Gyergyó Alfalusi plébánosról, 1975-ben hunyt el. László Dénes nyugalmazott Ákosfalvi plébános 1984-ben. Holnap megemlékezünk július 3-án Sándor, Páter Sándor Valériánról, ferences, Eszter nekem hunyt el 1999-ben. Vasárnap Simon Tamás, piarista, tartományfőnök Kolozsváron 1990-ben hunyt el, július 6-án hétfőn Kacsó László, nyugalmazott felvinci plébáns 1971-ben, július 8-án szerdán Csendőr Jenő kézdivásárhelyi plébános 1977-ben, Hajdó István nyugalmazott székelylengyelfalvi, azelőtt Gyergyószentmiklósi plébános 2011-ben. S ma az egy hét megemlékezünk Só Dénes csíkszentmihályi plébánosról, aki 1964-ben hunyt el, Tímes Richárd nyugalmazott Ulm Eisingeni plébános, aki 2005-ben hunyt el, azelőtt itt az Erdélyi Főegyház megyébe tevékenykedett, majd kitelepedett Németországba, és 2005-ben, július 9-én hunyt el. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből van. Ma július 2-a, csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlos boldogasszony. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába, Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Nagy szóval felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária így szólt, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kedves Mária rádió hallgatók, kedves testvéreim, két szent személynek a találkozása. Mária az angyali híradás után meglátogatja idős rokonát. A hagyomány szerint Ain Karemben keresik Erzsébet lakhelyét. Jeruzsálemtől nyugatra körülbelül 7 kilométerre fekszik ez a kisvároska. A zarándokokat, akik Szentföldre zarándokolnak, el szokták vinni, ha nincsenek háborús viszonyok. 1994. januárjában, vagy 40-en erdélyi papok részt vehetünk a szentföldi 8 napos zarándoklaton, és Ain Karembe is. Eljutottunk, ott imádkoztunk, de ugyanakkor a márványtábla 2 is magyar nyelven hirdeti Szűzanyának a magnifikátját, és minden nép a maga nyelvén próbálja ott megörökíteni. Szűz Mária éneke Isten kegyelmi tettét magasztalja, amely a saját életében az emberiség és Izrael történetében hasonló módon nyilatkozott meg. Jézus Krisztus, ami megváltunk, és meghalt értünk, és föltámadt húsvéti misztiumával megmutatta, hogy mennyire szeret minket. És aki megváltott minket, meghalt értünk, és föltámadt, soha nem fog lemondani rólunk, ezt jegyezzük meg. Annyira szeret. És ezért a tövisi templom keresztjén is ez a szallag felirat van, aki téged jobban szeret, mint én, mondja Jézus, az jobban szeretheted, mint engem. A mai nap gondolkozzunk el, Jézus mennyire szeret, és mi is szeretetünket Jézus iránt, egymás iránt is fejezzük ki, és a gyereket váró családokban férj és feleség köszöntsék egymást, tegyék a kezüket a magzatuk fölé, és adjanak hálát Istennek, hogy élettel, örök élettel ajándékozza meg.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz,
2: inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Ládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Francis Assisi Csulikát érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusának szentbeszédét hallhatják, amely a 2025-ös Mladifest nyitó szentmiséjén hangzott el augusztus 4-én.
1: Drági Mladi!
2: Kedves fiatalok! Testvéreim az Úrban! Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Az ószövetségi zarándokok tüzes lelkes éneke volt ez, akik Jeruzsálem felé tartottak, és jelenlétének fénye békéjének édessége vonzotta őket. Az Istenre vágyódó szív kiáltása volt ez, az örökkévaló utáni vágyakozás, aki az emberben lakozik. Ez az út egy napon a mennyei Jeruzsálemben teljesedik be, az élő Isten lakóhelyén, a megváltottak körében. De a Szentírás nem hallgatja el az út nehézségeit. A pusztában az izraeli nép fáradt, éhes volt, és ott volt a kísértés is, hogy visszatérjen Egyiptomba. Még Mózes is tehetetlennek érezte magát. Isten azonban nem vonul vissza. Elkíséri, támogatja, vigasztalja, és az ígéret földje felé vezeti gyermekeit. Ugyanígy az élet sivatagában, csalódások és bukások között mi is megbotolhatunk, de az Úr velünk van. Ő a jó pásztor, aki bekötözi a sebeket, felemeli a megtört szíveket, és új reményt ébreszt. Az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus együttérzéssel tekint a tömegre. Nem csak prédikál, meghallgat, gyógyít, táplál. És az a néhány kenyér, az a két hal megszaporodik, mert Isten szeretetének nincs mértéke, nincs határa. Ez a tömeg éhes volt, de nem csak a kenyérre, hanem az igazságra, az értelemre, az életre is. Jézus, a mennyből alászállott élő kenyér az emberi éhségre válaszul adja magát. Megtöretik, hogy táplálja a világot. Feláldozza magát, hogy megmentsen minket. Ez a túlcsorduló szeretet él az Eukarisztiában. A megtört kenyérben és a kehelyben, amelyet felajánlunk, Krisztus bennünk lakozik. És a mi szegénységünk az ő jelenlétének helyévé válik. A mai szent az arciplébános beszélt egy paraszt emberről, aki órákig csendben maradt, tekintetét a tabernákulumra szegezve. Én nézlek téged, te nézel engem, suttogta a szíve mélyén némán.
1: Без потреби за речима.
2: Ebben a tekintetben a szív otthonra talált, mert az igazi otthon ott van, ahol a szív lakozik, a szív pedig csak Istenben talál nyugalmat, a mi atyánkban, aki a mennyországban vár minket.
1: Drági mládi,
2: kedves fiatalok, kedves testvéreim! Az eukarisztia valójában szív, amely dobog az egyház középpontjában, közös otthonunkban. Az egyház az eukarisztiából születik, emlékeztetett 16. Benedek pápa. Enélkül a hit kiürül, és a keresztény élet elveszíti tüzes mi voltát. Aki befogadja Krisztust az eukarisztiában, az élő házzá lesz, amely nem kőből épült, hanem szeretettől égő szívből. Az otthon a lélek kikötője, mondja egy keleti közmondás. És az egyház pontosan ez a kikötő. A befogadó édesanya az úton lévő nép a szentek közösségében, az úrháza felé. Minden szív otthont keres, egy helyet, ahol szeretik, elfogadják és dédelgetik. A veréb is otthon talál magának, és fészket a gerle, ahová fiait helyezze. A te oltárodnál, seregek Ura Istene, énekelte a zsoltáros. Ugyanígy keresünk menedéket mi is ebben az otthonban, az egyházban, amely vezeti utunkat az örök lakóhely felé, amelyet Jézus mindnyájunk számára elkészített. Mária, a kegyelemmel teljes, Isten igéjének első otthona. A keresztség által mi is Isten élő lakóhelyévé váltunk. A szív így templommá, a lélek szentélyé válik. És akkor megnyílnak az ég kapui, az Úr háza. Engedjük, hogy a lélek szent templommá alakítson minket, Isten élő és tevékeny jelenlétévé az emberek között. Az igazi otthon nem téglából épül, hanem szeretetből, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy szeretnek minket. Isten a nevünkön szólít bennünket, örök szeretettel szeret. Úgy vár minket, mint a tékozló fiút az atya. Minden alkalommal, amikor megnyitjátok szíveteket Krisztus előtt, ő nálatok vesz lakóhelyet, mint a fény, amely világosságot áraszt, mint a tűz, amely felmelegít, mint a vőlegény, aki szeret. Amikor Isten bennünk lakozik, az élet küldetésé válik, mint ahogy Máriával történt abban a pillanatban, amikor elfogadta Isten meghívását. Csak is akkor, ha az Úr az atyaházába vezető egyetlen út bennünk lakozik, akkor vágyhatunk rá, kereshetjük és ismerhetjük fel őt. Ez, kedves fiatalok, ezért csak az, aki Isten lakóhelyévé vált, mint Mária, az lépheti át otthonának küszöbét.
1: Doma. Drági mládi,
2: kedves fiatalok, néhai Ferenc pápa által meghirdetett 2025-ös jubileumi évben arra vagyunk meghívva, hogy a remény zarándokai legyünk. Nem valami homályos reményre, hanem olyanra, amely Isten hűségén alapul. És ti, fiatal medjugorjai zarándokok, ennek a reménynek vagytok az élő arca. Nem véletlenül vagytok itt. Vártak benneteket. Isten gondolt rátok, keresett és meghívott benneteket, ahogyan ezt Mária tökéletes tanítványának életében is tette. A gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz mondta, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. És ti fiatalok, legyetek ti is szeretet a világ szívében. Legyetek szó, amely felemel, tekintet, amely megvigasztal, gesztus, amely gyógyít. Legyetek élő lángok az egyház szívében. És végül, kedves fiatalok, a medjugorjei zarándoklat út az úrháza felé, amely nem ér véget a hazatéréssel, hanem pontosan ekkor kezdődik a ti küldetésetek. Akkor kezdődik, amikor a szív azt mondja, itt vagyok, Uram, amikor az ember többé már nem egyedül jár, hanem Krisztussal. Amikor a mindennapi életedben, az iskolában, a munkahelyen, a családban, barátaid körében úgy döntesz, hogy őt követed, és vele érte élsz, mint Mária. És egy napon, amikor majd átlépjük az örökké valóság küszöbét, a mennyei Jeruzsálemben mindent elmondó mosollyal mondhatjuk majd, Uram, veled jártam, velem voltál, mert én is a te otthonoddá lettem, te pedig bennem lakoztál. Most már itthon vagyok.
1: Amen.
2: Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Francis Assisi Csulikát érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusának szentbeszédét hallhatták, amely a 2025-ös Mladi Festen hangzott el augusztus 4-én. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben, oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örül dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Kedves rádióhallgatók, nem is olyan rég úrunk születésének a főünnepét ünnepeltük. Utána hálát adtunk az óesztendő végén, mindazért a kegyelemért, amelyet az Úrtól kaptunk. Január 6-án úrunk megjelenésének az ünnepén megünnepeltük, hogy úrunk kitárulkozott, megjelent nekünk, megmutatta az ő dicsőségét. És akkor itt állunk most, és föltesszük a kérdést, hogy mit kell nekünk tennünk, miután ő itt van közöttünk, értünk megszületett emberekért, megtestesült. Hogyan kell nekünk viselkednünk? Hogyan kell nekünk élnünk vele, aki megszületett, és aki a legméltóságosabb oltári szentségben köztünk maradt. Bízom abban, hogy Jézus Krisztus jelenléte mozgásba lendít bennünket, és abba az irányba indít bennünket, hogy ne éljük mindennapjainkat úgy, mintha ő nem lenne jelen. Igyekezzünk felzárkozni, kérjük a Szent Lelket, hogy tegye minket alkalmassá arra, hogy hogyan áldozzuk fel magunkat. Föltevődik a kérdés, hogy mit áldozzunk fel. A világi apostol mások megszentelésért és üdvözítéséért feláldozza idejét. Mennyire érdemszerző az, ha fel tudjuk használni azt az időt, amelyet az élvezetnek, nyugalomnak, szórakozásnak szántunk. Különösen abban a korban, amelyben az élvezet mindennél jobban kísért. Itt nincs szó arról, hogy elvegyük az állapotbeli kötelességek teljesítéséhez szükséges órákat és perceket. Mielőtt arra gondolunk, hogy a felebarát üdvösségével foglalkozzunk, legyen bár az számára a világ legnagyobb java, előbb azt kell Istennek adnunk, amit tőlünk kíván. Megszületett. Itt van közöttünk. Adjuk meg neki azt, amit tőlünk kíván. Legyünk bölcsek. Kérjük a Szent Lelket, mutassa meg ezt az utat nekünk. Előfordul, hogy azokat, akik buzgolkodni akarnak, a sok személyes munka leköti. És hogy mindannak eleget tegyenek, amit vállaltak, vagy apostoli munkájukat forgácsolják szét, vagy fontos hivatásbeli kötelességüket mulasztják el. Az apostolkodásnak sokféle formája és módja, ideje és eszköze van. Ki-ki azt válassza ki, amely életkörülményeinek legjobban megfelel, és amelyet hivatásbeli kötelezettségeivel leginkább összhangba tud hozni. Ha nehéz az időt apostolkodásra feláldozni, még nehezebb amiatt a hírnevet megkockáztatni. Igen gyakran előfordul, hogy az apostolkodó embert lenézik és kigúnyolják. Ellenállást, gyűlöletet szerezhet magának. Ilyenkor emlékezzék Krisztus Urunk szavaira, gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. És az Úr ezt már megjövendőlte. Az apostol előre tudja. Nem harcolhat Jézus Krisztusért anélkül, hogy a szent nevéért szerzett gyűlöletnek ki ne tegye magát. Ettől nem kell félnie, túl kell tennie magát ezen. Vajon azok, akik tisztán emberi célokért küzdenek, nem mutatnak-e teljes közömbösséget, sőt megvetést az iránt, amit róluk emiatt gondolhatnak? Lénárt bíboros Rómából visszatérve előadta az ifjú világi apostolok előtt 11. Pius pápa nyilatkozatát, amelyet a kommunista tanúkért lelkesedő orosz ifjúság buzgalmáról tett előtte. Ezeknek az ifjaknak van eszményük. El vannak tőle ragadtatva. Ha kell, tudnak szenvedni, sőt még életüket is kockára teszik, hogy azt megvédjék. Ez az erő. És nincs nekünk szebb eszményünk. Ha minden katolikus lelkesedni tudna érte, és megvalósításáért képes lenne valamit szenvedni, sőt, ha szükséges, életét is oda tudna adni érte, akkor csak a miénk lenne a győzelem. Biztos a miénk lenne a győzelem. Nincs itt szó életkockázatról, egyszerűen csak arról, hogy tudjunk szembenézni a gúnyos mosollyal és gyűlölködéssel. Minden nagy és merész vállalkozásnál voltak emberek, akik megvetették a lemosolygást. Nem gúnyolottak eleget Kolumbusz Kristófon és egész felfedezési tervén, és legújabban nem mosolyogtak-e stratoszféra repüléseken. 1894-ben, amikor egy banketten az autó óránkénti 50-es kilométeres sebességet ünnepelték, Michalen András a 100 kilométeres sebességre ürítette poharát. Egyik szomszédja erre elég hangosan megegyezte, hogy ő is meghallja. Idézem, az ebéd végén mindig van valaki, aki kelleténél többet ivott és butaságokat mond. Az idő és a hírnév feláldozása mellett ott vannak az apró áldozatok, hogy a védelmezett ügy diadalmaskodjék. Így fel kell áldozni a könnyű és szórakoztató olvasmányokat, az internetezést, hogy helyettük komolyan tanulmányozzuk azokat a kérdéseket, amelyeknek biztos és alapos ismeretével felvértezve nagyobb hódítást végezhetünk. Egy német újságíró, aki Szovjet-Oroszországban járt, leírta, mennyire meglepődött, amikor hosszú szibériai utazása alatt látta, hogy az első és második osztályon utazó németek, amerikaiak és franciák csak regényeket olvastak. A harmadik osztály fapadjain ülő oroszok, főként ifjak pedig közgazdaságtant és propaganda íratokat tanulmányoztak. Kicsiny, de sokat jelentő áldozatot hozok, amikor például minden nap lemondok egy szenvedélyemről, hogy az apostoli mű létrejöttét elősegítsem, vagy apostoli egyesületem havi tagságdíját kifizessem. Bizonyos számadatok nagy ékes szólással beszélhetnek. A dohány egyed áruság Franciaországban 1931-ben 1600 millió frank többletet mutatott fel az előző évekhez képest. A statisztikai adatok szerint a Zájné megyében minden lakos évenként 1097 cigarettát szív el, és ebbe nincsenek beleszámítva azok, akik pipáznak, vagy maguk sodorják a cigarettát. Minden személyre körülbelül évi 160 frank kiadás esik. És még panaszkodom, hogy a pénztáros követelődző és a pénztárcám sovány. Persze vannak egyéb szenvedélyek is, amikről le lehetne mondani. Aztán ez a kis részlet nem veti-e fel az önmegtagadás egész problémáját? Talán semminek látszik az a napi egy cigaretta, de mégis milyen nagy jelentősége van? Fölteszem a kérdést. Le tudom-e magamat győzni? Igen vagy nem? És éppen ezekben a kis dolgokban. Ha igazán kicsin dolgok, megkezdhetném mindjárt. Nagy terveim és vágyaim vannak, nagy lelkű elhatározásokra vagyok képes, szenvedni akarok a mesterért, keresztet akarok hordozni vele, és ilyen apró áldozatokat nem tudok meghozni. Mennyire hasonlítok arra személyre, akit Duhamel egyik regényében így jellemzett, idézem, odaadna az életét, de nem ezt a szelet bárányhúst. Így van ez. De Isten bizonyára sohasem kívánja életemet. Ő inkább szeretné ezt a csekélységet. Évi 100 frankomat, amely füstbe megy. Nincs hozzá bátorságom. Türelem. Gyakoroljam magamat. Merjek elkezdeni. Az ajtó küszöbe a legmagasabb hegy a világon, mondja egy dán közmondás. Igaza van. Nem füstölés a nehéz, hanem annak a megkezdése. Mint hogy nem az imádkozás nehéz, hanem a hozzákezdés. Végeredményben az első lépés kerül valamibe. Bizonyos, hogyha az első lépést megtettük, még nem tettünk meg mindent. Az erény feltételezi, hogy gyakorlását energiával kezdjük, álhatatossággal folytassuk és bátorsággal fejezzük be, de ez már nagy dolog, ha vízbe ugrottunk. Valamely feladatot megkezdeni annyi, mint a felét, talán a harmad részét elvégezni. Csak egy példát vettünk, de ezer annyit találunk a mindennapi életben. Az apostolkodó egyetemi hallgatók gyűlésén az egyik diák a következő humoros előadást tartott a barátainak. Idézem. Mikor fognak jönni a híres apostolok, akik mindent megváltoztatnak? Amikor igazi emberek és keresztények lesznek, bizonyára akkor jönnek az apostolok. De kik lesznek azok? Ifjak, akik képesek a hősiességre, egészen a vértanúságig? Igen, de olyan ifjak, akik elég bátrak, hogy kiugorjanak az ágyból, amikor szól a csengő. Ifjak, akik képesek újra életre támasztani a régi, aszkétikus szabályzatokat? Igen, de olyanok, akik eléggé hisznek a megváltásban és az oltári szentségben, és néha hétköznap is elmennek a szentmisére, és nem csak hónaponként, hanem többször is áldoznak. Ifjak, akik képesek arra, hogy a nép között a hit misszionáriusai legyenek? Igen, de olyan ifjak, akik más dologgal vannak elfoglalva, mint azzal, hogy black bottomot táncoljanak, lovagoljanak, tea délutánokra járjanak, vagy a kávéházban töltsék idejük jó részét. Mindenki vizsgálja meg, hogy mely pontban fontos számára a lemondás. Az a lényeges probléma, hogy akarok-e apostol lenni, vagy nem. Ha igen, előre. Napóleon császár könnyelmű, hanyagi és pompa kedvelő Jeremos öcsének kemény leckét ad a katona mesterségről és az uralkodó szerepéről. Idézem, láttam egyik napi parancsát, amelyre Németország, Ausztria és Franciaország gúnykacajban tört ki. Nincs maga körül egy jó barát sem, aki néhány igazságot mondana magának? Ön király, a császár testvére. Ezek a háborúban nevetséges kiváltságok. Katonának kell lenni, újra meg újra katonának lenni. Táborozni kell az előőrsüknél, éjjel-nappal lovon lenni, vagy pedig a szerályban maradni. Maga úgy visel háborút, mint egy satrapa. Jó Isten, én tőlem tanulta ezt. Én tőlem, akinek 200 000 főből álló seregem van, és aki a csapatok élén vagyok. Magának nagy igénye, szellemessége, néhány jó tulajdonsága van, de el van kényeztetve az önhittségtől, túlzott beképzeltségétől, és nem ismeri a dolgokat. viselje a háborút, mint egy fiatal katona, akinek dicsőségre és hírnévre van szüksége, és igyekezzék kiérdemelni azt a rangot, amelyet elért. Eddig az idézet. Javítsa ki néhány szót, és alkalmazzam magamra az esetet. Ha Jézus Krisztus hódítója akarok lenni, le kell mondanom a satrapa életről, a könnyű életmódról, a mindenféle örömök kereséséről. Mert a világ üdve más embereket kíván. Boldogok azok, akiket a férfias nevelés áldozatosságára alakítottak. Akik nem kaptak ilyen nevelést, adják meg önmaguknak. Ismerjék meg a vasat és az acélt, az önmaguk fölött aratott győzelem egészséges, atlétikai örömét, írja Claudel. Hogy a nagyszerűség programhoz apostoli képességet szerezzenek, gondoljanak azokra a szavakra, amelyekkel a súlyos sebesült Darnu lelkesítette magát. Ívézem, az áldozatok ékszerek, melyeket Isten ad neked, hogy testvéreidet üdvözítsd. Te csak köveket adsz neki, te hamis pénzverő vagy. Hogy a gyémántoknak végtelen értéket adj, ahhoz nem elég a belenyugvás. Nosza, használd fel ezeket a ragyogó napokat, hogy alamizsnát adj a szenvedő szegényeknek. Ne veszíts el egy szemet sem. Adj oda mindent. Légy nagy lelkű. Amikor Isten megparancsolta Mózesnek, hogy sátort építsen, az izraeliták a próféta lábai elé aranyat, ezüstöt, bronzot, bársonyt, lent, bőrt, mindenféle fát, olajat, illatos fűszereket, különböző drága köveket vittek. Mindezekből, mondotta az Úr, szentélyt készítsetek nekem, és közöttük fogok lakni. Ha a kereszténység templomát akarjuk építeni, kell, hogy minden apostol elhozza az ő nagylelkű áldozatának bőséges hozzájárulását. A felajánlott dolgok különfélék lehetnek, sőt ajánlatos is, hogy azok legyenek. Számuktól és minőségüktől függ Isten országának felállítása. Nos, kedves rádióhallgatók, az Úr Jézus megszületett, megjelent, kitárulkozott. Ő érte kell lelkesednünk és ápolnunk magunkban az apostolkodás tüzét. Mit ért el üdvözítőnk látható működése alatt az emberekre gyakorolt külső tevékenységével? Nagyon keveset, majdnem semmit. Az apostolok nem értik meg őt, vagy legalábbis nehezen. A tömeg csodákat követel, az egyik napon Hozsannát énekel, a másik napon Barabást élteti. A nép vezérei nyugtalankodnak miatta, gyanakodnak rá, és végül keresztre feszítetik. Bekövetkezik a mester látható eltűnése, és a megváltás hajnala pirkad. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, mondja az üdvözítő. Bocsáss meg, Uram, ha kijavítalak, de mondd meg nekem, hogy a földről felemeltetve miket vonzottál magadhoz. Oly kevés dolgot. Az apostolok elfutnak, a katonák kockajátékot űznek, a tömeg fejét csóválva megy le a Golgota a sziklás ösvényein. Herodes folytatja lakomázását, Pilátus mindenen túl teszi magát, egyedül a százados ismer el téged. Ez valóban Isten fia volt. A százados, néhány asszony és János. De ez a nagy győzelem. Elképzelhető, sőt valószínű, hogy apostolkodásunk idején a sikertelenségek keserű poharából is iszunk. De azt mondja az üdvözítő, tekintsd az enyémet. Hiszed, hogy Júdással nagy sikerem volt? Az az ifjú, aki a tökéletes élet után vágyakozva lelkesedéssel jött hozzám, hallgatott a tanácsomra. Nem szomorúan elment. Talán azt képzeled, hogy amikor az oltári szentséget a zsidóknak bejelentettem, elragadtatva lábaimhoz borultak, hogy hálát adjanak érte. Semmiképpen sem. Kemény beszéd ez, mormogták a legtöbben. És ott van a meggyógyított bélpoklosok és inaszakadtak hálátlansága, és azoknak a szűk látóköre, akik közelebb jutottak hozzám. Türelem. Hogy a falazat egyik napon a magasba emelkedjék, ahhoz szükséges, hogy a föld mélyébe kövek legyenek beágyazva. Tekintsd a liziói dombot, amelyen Szent Terészke bazilikája emelkedik. Mennyi követ kellett előzőleg az alapzatba lerakni, mire a földből kiemelkedhet a falazat. A tervek megvoltak, de a valóság kijavította. A föld csúszni kezdett, és sok tonna betont kellett betemetni, különben semmi sem tartotta volna magát. A talaj mindig csúszik. A lelkek is oly ingók, mielőtt rászánják magukat a cselekvésre, mennyi ismeretlen nagy lelkűséget és buzgóságot kell az alapokba betemetni. De egyik napon, gondviselésemtől meghatározott órában csodálattal látták, mint emelkedik a magasba egy templom, egy bazilika. Egy katedrális megépítéséhez évszázadok kellenek. Azt hiszed talán, hogy a meginduló munkák irányító mestere látja a befejezést? Aki az alapköveket teszi, nem szükségszerűen ugyanaz, mint aki a falak köveit lerakja. És jól van ez így. Ha minden lélek magvető, vagy minden katedrális építő látna a befejezett munkát, talán nagy büszkeség fogná el. Gyakran megóvom őket ettől a veszélytől. Néha még keményebb eset adódik elő. Szilárd alapokat fektetnek le, soha semmit nem építenek rá, vagy egészen más dolgot, mint ami eredetileg tervezve volt. Én szeretem ezt. Én teljes alázatosságban felajánlott teljes adományt kívánok. Az alapzattal befedett talajon látszólag semmi sem emelkedik. De nekem nem arra van szükségem, ami emelkedik, hanem arra, ami el van rejtve. A mező egyik pontján eltemetett buzgóságokkal másodta kegyelem csodáit fogom magasba emelni. A láthatatlan világban gyakran az használ legtöbbet, ami látszólag semmit sem használ. Az a sikertelenség, amelyet a sikerért minden tehetséget latba vető apostol készséggel elfogad, üdvözítőbb, mint sok diadal. A diadal egy kis büszkeséget hoz magával. Az alázatosság színarany, amellyel sokaknak adósságát meg lehet fizetni. Vest hát, gyermekem, a magot fáradhatatlanul. Ne kívánt túlságosan megtudni, hogy mi lesz majd vele. Vetegetni, mondotta a buzgó lélek, és nem nézni, hogy hova esik a mag. Íme a teljesen önzetlen buzgóság. Sőt, menj tovább. Köszönd meg előre Istennek sikertelenségeit, apostoli eredményeit. Ez bizonyságot tesz nagy hitedről. Talán veled is megesik az, ami velem megtörtént. Kétségtelenül a bal siker is tapasztalatod lesz. És hallottad, mint zúgolódtak és idegenkedve eltávoztak tőlem, amikor az oltári szentség nagy adományát előre kihirdettem. De ezen a hallgatóságon túl fedezd fel az utolsó vacsora óta az élő kenyér után sóvárgó megszámlálhatatlan tömegeket. Ismét bal siker. Mekkora győzelem. Hasonló sós érhet téged is. beszélni fogsz, és akkor nem fognak rád hallgatni. De utána egyik hallgatód magába szállva megnyitja a lelkét. Tevékenykedni fogsz, buzgóságod munkája nem fog azonnal kikelni, de egyik napon, amikor tudni sem fogod, valaki érzi, hogy hatást gyakoroltál rá, és élni fog általad. Adj hálát előre ezért a sokáig sikertelen és ragyogástalan termékenységedért. Uram, hallgatlak téged, és tanításodat apostoli életem apró részleteiben meg akarom valósítani. Az üdvözítők mindig sírból jönnek elő. Taníts meg engem, hogy háttérben maradjak. Taníts meg engem titokban dolgozni. Taníts meg engem elrejtve maradni.

0: Jelenünk és jövőnk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és a technika segítségével nagy-nagy köszönet a csíksomjói kollégáimnak, akik segítenek. Így együtt köszöntjük Önöket, Kovács Katalin és...
2: Pál Gellért
3: és Fülöp Lóránt.
1: Köszönöm, fiúk, nektek a segítséget. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a mai műsorunk folyamán először Görgényi Tündét fogjuk megszólaltatni az adományokról és a beérkezett segítségről. Milyen önkéntesek jártak a stúdióban? Ha jól tudom, önkéntes találkozó is volt közben. Aztán Józsa Ferenc kollégám fog itt lenni velünk, ugye a múlt hónapban nem volt, tehát nagy-nagy kíváncsisággal és szeretettel várjuk majd az ő beszámolóját. Szilágyi László is, és Fülöp Lóri és Gellért is egy gazdag beszámolóval fog érkezni, hisz talán még Szilágyi Laci sem számolt be önöknek az önkéntes találkozókról, úgyhogy megéri velünk maradni. Elsődlegesen most hadd köszöntsem Görgényi Tünde kolléganőmet Sepsi Szentgyörgyön. Isten hozott Tünde a műsorban. Tünde, nincs mikrofonod.
4: Igen, szeretettel köszöntelek, közben lehalkítottam. Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót is köszöntök, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Eltelt egy hónap. Izgatottan várjuk, hogy mesélj nekünk, mesélj arról, hogy kik látogatták meg a stúdiót, milyen önkéntesekkel találkoztál, és nem tudom, hogy az önkéntes találkozó óta beszéltünk-e.
4: Én úgy tudom, hogy nem beszéltünk, volt itt önkéntes találkozó, itt volt Fülöp Lóránt kollégánk, és voltak önkéntesek, akik betértek, akik még a Máriatonra összegyűjtött adományokat is elhozták, papbácsik is bejártak. Hát, élet volt. Tibor atya is itt volt majdnem másfél hónapot.
1: Ezt akartam úgyhogy mondani, hogy igen, ő is onnan dolgozott most, hogy itt Nagyváradon egy kicsi felfordulás van, és ugye újítjuk a stúdiót. Tündek, kérlek szépen számolj akkor be ezekről a beérkezett adományokról.
4: Rendben. Kezdeném a május végi adományokkal. Ugye május 26-án volt az utolsó bejelentkezésem így ebben a műsorban. Utána még jó néhány önkéntes járt be. Sztánko Mária Magdolna, Málnás fürdői önkéntesünk hozott 130 lejt, Málnás faluban 90 lejt gyűjtött össze, és Zoltán faluban 40 lejt. Akácsos Julia köpeci önkéntesünk 300 lejt gyűjtött össze, és hozott ide el. Zernyest és Fekete Halom környékéről a papbácsi 720 lejt adományt gyűjtött össze. Névtelenül volt a legtöbb, de köszönjük szépen, hogy támogatják ott is a rádiót, és különösen köszönjük a papbácsinak, aki összegyűjtötte. Ezen kívül 2135 lej gyűlt össze a stúdióba, amit behoztak ide a május hónap utolsó napjaiban. Júniusban az önkéntes találkozón Nyilas Csaba ijefalvi önkéntesünk perseit nyitottuk fel, 490 lej volt benne. Köszönjük szépen Csabának a munkálkodását. Szigeti Piroska önkéntesünk Gelencéről 1065 lejt gyűjtött össze és küldte el a stúdióba, ebből 435 lej állandó támogatóktól, 480 lej a Máriatonra, és még 150 lej a naptárakért adott adomány. Mikó Újfaluból Duka Irén önkéntesünk 1050 lejt gyűjtött össze és hozta be a stúdióba. Köszönjük szépen Irén néninek a munkálkodását. Aztán szintén Gelencéről Veres Melánia, Szakács Amália és Lukács Magdolna önkénteseink gyűjtése 955 lej, ez március és április hónapra, 610 lej az állandó támogatóktól, 245 lej külön támogatóktól névtelenül, és Mária Tónra 100 lej adomány, így gyűl össze a 955 lej. Kézdi Martonosról Szima Aranka önkéntesünk 600 lejt gyűjtött össze, és juttatta el a stúdióba, ebből 200 lej Mária Tónra, és 400 lej az állandó támogatóktól. Kovásznáról Csutak Margit és Olosz Etelka önkénteseink 500 lejt gyűjtöttek össze, ebből 200 lej a Mária Tónra. Szépmezőről a Rózsafüzér Társulat tagjai 250 lejt gyűjtöttek össze és juttatták el. Köszönjük szépen Köműves Gabriellának, aki összegyűjtötte. Marosvásárhelyen jártam és megláttak a hallgatók, ezért átadtak adományt 210 lejt több hallgatótól, azt kérték, hogy név nélkül legyen. Köszönjük szépen, tényleg a Jóisten úgy is tudja. Itt járt a Szotyori Rózsafüzér Társulat, és 180 lej adományt is átadtak, nem csak imádkozni jöttek, köszönjük szépen nekik is. Így jártó Mária önkéntesünk az árkosi hallgatóktól 165 lejt gyűjtött össze május, június és július hónapokra, köszönjük szépen. Ezen kívül a stúdióba behozott adományok 6495 lej, ebből 740 lej a Mária Tónra, amiből 100 lej volt bejelentve. Így összesen 11960 lej, amit fizikailag hoztak be a stúdióba, és itt van a júniusi támogatás, illetve a levélke, amely Gürgény üvegcsűrről érkezett, és fel is olvasom a levélkét, bár még vannak ilyen rövidebb levélkék. Szigeti Piroska is Gelencéről köszöni a sok szép adást, az imát, amivel támogatjuk a betegeket, a Jóisten éltesse és tartsa meg munkájukat, imádkozunk önmagunkért, önökért, családokért, és az egész Mária Rádióért köszönjük szépen. És Szász Teriszkének a sorait olvasom, a Jóisten segítségével átutaltuk a júniusi támogatás összegét, 845 lejt, valamint a bejelentett 400 lejt a Mária Tónra, melyet folyamatos napi imáinkkal is kiegészítünk. Köszönjük, hogy egy olyan közösséget támogathatunk, amely az igazság forrásához vezet, segít a tisztánlátásban, a békéért, a szeretetért, a jóért fohászkodik kitartóan. A Szűzanya Rádiója egy biztos kapaszkodó ebben a bizonytalan világban, ahol mindenki a maga igazáról győzködi a tévejgő embert, pedig az egyetlen igazság maga Jézus Krisztus, s a Szűzanya mindig mindenkit az ő szentséges szívéhez vezet. Köszönjük, hogy valamennyiünknek fogják a kezét, időseknek, betegeknek, magányosoknak, elkeseredetteknek, fiataloknak és családoknak egyaránt. A rádió, mint egy kedves családtag, vigasztal, bátorít, megnyugtat, szórakoztat, felvidít, igazi társunk a magányban, a hétköznapokban is. Ezért kérjük a Jóisten áldását mindenki, minden munkatársra, önkéntesre, az adományozókra és a hallgatókra. Sok szeretettel a Görgény üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Julia és Teréz. Én is köszönöm szépen minden önkéntesnek, mindenkinek a segítségét, támogatását, és azt, hogy be is számolhattam mindenről.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönjük a kedves sorokat, a biztató szavakat, és hát várunk vissza jövő hónapban, júliusban. Azon gondolkodtam gyorsan, de még nincs július, tehát júliusban várunk majd nagy szeretettel vissza. Engedünk is tovább, hisz egy nagyon rövid zenei szünet után József Ferenc kollégámat fogjuk köszönteni Udvarhelyről.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Görgényi Tünde, Sepsiszent Györgyi kolléganőmet hallhatták, és egy rövid zenei szünet után kapcsolunk tovább Udvarhelyre, ahol József Ferenc várja a bejelentkezést. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és ahogy ígértem a zenei szünet előtt, nagy szeretettel köszöntöm József Ferenc kollégánkat. Isten hozott Ferenc a műsorban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

helyen Fülöp Lóri kollégánkkal, és akkor el is kezdeném az adományok beolvasását. A stúdióba behozott adományok értéke 2864 lej volt, ezek a névtelen adakozók, akik csak erre jártak és beköszöntek hozzánk. Mári Rádió perseit bontottak Oroszhegyen, ott 380 lej volt a perseiben, szintén Mária Rádió persei bontás volt Korondon is, ebben 1523 lej volt, és még egy perseit kibontottak Marosvásárhelyen, a Szent Imre plébánián, ebben 761 lej volt. Most áttérnénk az önkénteseink által összegyűjtött adományokra. Kezdeném Kovács Mária önkéntesünkkel, aki Székelyudvarhelyen 280 lej adományt és a Marjatonra is behozott 200 lejt. Király Erzsike néni Székely-Szentléleken 400 lej adományt gyűjtött össze. Lukács Ildikó, szintén székelyudvarhelyi önkéntesünk, 300 lejt gyűjtött össze és hozta be. Jakab Mária Oroszhegyen összegyűjtött 306 lejt a Mária Rádiónak és 100 lejt a Marjatonra. Bokor Ilonka Betfalvának is üzletében 72 lejt gyűjtött össze. Magyari Izolda Oroszhegyi önkéntesünk a Marjatonra hozott be 200 lej adományt. Gagyi Erzsike néni szintén Oroszhegyen összegyűjtött 100 lej adományt. Lőrinc Edit, szintén Oroszhegyi önkéntesünk, pedig 200 lej adományt hozott be a Marjatonra. Simó Gyurika, székelyudvarhelyi önkéntesünk, 330 lejt gyűjtött a Mária Rádiónak és 100 lejt a Marjatonra. Lázár Teréz, szintén székelyudvarhelyi önkéntesünk, ő 330 lejt juttatott be, illetve hozta be személyesen a Mária Rádióhoz, ez a marjatonos adomány. Kele Erzsike néni székelyudvarhelyen 150 lej, Mária Rádiós adomány is 150 lej a Marjatonra. Jéra Ella Ülkei önkéntesünk, szintén 150 lej, Mária Rádió 150 lej Marjaton. György Lőrinc Attila is itt járt, Szentegyházáról behozott 510 lej adományt. László Margit és Mariska Székely-Szentkirály önkénteseink az elmúlt két hónapban 970 lej adományt gyűjtöttek össze a Mária Rádiónak és 200 lejt a Marjatonra. Gagyi Rózsika néni Zetelakán 500 lejt hozott be, 100 Erzsébet Nyikó Malofalván összegyűjtött 630 lej adományt, Nagy Bert az Zetelaki önkéntesünk 550 lejt hozott be, Major Gizella Székely-Lengyel falván összegyűjtött 230 lej adományt, Dobai Erzsébet vágásban összegyűjtött 400 lej adományt és 450 lejes ez naptáros adomány, Vas Gabriella Oroszhegyen 100 lej adományt gyűjtött össze. A Tibódi Rózsafűzér Társulattól kaptunk 300 lej adományt. Barabás Enikő Pálpatakáról 700 lejt juttatott be hozzánk. Duka Rózsika néni Parajdon összegyűjtött 300 lejt, és ezt beküldte nekünk. Lukács Ilonka Bikafalváról 260 lej adományt hozott be. Tifán Nusika Székely Varságon összegyűjtött 405 lej adományt. Csíki Emma és Gergely Éva fenyidi önkénteseink 1360 lejt juttattak be. Tóth Ágnes Fenyőkúton összegyűjtött 365 lej adományt a Marjaton részére. És akkor itt most lesz négy férfi rózsafűzér társulat csoport. Az egyik az a vágásdobóiak, ők 100 lejt gyűjtöttek, a Bétai Férfi Rózsafűzér Társulat tagjai, ők is 100 lejt, Szombatfalva Férfi Rózsafűzér Társulat szintén 100 lej, és az Alsódobói Férfi Rózsafűzér Társulat, ők is 100 lejt küldtek be. Beküldték Korondról is az adományokat, itt ugye több önkéntesünk van, Duka Judit Korond 247 lej adományt juttatott be, Lőrinc Erika szintén Korondról 222 lej adományt küldött be, Fábián Márta Korond 620 lej adományt gyűjtött össze, Balázs Enikő szintén Korondról 230 lej, Tamás Ildikó korondi önkéntesünk 315 lejt küldött be, Fábián Enikő szintén Korondról 470 lej adományt küldött be, Balázs Margit szintén korondi önkéntesünk 545 lejt gyűjtött össze, és Márkus Enikő Korondon 279 lejt gyűjtött össze, és juttatta be hozzánk a Mária Rádió stúdiójába. Kelemen Brigitta
Ludason, az Andrássy telepen összegyűjtött 365 lejadományt,

0: páncélhajni, nyárad remetei önkéntesünk 110 lejt gyűjtött össze. Vas Ella szintén nyárad remetén 630 lej adományt gyűjtött össze. Bokor Ilonka Szovátán, bocsánat, ezt nem jól olvasom, ez elnézést kérek, Bokor Otto szovátai önkéntesünk Szovátán összegyűjtött 2000 lej adományt, és 265 lejt a Mariatonra. Tófalvi Erzsébet és Margit néni Marosvásárhelyen 530 lejt juttatott át, vagy adott át nekünk. Csíki Magdilini szintén Marosvásárhelyen 1550 lej adományt gyűjtött, és 650 lejt a Mariatonra. Berecki Margit, Marosvásárhelyi önkéntesünk, 330 lejt küldött be az önkéntes találkozóra. Simo Margit Gyulak után összegyűjtött 408 lej adományt. Moldován Anikó, Marosvásárhelyi önkéntesünk, 1300 lej Mári Rádiós adomány és 1000 lejt a Mariatonra. Ezt hozta el az önkéntes találkozóra. Lakatos Judit Maros-Szentkirályi önkéntesünk, 862 lej adomány és 200 lej a Mariatonra. És Kolcsár Ágnes Ákosfalvi önkéntesünk pedig 150 lej Mári Rádiós adomány, 100 lej a Mariatonra. És akkor a végén pedig a névtelen mariatonos adakozók, 3138 lej és 100 euró. Ez így az elmúlt időszakban, amíg én ugye nem voltam itt, vagy nem tudtam beolvasni, 34268 lej és 100 euró az összérték. Mind mindig most is szeretném megköszönni az adakozóinknak, és az önkénteseinknek a szolgálatot, mindenkinek a Jóisten százszorosan fizesse vissza. Isten fizesse, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, Ferenc, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy beolvastad az adományokat. Téged is várunk majd vissza szeretettel jövő hónapban, és a Jóisten áldását kívánjuk az adakozókra, önkéntesekre és az Udvarhelyi Stúdió minden munkatársára.
0: Így legyen, nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, kedves hallgatók, az elmúlt percekben József Ferenc kollégámat hallhatták, és egy zenei szünet után Szilágyi László kollégám fog bekapcsolódni a technika segítségével. Pont azon gondolkodtam, fiúk, hogy most körbeugráljuk Erdélyt, ugye Sepsiszentgyörgyről Udvarhelyre ugrottunk, aztán Nagyváradra, és aztán visszaugrunk Csíksomjóra.
2: Így zárjuk majd a kört.
1: Így van, egy rövid zenei szünet után akkor kapcsoljuk Szilágyi László kollégámat.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és nagy szeretettel köszöntöm Szilágyi László kollégámat. Isten hozott Sziszi a műsorban.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hosszú lista van itt, hiszen régen nem voltam, és mind a hét nyugat-erdélyi helyszínen volt önkéntes találkozó Kolozsváron, Érmihályfalván, Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Temesváron és Aradon. És még menet akkor közben is sok helyen megálltam, úgyhogy van bőven mit mondjak.
0: Akkor ne húzzuk az időt, hanem át is adom a szót. Számolj be az adományokról, az önkéntesekkel való találkozásról.
1: Szilágycse helységben volt közvetítésünk, és ott egy promóció volt a vasárnap délelőtti szentmisével kapcsolatban. 300 leegyült, amikor felszerelni mentem. Amikor visszamentem leszerelni, még időközben gyűlt 296 le és 10 euró. Kibontottam a Székesegyházban, itt Nagyváradon a persejt, 1652 lej volt, 2 euró és 3220 forint benne. Fugyivásárhelyen a katolikus plébániáról 200 lejt vettem át. Érkört VS-en a református önkéntesünktől 50 lejt. Szalontáról Szabó Anikó önkéntesünk 375 lejt gyűjtött. Élesden Tordai Borbála önkéntesünk 300 lejt gyűjtött. Jegenyén Kerekesi Bolya önkéntesünktől 230 lejt vettem át. Biharon a templomi persely tartalma 200 lej volt. Biharfélegyházán a református parókián levő persejünkből felbontottuk 295 lej volt. Diószegen a Majalex Kft. Üzletében levő persejben 195 lej volt. Csokajon a Don Cristiano üzletben levő persejünkben 323 lej. Székelyhídon Sajó Mária önkéntesünk 260 lejt adott át. Monos Petriben Danyó Erzsébet önkéntesünktől 315 lejt vettem át. Szalacson Szabó Anna önkéntesünk 1600 lejt gyűjtött. Érmihályfalván a Diánavál gyógyszertárban levő persejünkben volt 306 lej és 16 bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében levő persejünkben 471 lej 42 bani. Katolikus templomban levő persejünkben 522 lej volt. Lupsa János önkéntesünk 230 lejt gyűjtött. Lupsa Mária önkéntesünk 436 lejt, Felvinci Erzsébet önkéntesünk 865 lejt. Éradonyból Vajna Irén önkéntesünk 170 lejt, Hengye György önkéntesünk 100 lejt gyűjtött. És még Érmihály falván a Peralta Kft. Üzletében 103 lej és 50 bani volt a persejben. Érkört VS-en Vajda Mária katolikus önkéntesünk 300 lejt gyűjtött. Kisdengelegen a templomi persejünkben 450 lej és 80 bani volt. Nagykárolyban a Varga Quattro üzletben, ami a Szentlélek templommal van szemben, 397 lej 90 bani volt. A Gold Téfán gyógyszertárban Nagykárolyban 234 lej 40 bani volt. Kálmándon Szászú Krisztián üzletében 664 lej és 55 bani volt a persejben. Mezőfényen Somogyi Ida önkéntesünk 1210 lejt gyűjtött. Szaniszlón a templomban levő perseinkben volt 1525 lej, és Lőrinc Katalin önkéntesünk is gyűjtött 370 lejt. Csomaközön Heinrik Andrea és Roszkop Katalin önkénteseink gyűjtöttek összesen 1744 lejt. Mezőfényen a Goltéfán gyógyszertárban 102 lej 80 bani volt a persejben, Ludeser Erzsébet önkéntesünk szintén Mezőfényen 650 lejt gyűjtött. Tasnádról is elhozták a templomi persej tartalmát, 1685 lej volt benne, új tasnádi önkéntesünk Baumgartner Teréz pedig 280 lejt gyűjtött. Mezőpetriben Hásfalvi Ildikó önkéntesünk 1615 lejt gyűjtött, Dezső Katalin önkéntesünk 1550 lejt, a templomban levő persejben pedig 480 lej volt. Csanálosról is behozták az adományokat 1045 lej értékben. Mező teremből Emeli Ibolya önkéntesünk 1100 lej gyűjtött, a Damkina Kft. Üzletében levő persejünkben pedig 495 lej volt. Érendrédről is beküldött kis Irén önkéntesünk 50 lej adományt. Nagy Károlyban Perényi Cecília önkéntesünk 1130 lejt gyűjtött, Pálinkás Gabriella önkéntesünk pedig 2350 lejt. Börvegyből Kis Katalin önkéntesünk 590 lejt gyűjtött, Nagy Majténban Linzenbold Éva önkéntesünk 2741 lejt gyűjtött. Kaplonyból Fleisz Gizella és Gózner Mária önkénteseink együtt gyűjtöttek 2750 lejt, Kaplonyi Teréz önkéntesünk szintén Kaplonyból 400 lejt. Adorjáni önkéntesünk Ripszki Mária 524 lejt gyűjtött, Értarcsai önkéntesünk Madarász Klárától 216 lejt vettem át, Érkeserűben Kis Irén önkéntesünktől 315 lejt. Walter Dalma, Bihar keresztesi önkéntesünktől 200 lejt vettem át. Nagyváradon az önkéntes találkozón, itt az önkéntesek, hallgatók összesen 640 lejt adtak át nekem. Árásztelekről beküldték a templomi persely tartalmát 711 lejt. Újszentesen Miklós Erzsébet önkéntesünk 150 lejt gyűjtött, Vingán Lengyel Erzsébet önkéntesünktől 205 lejt vettem át, Jebuca Magdolna Arad Mikelakai önkéntesünktől 310 lejt, Bogdanov Mária önkéntesünktől, aki Glogovácon tevékenykedik, 300 lejt vettem át, 200 lejből Mariaton, Arad Ségai önkéntesünktől Bidiga Marcellától 100 lejt vettem át, Arad Mosóci telepi önkéntesünktől Kis Erzsébettől 300 lejt, Nagyváradon Veres Judit Mária Nagyvárad ősi körzetéből az ottani hallgatóktól 400 lejt gyűjtött, amiből 200 mariatonos. Nagyváradon Lőkös Edit önkéntesünk 550 lejt gyűjtött, és Balog Mária önkéntesünktől is átvettem összesen 450 lejt. Pécskán Kuronci Rozália önkéntesünk 230 lejt gyűjtött, Szász Eszter Arad belvárosi önkéntesünktől 500 lejt vettem át, Arad Gályi önkéntesünk Ádám Csek Izabella 100 lejt adott át, Zimánd közről Krejtler Mária önkéntesünktől 620 lejt vettem át, Nagyiratosról a templomi persely tartalmát átvettem, 400 lej volt. Zimánd Újfaluból Antal Eleonora önkéntesünk 550 lejt gyűjtött, Temesvárról a Piarista templomban Somodi Erzsébet önkéntesünk 250 lejt gyűjtött, győrödi hallgatóink Temesvár mellől 400 lejt adományoztak, Temesvár Ferencvárosi önkéntesünk Kollár Teréz 450 lejt gyűjtött, Temesvár Gyárvárosi önkéntesünk Varga Irén pedig 230 lejt. Végül pedig, most nem olyan régen jártam, Szilágy Nagyfaluban és Szilágy Somjon az ottani közvetítés kapcsán 983 legyűlt így a szentmiség végén, és a plébános atya a vasárnapi gyűjtést is a Mária Rádiónak adományozta, ez 689 lej volt, és Érkeserűben is jártam, ott 235 lejt vettem át. Nagyon szépen köszönöm minden adakozónak és minden önkéntesünknek is a munkát, Isten fizesse.
0: Köszönjük szépen ezt a gazdag beszámolót, és köszönjük, hogy sikerült végre megosztanod a hallgatókkal ezt a sok-sok élményt, hisz ez azért órában és napban nagyon sokat tett ki, nagyon sok órát voltál úton itt, közel 10 perc alatt egy soknapos észak-erdélyi és bánáti körutat írtál le. Köszönjük szépen, és hát várunk vissza, mikor, hova mész, és mikor hallunk újra.
1: Hát tervezem most, hogy Aknasugatagra megyek vasárnap este 6 órára a primíciás szentmisére, onnan leszerelni megyek a mobil stúdiót, és azt felszerelem hétfőn Érkörtvélyesre. Ez nem promóció, csak szerelés igazából, bár mindig össze szokott jönni valami egyéb is. Hát most pillanatnyilag ez van terben, és gondolkodom már, tervezgetem az augusztusi találkozókat, és lehet, hogy már július végén is elkezdjük, de erről majd időben beszámolok.
0: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Egy szép napot, hisz nem tudom, hogy majd a fiúk beszámolnak, hogy milyen idő van Székelyföldön. Itt Nagyváradon igazi afrikai meleg köszöntött talán péntektől ránk, és a tegnap például 42 fok volt itt Nagyváradon. Hűvös napokat, Sziszi.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László kollégámat hallhatták innen Nagyváradról, és hát a technika segítségével egy rövid zenei szünet után akkor a fiúkat fogom kapcsolni, vagyis ők kapcsolnak engem, de úgy hallatszik, hogy én kapcsolom őket. Maradjanak velünk!

0: Nagy szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, és végül, de nem utolsó sorban, köszöntjük a láthatatlan házigazdákat, hisz ők voltak a mai műsor házigazdái, és ők irányítottak a csendből, a rejtekből. Gellért és Lóri, Isten hozott benneteket újra a műsorban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Na hát igen, ezt is vártam, ezt a közös beköszönést. Meséltem itt a kedves hallgatóknak, hogy Nagyváradon igazi meleg afrikai nap volt, a tegnap 42 fok, ma sem lesz ez másképp. Hogy alakul az időjárás Csíksomlyón?
1: Itt is hasonló afrikai melegnek érezzük ezt a 33 fokot, 32-t, kinek amennyit mutat éppenséggel a hőmérő. De hogy Csíkhoz képest ez igen-igen nagy hőség, és hát sajnos vagy nem sajnos, elég gyakran kialakulnak felhőszakadások is ezekből a nagy hőségekből, hiszen a meleg hatására ugye nagyon hamar kialakulnak az ivatarok. Tegnap délután is elég jó eső frissítette fel egy kicsit a levegőt itt Csík környékén, és hát azt szokták mondani, kinek száraz rendje van, esőbe is tud takarni. Nagyon sokan jártak így ezzel, hiszen az időjárás előrejelzés az folyamatosan azt mutatja, hogy jó idő várható, de mégis az eső az meglepi a mindazokat, akik ugye a mezőn tevékenykednek. Ennek ellenére hála a Jóistennek jó a hangulat a Csíksomlyó stúdióban is, és a környékről is, akik betérnek hozzánk jó hangulattal, és szeretettel fordulnak a Csíksomlyói stúdióhoz, az önkéntesekhez, mindazokhoz, akik itt a recepción teljesítenek szolgálatot. Nagyon szépen köszönjük nekik azt, hogy hétről hétre vállalják ezt a szolgálatot, és nagyon hűségesen itt vannak a stúdióban, és fogadják a hallgatóinkat, önkénteseinket, mindazokat, akik ellátogatnak ide Csíksomlyóra, akár a szűzanya lábához, akár pedig célzottan hozzánk, de öröm az is, hogy fiatalokat is volt alkalmunk köszönteni itt a stúdióban, vannak, akik érdeklődnek és betérnek ide hozzánk, ha egyébért nem is, csak legalább nézzék meg, hogy milyen egy rádió stúdió, és öröm látni az arcukon azt a meglepetést, azt az örömet, ami ezzel jár, hogy ők itt lehetnek a stúdióban. Úgyhogy biztatjuk hallgatóinkat, hogyha erre járnak, akkor térjenek be ide hozzánk, nagy szeretettel fogadjuk.
0: Így van, megköszönni valótok van nektek is, ha jól tudom, üzletekbe is te jártál, Lóri. Kérlek, számoljatok be ezekről az adományokról.
1: Igen, hála a Jóistennek, több megköszönni valónk is van a mai műsorban is. Voltak önkéntes találkozók, ahogyan Sziszi is említette, itt Székelyföldön is a hét helyszínen megtartottuk az önkéntes találkozókat, szép számban gyűltek adományok, van, amikről már beszámoltunk, de van olyan is, amiről még nem sikerült beszámolni, hiszen az előző jelenünk és jövünk műsorban csak Gellért volt jelen, így én még tartozós vagyok néhány megköszönni valóval, úgyhogy kezdeném is. Adományok és tagsági díjak a Mária Rádió részére lövétéről. Több személy részéről külön adományok 340 lej, ezen felül tagsági díjak április, május és június hónapokra 570 lej, ez így összesen 910 lej. Nagy-nagy szeretettel köszönjük nekük, és ugyanakkor szintén lövétéről, a Mariaton céljaira több személy részéről érkezett 600 lej, ami le volt jelentve, ezen felül 150, ami nem volt bejelentve, összesen 750 lej, külön adományok több személy részéről 145 lej, ezen felül pedig az állandó támogatóktól április, május, június hónapokra 615 lej adomány érkezett, ez így összesen 1510 lej. Nagyon szépen köszönjük önkénteseinknek, Tokos Margitnak, András Dénesnek, Sata Magdónának, Szikszai Ildikó, Márton Rita és Bálint Anna önkénteseinknek, hogy összegyűjtötték ezeket az adományokat. Isten fizesse százszorosan minden lövétei adakozó adományát, írják sok szeretettel. És a ferences atyáknak is több hétre visszamenőleg szeretnénk megköszönni azt, hogy a két templomban kihelyezett perseinkből behozták az oda összegyűlt adományokat, hogy Isten fizesse meg. Többek között másodikán, június másodikán 2763 lej adományt vehettünk át. A következő héten pedig 8-án 2074 lej adomány volt elhelyezve a egy templomba kihelyezett Mária Rádió perseiben. 15-én 1933 lej adományt hoztak be, háláson köszönjük, és végül, de nem utolsó sorban, a 22-én pedig 1510 lej adomány érkezett be a csíksomlyói stúdiónkban, a két templomban kihelyezett Mária Rádió perseiből, háláson köszönjük. Első szombat alkalmával Csibi Józsefa ditrói önkéntesünk hozott be az által összegyűjtött adományokat, 350 lejt. Ezen felül pedig Gyergyó Szárhegyről a Tinediker szerelő üzletéből 243 lej adomány volt a perselyben, háláson köszönjük. Kovács János Levente székelyvéckei üzletében pedig 446 lej adomány volt elhelyezve, hálásan köszönjük a véckei hallgatóinknak is az adományokat, és Kovács János Levente üzletvezetőnek is, hogy ilyen formában is támogathatják hallgatóink a Mária Rádiót. 18-án Vaszi Emma önkéntesünk Kóstelekből járt itt a kis csapattal rózsafűzért imádkozni, egyúttal pedig az adományokat is behozták Kóstelekből, 211 lej adomány volt, háláson köszönjük nekük is. Ugyanakkor üzleti perselyeket is és önkénteseinktől is kell még megköszönnöm. Többek között Kézdi Szentléleken a Dolcs Dekor üzletben 1526 lej adomány volt elhelyezve a perselybe, háláson köszönjük. Szintén Kézdi Szentléleken az Iréne üzletben 199 lej adományt vehettem át az üzleti perselyből, köszönjük szépen. A BNZ szerelő üzletében, ez már Esztelneken, 111 lej adomány volt elhelyezve. A Kraft Meat almási, Kézdi almási üzletében, vagy ahogyan a helyek ismerik, a Tóró Impexben 2073 lej volt adomány volt elhelyezve a perselybe, háláson köszönjük. Szintén a Kraft Meat üzletében, ez már Lemhényben 135 lej adományt vehettem át. Osdolán a Panat szerelé üzletében 976 lej adomány volt elhelyezve, háláson köszönjük. Szintén Osdolán a PNP Selling üzletben pedig 870 lej adományt vehettem át. Osdolán Fejér Zsófia önkéntesünktől 250 lej adományt vettem át. Több személy részéről gyűjtötte ezeket az adományokat, akár csak Bíró Erzsébet, Alsó Csernátoni önkéntesünk, akitől 904 lej adományt vehettem át, háláson köszönjük mindenkinek az adományát, azoknak is, akik az önkénteseinknek adják át ezen adományokat, de azoknak is, akik kihasználják az üzletekben lévő perselyeket, és abban helyezik el adományaikat, háláson köszönjük. Igyekszem szépen sorjában mindenhová eljutni, úgyhogy nagyon szeretettel köszönjük, és hálásak vagyunk minden nemű imáért és adományért, amit a Mária Rádióért tesznek. Most pedig Gellérté a szó, hiszen nála is vannak megköszönnivalók.
2: Istennek legyen hála, hogy én is szót kaptam, és köszönjük szépen a behozott adományokat, amit ide a stúdióba hoznak be önkénteseink. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot mindenkinek a Mariaton részére, gyűjtött I. és Terész több személy részéről adományokat 530 leértékben, Molnár Enikő Csíkverebesről gyűjtött május-június hónapokra több személy részéről 200 lejt, Csíkszépvízről Deák Magdolna önkéntesünk gyűjtött adományokat 338 lejt és 6000 forintot, a templom perselyébe elhelyezett adományok. Nagyon szépen köszönjük. nyárátszeredai adományozóktól Ince Ágnes önkéntesünk gyűjtött pénzt a pensejben, volt 563 lelkűrön, adomány 350 lel, és a Mariaton céljaira pedig 1223 lel. Isten áldása legyen a Mária Rádió minden munkatársán, önkéntesén és adományozóin, írja szeretettel. Köszönjük szépen! Csigdán falváról Ferenc Klára önkéntesünk által behozott adományok a Mária Rádió pensejében 601 lel. Köszönjük szépen! Szentkeresztbányáról és Bányatelepről az állandó támogatóktól 460 lej, a Mariaton céljaira 165 lej gyűlt, ez be volt jelentve, külön adomány pedig 50 lej, András Katalin önkéntesünk által összegyűjtött adományokat olvasom, ami 675 lej. Áldott szép napot és pihentető szabadságot kívánok, szeretettel, köszönjük szépen! A Mariaton céljaira Rózália néni, egy idős beteg 50 lejt gyűjtött össze, köszönjük szépen. Iváltson Magdolna önkéntesünk a székútjáról több személy részéről 200 lejt gyűjtött, Isten fizesse. Ladó Enikő önkéntesünk 685 lejt juttatott el hozzánk állandó támogatóktól Hidegségről. Szintén Hidegségnél maradva Molnár Julianna önkéntesünk gyűjtött a Mariaton céljaira 90 lejt, ez be volt jelentve, és külön adomány is érkezett 50 lejt, tehát így jön ki a 140 lejt, Isten fizesse. Csíkpál falváról Gál Ibolya és Ferenc Irén önkéntesünk gyűjtött 3 hónapra adományt, április, május és június hónapokra, adományozóinktól 330 lej, külön adomány 780 lej, a Mariatonra lejelentett adományok 250 lej, és a templom persejében 277 lej volt, tehát így jön ki az 1637 lej. Isten fizesse mindenki adományát, tisztelettel Ferenc Irén és Gál Ibolya Csíkpál falváról. Köszönjük szépen! Csíkmadarasról Szőcs Irén önkéntesünk több személy részéről gyűjtött adományt 410 lej értékben. Isten fizesse! Megyünk tovább a Szent József kápolnából, itt Csíkszeredában, a persejben 740 lej volt. Nagyon szépen köszönjük! Szintén Csíkszeredánál maradva Burista Klára önkéntesünk gyűjtött adományokat, június 4-e óta gyűlt adományok állandó támogatóktól 180 lej, külön adomány 475 lej, és a Mariaton céljaira, ami nincs lejelentve, 120 lej, tehát így jön ki a 775 lej. Sok-sok egészséget kívánok mindenkit, és a szűzanya takarjon mindenkit palástjával, tisztelettel Burista Klára önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük. Daniel Emese önkéntesünk Csíkszentmátonon gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 110 leértékben, Isten fizesse. Egy újabb lista a kezembe, amelyet Csíkszeredából gyűjtött Bilibok Lenke önkéntesünk 325 le, és a Mariaton céljaira 180 le, tehát így jön ki Csíkszeredából az 505 le. Kóstelekből, melyet Gergely T. Piroska önkéntesünk segítsége által tudunk most beolvasni, állandó támogatóktól 120 lej, és a Mariaton céljaira nem volt bejelentve 50 lej, tehát így jön ki a 170 lej. Gyepecéből egy személy támogatja a Mária Rádiót 20 lejjel, tehát így jön ki a 695 lej. Nagyon szépen köszönjük Lenke néninek és Piroskának is Kóstelekben, hogy besegít Lenkeninnek és összegyűjti az adományokat. Köszönjük szépen! Húsa Jolán Csíkszent Mihályról június hónapra gyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 800 lej, ebből 100 lej a Mariaton céljaira van. Isten fizesse mindenkinek a jó szándékát, adományát, hozzájárulását. Tisztelettel Kósa Jolán önkéntesük, nagyon szépen köszönjük. És egy utolsó lista van a kezemben, amit még meg tudok köszönni. Baló Margit Csíkszeredában gyűjtött több személy részéről adományt május-június hónapra 310 lej, és a Mariaton céljaira 160 lej, külön adomány pedig 50 lej, így jön ki az 520 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, és Baló Margit önkéntesünknek is köszönjük szépen a szolgálatot, és nem csak neki, minden önkéntesünknek köszönjük tiszta szívből a szolgálatát.
0: Köszönjük szépen, én is szeretném megköszönni nektek a szolgálatot, a segítséget a mai nap folyamán. Köszönöm a kollégáimnak, hogy bejelentkeztek, hogy megosztották velünk az adományokat. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Jelenünk és Jövőnk című műsort hallgatták, maradjanak velünk, hisz az otthon hűvösében szólhat a Mária Rádió, hisz egész Erdély szerte meleg van. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és segítsünk, hogy segíthessen a szűzanya, hogy minden otthonban legyen egy fénysugár a léleknek a Mária Rádió. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok, hogy segítettetek. Én búcsúzom Nagyváradról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
1: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során, Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
2: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
2: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
1: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
2: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
0: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellerréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük: az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellerréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretett közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét,

vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent Tizedik Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak

0: tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóiakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga kereszté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Babos Áron atya a Budapest Terézvárosi Szent Család plébánia templomigazgatójának gondolatait hallják.
1: Az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Szentelésem utáni első héten életemben először tört csontom, az egyik késztőcsonton egy apró baleset során, és az első hónapoknak a szentmisét azt begipszelt kézzel mutattam be, ami valahogy segítette a még mélyebb azonosulást az eukarisztiával, ahol ő a lehetőleg inkább kiszolgáltatottá vált az ember számára. Ennek a kiszolgáltatottságnak a közelség ez máig így minden szentmisében érzékelhető valamennyire. Olyan fajta közelség, mint amikor egy csecsemőt fog az ember, vagy hogy eléggé azt gondolom, hogy egyszerre nagyon egyszerű, meg valami, ami természet fölötti. De erről meg nagyon lehet beszélni, hogy ez egy új élet is természet fölötti. Hát ott van az Isten beleadta a lelkét, amitől emberré lesz valaki, és nem csak egy hús darab. Ezt lehet misztikusnak nevezni, ezt a tapasztalatot. Nyilván Jézus másképpen van jelen az ostjában, nem akarom ezt összehasonlítani, ezt a kettőt, de nincsenek rá szavak szerintem. És ahogy egy anya megszokja, hogy a csecsemő a karján van, és egy idő után már nem gondolkozik azon, hogy ez mekkora nagy csoda. Én talán úgy vagyok az eukarisztiával, és ezt néha úgy jó rácsodálkozni. Én úgy élem meg a Jóistent, hogy ő ilyen csöndesen akar hozzánk kapcsolódni. Papként erre minden nap van lehetőségem.
0: Babos Áron atya a Budapest Terézvárosi Szent Család plébánia templomigazgatójának gondolatait hallották.

0: Mária rádió és fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra

0: és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út

az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szent Mise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a Szent Szív képének a tiszteletét. A
Braille moniáli jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. Szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szent mise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

kedves már a rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről, és ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Ciril mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmékedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Tamás apostol. Szent Tamás Krisztus után 10 körül született Palesztinában. Nevének jelentése Iker. Szent Tamás hitetlen, töprengő és kételkedő apostolként maradt meg a köztudatban. Mint az első idők sok szentjéről, róla is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Az apostolok listájában neve Alfeusz fia Jakab, Máté, illetőleg Fülöp neve mellett szerepel. Alakja János evangéliumában kap fontos szerepet. Szent János örökítette meg azokat a vonásokat, amelyek minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik őt. Tamás a töprengő, a kétkedő ember. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, és ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Tamás a többi apostolt felszólító szavaival, menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját, és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Egy apokrif irat az úgynevezett Tamás akták, amely arról tudósít, hogy az apostol csodálatos eredményeket ért el az evangélium hirdetésében egészen a távoli Indiáig. Jézus rokonát látja Tamásban, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. János Tamással szinte mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Az ő kérdésére, melyet az utolsó vacsorán tett fel, Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? Válaszolta Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. János evangéliumában olvassuk a feltámadás utáni történetet is, amely szerint Tamás Jézus első megjelenése után, mikor nem volt a többi apostollal, így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Az Úr következő megjelenésekor így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás erre felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus pedig így felelt. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Egy legenda szerint a szűzanya mennybevitele közben bizonyságul a kételkedő Tamásnak visszaejtette az övét, melyet erekjeként a prátói dómban őriznek. Tamás apostol a hagyomány szerint Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában hirdette az örömhírt. Mailaporban, Indiában halt meg 72-ben. A Jeromos-féle mártirológium július 3-án emlékezik meg testének Edesszába való átviteléről.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Tudnunk kell, mik vagyunk, mielőtt elhatároz.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Nagy Viktor kardiológust, belgyógyászfőorvost, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati hematológiai klinika hipertónia központjának vezetőjét. Isten hozott nálunk a Mária Rádióban, kedves főorvos úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat.
1: Kedves Tibor, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Mint minden kedves vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Kérlek, hogyha mondanál a hallgatók számára egyet, ami a szívedhez közel áll. Parancsolj!
1: Szerénytelenség lenne azt mondani, állítani, hogy napra kész vagyok a Bibliából, de kapaszkodjanak meg, amikor anatómiából levizsgáztam, akkor megfogadtam, hogy elolvasom a Bibliát, és el is olvastam. Két idézetet hoztam, hiszen beszéltünk erről, hogy szeretnél, hogy meséljek magamról is, és hozzak idézeteket. Az egyik idézet az a fejemhez áll közelebb, és ez meghatározza a filozófiámat. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez ugyanis meghatározza az embernek a világhoz való álláspontját. Tudjuk, utána elválasztotta Isten a sötétségtől a világosságot, aztán jött a víz, az este, a reggel, a megpihenések, jött az emberpár, a bűnbeesés és a többi. De az első sor az állásfoglalás a világról. A szívemhez egy picikét más idézet áll közel. Amikor erre rátaláltam, akkor nagyon megörültem. Így szól: bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Sziklára állította lábamat, és megszilárdította léptemet.
0: Köszönöm, főorvos, ez nagyon szép volt, azt hiszem, hogy mindenki számára tetszetős volt. De hogy menjünk tovább a riportba, kérlek, mesélj hallgatóinknak családodról, iskoláidról, hogy honnan indultál el.
1: Akárhogy is nézzük, én és a nemzedékem itt Magyarországon egy nagy közép-európai kohónak a szülöttei. A nagyszüleim közül hármójukat fogalmazunk úgy, hogy elcsatoltak Magyarországról. Csalóközből, Erdélyből és Rákospalotáról származom, és én egész életemben Újpesten éltem. Ez Újpest, ez alapvetően meghatározza az életemet is, világhoz való hozzáállásomat is, ugyanis amikor kisgyerek voltam, akkor az iskolába mentem, hazamentem, tanultam, eljártunk focizni, de akkor, hogyha valamit vásárolni akartunk, akkor bementünk Újpestre. Tehát ez egy olyan városka volt, ami ugyan már Budapest része volt, de mi mégis egy kicsikét a perem részen laktunk. Azután ez egy olyan lokálpatriotizmust okozott nekem, vagy váltott ki belőlem, ami azt jelentette, hogy Újpesten kezdtem el dolgozni először, ugye az összes iskolámat Újpesten jártam. Voltak olyan gyerekek, akikkel óvodában együtt kezdtük, és a gimnáziumban az érettségivel együtt fejeztük be életünk első részét. A iskola, az általános iskola, ahova jártam, az abban az évben készült el, amikor születtem. A köré építettek egy kis lakótelepet, munkás emberek költöztek be, mi a külső körben laktunk, és ez azt jelentette, hogy az általános iskolás osztályban egy olyan, megint csak egy ilyen közép-európai keveredés jött létre, ami azt jelentette, hogy a, mondjuk úgy, hogy a tehetségesebbek, azok fölkarolták a szerényebb képességgel rendelkezőket, és akárhogy is nézzük, amikor elkezdtek minket olvastatni, számoltatni alsó tagozatban, az osztály egyenletesen egy magas színvonalat hozott. Tehát nem dadogtak, szépen írtak a legegyszerűbb emberek, akik oda jártak a osztályba. Ugye nekem volt egy olyan szerencsém, hogy édesanyám tanárnő volt, és ezért próbált fegyelmezni, próbált megtanítani, hogy szebben írjak, jobban számoljak, és a többi, és a többi. Tehát nekem ebből a szempontból nyilvánvalóan lépés előnyöm volt, de ez az osztály, ez általános iskolás osztály kitermelt magából egy-két egyetemi tanárt, tehát professzort, kitermelt írót, akit jegyeznek ma az országban, és kitermelt egy csomó csodálatos embert, aki itt Magyarországon találta meg a számítását, gyerekeket nevelt, építette a jövőt. Na most a családomat, hogyha így végignézem, nekem a szüleim elváltak, és kisgyerekkoromtól édesanyám nevelt, édesapámnak el kellett mennie 56-ban az országból, és nagyon sokára találkoztam vele először, már harmadéves egyetemista voltam, amikor megjöttek, újra fölvettük a kapcsolatot egymásra, hát leveleztünk, de hát ez a személyes kapcsolatokat hát nem képes felettetni, tehát kellett a személyes kontaktus. Nos, én a általános iskolában, gimnáziumban, őszintén megvalva, leültem a könyvek mögé, tanultam, nagyon szerettem olvasni, azon belül egy külön világot szerettem meg, és azután, amikor fölvettek az egyetemre, akkor egy picit elkezdtem lazítani, akkor mondjuk úgy, hogy könnyedebbre vettem az életemet. Jól tanultam, de nem voltam a legjobb. Első osztályú állásom lett, de nem. Egyetemi klinikán elfekvőben kezdtem el dolgozni, és ott volt az a pillanat, amikor megtanultam tisztelni az életet, ugyanis az idős embereket ugyanúgy kell gyógyítani, ugyanúgy kell velük bánni, mint a fiatalokkal, és speciális ellátást igényelnek nyilvánvalóan. Néha a szememre vetették azt, hogy a frissen jött gyerek újraéleszti az öregeket. Hát nekem több sikerélményben volt részem, és ott tanultam meg közöttük a betegekkel együtt élni, a betegekkel kontaktust teremteni. Hát azután ott alakultak a barátságaim Újpesten nyilvánvalóan. A feleségemet az egyetemen ismertem meg, amikor bementünk a fizikai előadást meghallgatni a szünetben, valahogy néhányan elkezdtünk beszélgetni egymással. Négy ember beszélgetett, és ez a négy ember csoportás lett teljesen véletlenül. Az egyik azóta is az egyik legjobb barátom, a másik a feleségem lett, a harmadik egy lány, aki magasra tört, kiváló orvos lett belőle, de ez az érdekesség, hogy 350 emberből ott elkezdtünk beszélgetni, és négyen egy csoportba kerültünk, és nem azért, mert egy csoportba akartunk menni, már eleve úgy osztottak be minket. Hát ennyit gondolok így nagy vonalakban az életemről elmesélni, tehát Újpest meghatározta, ahogy felnőttem, a civilizálódásomat, és meghatározta azt, hogy hogyan léptem utána tovább a iskolában is, és az egészségügyben is.
0: Ha megengedett, főorvos, egy köztes kérdést hagyd tegyek föl neked. Én úgy tudom, hogy nagypapa vagy.
1: Hogyne.
0: Hány gyermeked van, és hány unokád?
1: Két gyermekem van, és négy unokám. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim itthon maradtak, bár volt csábítás szépen, de úgy döntöttek, hogy Magyarországon maradnak, Magyarországon élnek. Remélem, hogy az unokáim is majd ezt követik.
0: Ők orvosok egyébként? A két lányod van, ugye?
1: Két lányom van, igen. Az egyik lányom orvos, pszichiáter, a másik lányom jogot végzett egy cégnek a gazdasági jogásza.
0: Értem. Egy picit menjünk tovább a riportban. Úgy tudom, hogy az orvosi pályádat 1978-ban kezdted el az újpesti Károlyi, jól mondom? Károlyi kórházban. No, ezzel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy mint fiatal orvost milyen tapasztalatokat szereztél ott a gyógyítás terén? Hogyha erről néhány mondatot mondanál hallgatóinknak.
1: Érdekes volt, ugye, mondtam, hogy jó tanultam, de elfekvőbe vettek föl, begyógyász akartam lenni. Én valahogy a pályám úgy indult, hogy mivel édesapám orvos volt, ezért valamikor az általános iskola alsó tagozatában, és mivel ő messze volt ugye az én világomtól, úgy döntöttem, hogy orvos leszek én is. Ezt a döntésemet, ez a saját döntés volt, édesanyám nagyban támogatta. Ezt aztán persze nagyon kevesen hitték el, hogy majd ott Újpesten egy kisiskolából, valakiből egy osztályban orvos lesz, de mondtam, hogy a példa, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedves osztálytársaim voltak, és tényleg előre jutottak, mesterei lettek a foglalkozásuknak. Na most a Elfekvőben, amikor dolgoztam, fél időben bevittek katonának, egészségügyben természetesen folytattam ott is a munkámat. Ez egy nagyon jó kis tréning volt, ugyanis egyedül voltam sok beteggel vagy sok emberrel, és nem voltam fölkészülve még a pályára. Tudtam egy csomó mindent, tudtam, hogy a betegségeket hogy kell gyógyítani, voltak tankönyvi tapasztalataim, de amikor szembesültem egy beteggel, akkor néha a klasszikus trükkhöz folyamodtam, megvizsgáltam, aztán elmentem kezet mosni a másik szobába, és lázasan lapozgattam a könyvet, hogy próbáljam meg rá fabrikálni a betegségre a tennivalókat.
0: Ehhez kapcsolódóan hadd szabadjon kérdezni, ugye tudjuk, hogy az ember testből és lélekből áll. Neked, mint orvosnak, nem csak a testet kell gyógyítani, én úgy gondolom, hanem a pszichológián keresztül a lelket is valamilyen úton, módon. Ezt tudod gyakorolni jelenleg is? Hisz minden ember más és más, és minden ember más kontaktusban van egy orvossal.
1: Fogalmazunk úgy, hogy az elején maximálisan belevetettem ebbe a lelki segélynyújtásba. Ez később, amikor rájöttem, hogy ez egy külön szakma, egy picikét elgondolkodtatott, hogy mennyire szabad nekem lelki támaszt nyújtani a betegeknek, és aztán rájöttem, hogy kötelező. Kötelező, mert egy egyszerű magas vérnyomás beteg, akkor, hogyha percenként úgy érzi, hogy ugrál fölfele a vérnyomása, akkor el kell magyarázni, meg kell nyugtatni, segíteni kell, hogy ez inkább az ő idegrendszeri állapotából származik, nem annyira a betegségéből. És hogyha ezt sikerül tudatosítani a betegekben, akkor győztünk. A másik pedig a nagyon-nagyon nehéz dolog, a emberi élet vége felé. Hát a betegeket, ők tudják, hogy végét járják már. Megpróbáltam mindig azt a támaszt nyújtani, hogy lehet, hogy tényleg közelít az élet a végéhez, de próbáljon meg mosolyogni a családra, üljön fel az ágyban, próbálja meg elfoglalni magát, és akkor sokkal könnyebb lesz majd a vége.
0: Igen, visszatérve a Károlyi Kórházhoz, hogy látod, hogy kitől tanultál ott a legtöbbet? Volt ott valami professzor vagy főorvos, aki példaképed volt, hogy így mondjam. A másik pedig, amit meg szerettem volna kérdezni, egy orvostól meg kell, hogy nagyon sok ügyeletet kellett csinálni a kórházban abban az időben.
1: Károlyi Kórház egy külön történet, hiszen Újpestnek a kórháza. A Károlyi grófok alapították, Károlyi Sándor nevéről van elnevezve, és ápolástan gyakorlatomat ott csináltam. Bementem, egy idős öreg úr volt a osztályvezető, hozzá lettem beosztva. Azt mondta, hogy újpesti vagy? Mondtam, újpesti. Édesanyád pedagógus. Édesapád orvos. Orvos? Hol? Hát nem Magyarországon. Mikor végzett? Mondtam, hogy 1944-ben. Neve? Mondtam, hogy Nagy László. Te, figyelj csak, ilyen magas, ilyen kis bajusza van, ugye? Kiderült, hogy nála könyvezető is. Azután voltam a kórházban nyáron betegszállító. Ugye lenyugodtunk, akkor bementem a könyvtárba egy kicsit olvasgatni, mert nem jutottam még ilyen magas szintű orvosi dolgokhoz, orvosi heti lapot lehetett olvasgatni, és a tévé alatt volt egy kis ilyen regiszteres füzet. És a regiszteres füzetben végiglapoztam, és hát N betűnél megtaláltam, hogy édesapám neve szerint itt dolgozott ettől eddig. Tehát ez azért mondom, hogy a Károlyi Kórház megint egy ilyen lelkem közepe, szívem közepe. Letudtam a katonaságot, még néhány hónap elfekült, és utána átkerültem a Károlyi Kórház aktív belgyógyászatára. Kardiológiai profilja volt az osztálynak, és a főnököm néhány évvel azelőtt a egyes belklinikáról jött ki, kardiológus főorvos volt. Akkor, amikor aznap amikor beléptem megint csak a kórházba, aznap nyitották meg az osztályon a koronária őrzőt. Tehát azt a magas szintű szívbeteg ellátást nyújtó kis kórtermet, ahol minden ágyon lehetett a betegek szívét monitorozni, ahol külön nővér vigyázott rájuk, ahol az újraélesztés speciális műszerei adottak voltak. Nos, a főorvosnak tényleg nagyon sokat köszönhetek, nagyon szigorú ember volt, nagyon nagy tudású. Hát ugye egy ilyen fiatal, loboncos hajú sráccal mindig egy kicsikét olyan, hát a mi gyerekünk, de hát azért egy kicsit jobban, keményebben kellene fogni, valahogy így állt hozzám. Néha nem is nagyon figyelt oda, amiről beszéltünk. Aztán egy alkalommal, és ezt a Mária Rádió hallgatóinak üzenem, egy alkalommal szervezett a birtokán, ugye birtok idézőjelben, a Csepeli szigetnek Ráckevei ágban volt egy kis nyaralója, minden évben nyáron meghívta az egész osztályt. És akkor valahogy úgy jött ki a lépés, hogy én nem fértem be más kocsiba, és engem ő vitte el, és elkezdett beszélgetni, hát ugye a klasszikus főnöki kérdések, hogy milyen a hangulat az osztályon, mennyire jövök ki ezekkel jól, ez gyorsan abba is hagyta, mert ezekre nem válaszoltam, és akkor valahogy elkezdtünk beszélgetni a világról, és eljutottunk odáig, hogy csak kell valamilyen gondoskodás a világ hátterében, csak kell valami vezérlő értelem a háttérben, és láttam, hogy ő is erre gondol, amire én, és ő is ezt látja, ez a világnézet, és attól onnantól kezdve vett komolyan. Ez néhány év után lett akárhogy is nézzük. Én akkor, amikor átkerültem a klinikára, gyorsan osztályvezető lettem, és esküszöm, hogy minden egyes alkalommal, amikor elakadtam, referált a gyakornokom, meghallgattam, ott volt a beteg, megvizsgáltam, és nem jutottam első pillanatra dűlőre, hogy milyen irányba kellene menni. És akkor leültem a beteg ágya mellé, ismét megvizsgáltam, és arra gondoltam, hogy a Károlyi Kórházban a volt főnököm, Iskun Miklós tanár úr, mit mondana ilyenkor, és ez mindig segített. Tényleg mindig segített. Ez lehet, hogy jó volt a mester.
0: Menjünk tovább a riportban, ugye hát ma már tudjuk, hogy Magyarországon hát a kardiológia igen vezető gyógyászati ág, és nagyon jól tudják gyógyítani a szívbetegeket. Mi a véleményed erről a dologról, hogy a szív átültetéssel kapcsolatban hogy áll jelenleg Magyarország?
1: Szívátültetés nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt mondjuk technikai kérdés. Technikai, de nem technikai azért, mert a szívét adnia kell valakinek, és kevesen vannak, akiknek a szíve felhasználható átültetésre, pedig a várólista az nem rövid. Azt gondolom, hogy volt egy pillanat, amikor egy olyan 20 körüli éves átültetés után beléptünk az Eurotransplantba, és akkor ugrásszerűen megnőtt a szívátültetések száma Magyarországon. Ugye a szívsebészeknek nagyon-nagyon jó a keze. A legmagasabb szinten operálók azok, akik közül kikerül az átültető szívsebész. Tehát a technika megvan. Helyek közel még a kapacitás is megvan, most már egyre inkább, vagy megvolt, és most már egyre inkább megvan. Sokkal többet lehetne, beteget lehetne átültetni, akkor, hogyha lenne elég szív.
0: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni tőled, úgy eszembe jutott, hogy ma már úgy tudom, hogy hát egyrészt ugye használnak műszíveket, de én úgy tudom, hogy tudnak különböző eljárásokkal szívet létrehozni. Sőt, úgy tudom, hogy sertésszívet is beültettek emberekbe. Tehát hogy látod, hogy ez egy jó irány végül is? Vagy csak az a jó irány, hogyha találunk egy megfelelő donort, és annak a szívét ültetjük be egy emberbe?
1: Azt gondolom, hogy a végleges megoldást ma a donor szív jelenti. Az áthidalást, tehát a bridge, a híd, amíg eljut odáig a beteg, nagyon gyakran a mechanikus műszív, ami összezsugorodott akár egy kis tenyérnyi készülékké, megfelelő áramszolgáltatással természetesen. Fel van szerelve a betegre, mondjuk úgy, hogy csövek lógnak ki belőle, de hosszú ideig, egy évig akár lehet élni vele, és eljut, megéli a szívtranszplantációt. A sertés szívvel kapcsolatban én úgy tudom, hogy ezek a kezdeti kísérletek nem igazán azért voltak kudarcosak, mert ne fogadta volna be a szervezet, tehát egy rejekciós reakció, egy kilökődési reakció lett volna, hanem azért, mert teljesen véletlen módon valamilyen fertőzés áldozata lett a beteg. Ugye egy szívtranszplantált és szervtranszplantált embernek az immunrendszerét gyengíteni kell azért, hogy befogadja a beültetett szervet. És hát ezek az emberek ki vannak téve a hónak, fagynak, de vissza kell gondolni arra, hogy az első magyar szívát ültetett fiatalember évtizedekig élt. Évtizedekig.
2: Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Oltyán Emese vagyok. Mart Robin és az öngyilkos misszió. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a Szent Szűz üzenetét. Drága gyermekek! Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre. Azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. 5 alkalommal is szerencsém volt személyesen találkozni Mart Robennel. Az utolsó alkalommal Finé atya vitt magával, hogy jelen lehessek Mart heti áldozásánál. A házunk egy közösségi tagja is velünk jött. A nagy esemény bensőségességében az egyház 1-2 nagyobb szándékáért könyörögtünk, majd rózsafüzért imádkoztunk. Mart imádságos csendben áldozott. Majd mindannyian hazamentünk. Tudtuk ugyanis, hogy amint magához veszi a szentostját, extázisba esik. Nem volt szabad a fájdalmas titkokat imádkozni vele, mert ezek hatására azonnal extázisba esett. Fájdalmas extázisba. Azon a napon Márt segítségével kézzel foghatóvá vált számomra az, amit később Medjugorjéban mindennapi kenyeremmé vált. Megértettem, hogy a természet feletti mennyire természetes azok számára, akik Isten szereti. Jézus időnként Márt iránti szerelmes türelmetlenségének jelét mutatta Finé atya felé. Alig várta az imádságot. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Amikor még a végére sem értek, kirepült a szentostya a pap kezéből, és magától Márt ajkára szállt. Márt lenyűgöző érzékkel rendelkezett Isten és emberek iránt. Egy nap egy nagyon gazdag hölgy lépett be hozzá. Jó megjelenése volt, szépen beszélt, és nagy sikernek örvendett a legműveltebb körökben. Alig hogy betette a lábát Márthoz, az így kiáltott. Asszonyom, az ön lelke nagyon szennyes. Mondanom sem kell, hogy az asszony sokkot kapott. Márt imáinak köszönhetően azonban rövidesen sikerült megváltoztatnia élete alapjait. Egy másik alkalommal egyik barátnőm lépett be szobájába. Ez volt első látogatása nála. Márt ezúttal leplezetlen örömmel kiáltott fel. Chantal, jöjjön gyorsan ide hozzám, és adjon egy puszit. Meg kell említenünk, hogy Márt ágyához nagyon óvatosan kellett közelíteni, mert minden lendületesebb mozdulattól nagy fájdalmai voltak. Márt azonban valami különleges kapcsolatot tartogatott Chantal számára, és nagyon mély barátság alakult ki közöttük. Miért éppen vele? Ez a király titka marad. Az azonban biztos, hogy Chantal különleges szeretetet tanúsított a legelvetettebbek felé, éppen úgy, mint a leggazdagabbak felé. Iné atya egy nap közösségünk egyik papját bízta meg, hogy áldoztassa meg Mártot, mert neki más dolga akadt. A pap leült Márt mellé, és a rózsafűzért kezdték imádkozni. Márt azonban félbeszakította. Atyám, Jézus nincs itt. A pap nyugtatta. Dehogy nem, Márt. Itt van, elhoztam az ostyatartót. Itt van nálam. Márt azonban nem tágított. Jézus nincs itt. A pap elővette az ostyatartót, amelyet nyakába akasztva hozott, kinyitotta, és... Ó, Márt, igaza van! Istenem, elfelejtettem betenni ma reggel a szentostyát. Bennem azóta is hatalmas csodálatot kelt, hogy Márt ilyen erősen érezte Jézus valóságos jelenlétét a szentostyában. Sajnos a sátánisták is megérzik, hogy a szentostya át van-e változtatva Jézus testévé. Ők azonban a sátántól kapják az információt, neki ugyanis megmaradtak angyali tulajdonságai. Az angyalok, akár rosszak, akár jók, tudják, hogy hol van jelen Jézus. A sátán kinevetne egy olyan sátánistát, aki nem konszekrált ostyát hozna neki megszentségtelenítés céljából. Márt nagyon jól látta ezeket a számunkra rejtett igazságokat, és teljes szívéből igyekezett megmenteni a szentostyába rejlő Jézust engesztelés és imádság által. Ami engem illet, sokszor tettem szemrehányást Jézusnak. Uram, a jegyesednek választottál engem, én pedig azt sem tudom megítélni, hogy jelen vagy-e a tabernákulumban. Talán nem az a jó feleség, aki ismeri férje testét? Micsoda jegyesed vagyok én, Jézus, ha meg sem tudom különböztetni a te testedet egy egyszerű kenyérdarabtól. Sovány vigasz az, hogy nem én vagyok ezzel az egyetlen, hogy még az általam ismert szent papok sincsenek előrébb a kérdésben, mint én magam. Ez akkor is nagy fájdalom maradt számomra. Minden bizonnyal szükségem van erre a fájdalomra, és Jézus azért engedi meg, hogy kicsi maradjak, másképp ugyanis könnyen gőgössé válnék, és kihasználnám ajándékát. Szegény Jézus, megvonja tőlünk ezt, és egyúttal saját magától is megvon valami nagyon jót. Inkább azt választja, hogy megvéd minket a csúszós lejtőktől. Márt mély együttérzést tanúsított a szenvedők iránt. Messziről megérezte jelenlétüket, és velük együtt szenvedett éjjel-nappal közben járva a legbetegebbekért, különösen azokért, akik szemlátomást tudtukon kívül a pokol felé igyekeztek. Még azt is kérte Jézustól, hogy a pokol kapujába állhasson, és meggyőzhesse a lelkeket arról, hogy ne oda menjenek. Ha valaki rábízott egy szenvedő lelket, Márt nem hagyta el az illetőt. A 20 évvel később tért is vissza hozzá, gyermeki hangján azonnal ezt kérdezte. Hogy van az a bizonyos személy? Különösen is szerette a kicsiket és a szegényeket, akiket környezetük súlyossága, az emberi gonoszság, a materialista társadalom jellegzetes ridegsége összetört. Misztikus látomásaiban látta azt a sok ezer öngyilkosságot, amelyeket az emberek elkövettek, különösen olyan fiatalok, akiket belső üresség gyötört. Részt vett haláltusájukba, és közben járt értük. Kedves hallgató, mai műsoridőnk lejárt. Ha kíváncsiak a folytatásra, tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Isten áldjon és oltalmazzon mindannyiunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Feleki Sándor, fészek az ágyúcsőben. Elhagyott vár, ki tudja, hány év suhan el már felette. Egy zugában, öreg ágyú, henyél búsan, ott feledve. Rozsda lepi, megviselték a viharok, ezer vészek, most torkán meghúzódik, szépen egy kis madárfészek. Honnan egykor menny dörögve száguldott a golyó messze, onnan most a gyilkos csőből madárdal száll zengve. Csak hallgatom, milyen édes, szelidének, nem hiszem, hogy magasztosabb himnusza volna békének. Úgy érzem, e madárnótát a szél messze szerte hordja, s minden szívbe e világon belepódzik egy akkordja. S lelkemben egy boldog ábránd csodás álmot szőni késztet, minden ágyúcsőben egykor zengő madár ver majd fészket, s az a dal, mi onnan csendül, legszebb dal lesz a világon, valahára valóvá lett, dallá érett édes álom.

Radnóti Miklós, Himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél-e télből, mely rólad papol, s acélt fent

élben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kézdió, s aranynapoknak alján pattanó, labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkek tűsötét ereszt. Így lesz-e? Így, mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnövetkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,